0: 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi északnyugati szél többfelé élénk lesz. Mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-32 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változása.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Kedves hallgatóink, hát mondanám, hogy régi kedves barátaink érkeztek ide, még talán Eriknél mondhatom is, de hát tulajdonképpen Dani valaki Tárvai Dánielnek hívnak. Most találkozunk először életünkben, az éterben is először, meg az életben is. Szerencsére Erikkel már találkoztunk, Kollár Péter Erikről beszélek, és mind a ketten a Monarchia Operett arcai, alapítói. Erik, tudom, hogy te ott voltál, Dani, te mióta?
2: Én egy 9 éve csatlakoztam.
1: Az nem olyan kevés, az sem. A főleg a mai világban, ahol naponta változtatnak hivatást az emberek, azért ez szép időszak. Tudom, hogy az öltöztető kollégina is már egész régóta van nálatok. Úgyhogy Szilvit innen puszíjuk most is. Mindig szoktam őt üdvözölni. Örülök nektek, hogy jöttetek. Hát annak meg még inkább örülök, hogy itt mikrofonon kívül csuda dolgokról számoltatok be, hogy mekkora sikere volt annak az Operett gálának ott a Városmajori szabadtéri színpadon, ahol állítólag egy gombostőt nem lehetett leejteni közönségileg, és a jegyeket is egymástól próbálták elkéregetni, meg megszerezni, az utolsó pillanatban csencselni. Azért ez a műfajnak is egy nagy visszaigazolás. És innentől tiétek a szó. Milyen a lelki állapototok? Ki kezdi?
2: Szerintem látszódik a tekintetünkön.
1: Ja, hát látom, hát olyan mosoly van, persze.
2: Dobva ettől az egésztől, de igazániból bármelyik előadásunk után bejönnénk, szerintem ugyanígy találkoznánk. Tehát, hogy ugyanez lenne, hogy akkora öröm meg boldogság van bennünk, de az, hogy a Városmajorban, a szabadtéri színpadon, ez évről évre megismétlődik, persze mindig más műsorral, és ugyanezt a sikert, a boldogságot, ezt az örömöt megéljük évről évre, ez valami fantasztikus érzés.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mi az oka a mostani kirobbanó nagy sikernek, hát valószínűleg az, hogy évek óta ez fel lett építve. Ebben nektek meló volt, van.
2: Igen, és hát ebben azért nagyon nagy szerepe van a Városmajornak, a Benkő Nórának, aki évről évre bizalmat ad nekünk, hogy itt bemutathassuk az új műsorunkat. Mert hogy ugye mi mindig januárban, sőt nem, december végén, szilveszterkor mutatjuk be nagy műsorunkat, és azt játsszuk a következő évben végig. És akkor azt hiszem, hogy ez egy ilyen megkoronázása, legalábbis úgy éljük meg, hogy a Városmajorban, a szabadtéri színpadon ez ott az a cseresznye a habnak a tetején, amikor ezt itt Budapesten, a pesti közönségünknek eljátszhatjuk. És hát ahogy mondtad, hogy benne van az, hogy ez évről évre egyre jobban fel lett építve a jó kis műsorokkal, a jó kis előadókkal, és ezekkel a jó kis dalokkal.
3: És tudjuk azt, hogy várnak is minket, tehát visszajelzések is jönnek, hogy új Pesten újból lesztek a Városmajorban, úgyhogy mi is nagyon készülünk erre, és hát valóban katartikus a hangulatunk. Igazából, amikor elkezdődött a műsor 7 órakor, akkor már 7 óra 3 perckor szétszették a házat, és ezt annyira jó érezni.
1: Hogy nevezik ebben a műfajban az első dalt? Itt is intro, vagy itt első dal?
2: Hát nevezzük első dalnak, de az operettekben van nyitány, tehát hogy sok olyan operett van, ahol...
1: Nálatok volt?
2: Ebben az előadásban nekünk nincs nyitány.
3: Belevágtunk
2: mi rögtön, ha belevágtunk.
1: Ha most már spoilerezhetünk, mi volt az első dal?
2: A Hajmási Péter.
1: Ja, hát oké.
2: Okay. És kaptam is, képzeld el, egy levelet.
1: Persze, hogy szétszették.
2: Egy ismerősömtől, hogy ti a Hajmási Péterrel kezdtetek? Hát az mindig finálé egy operett műsorban. És mi évek óta csináljuk ezt, hogy nagy robbanó számokkal kezdjük mindig.
1: Jó, hogy ilyen szakmai dolgokról beszélgetünk. Én nagyon sok előadót kérdezek itt mindig. Nekem az a fejlővésem egy-egy műsor, meg koncert kapcsán, hogy mi lesz, ha van intro, akkor az intro után az első dal. Mivel robban be az előadó? Szabad-e berúgni, vagy be kell-e rúgni az ajtót, vagy építkezni kell? Én hiszek ebben, amit ti követtek.
2: Hogy én berúgom az ajtót. Én rögtön. Tehát, hogy én ebben hiszek, hogy
1: hát és mi, ez
2: ilyen kezdjük nagy csinadrattával az egészet.
1: No,

0: bennünk, hogy játszani tudjunk egyáltalán Budapesten. Szóval, hogy annyi más operett produkció volt, akik mellett ez nem valósult meg.
1: De egyébként most is van?
0: Hát most is van persze, de most már van egy olyan kialakult közönség rétegünk, akik szembe mennek ezzel a dologgal, uh-huh. és hogy ők adnak hangot ennek, hogy monarhiát, monarhiát.
1: De jó. Dani, hogy érezted magad a színpadon?
2: Nagyon jól. Tehát, hogy tényleg minden egyes előadás nagy élmény, nagy öröm. Különösen akkor, hogyha tömve vannak a sorok előttem, és újonganak, tapsolnak.
1: Tehát hazudik az, aki azt mondja, hogy nem érdekli, hogy mennyien vannak a nézőtéren.
2: Szerintem ez nagyon fontos, és nagyon fontos visszajelzés annak, aki a színpadon áll. Úgyhogy nagyon jól éreztem magam tényleg minden egyes megjelenésemkor. És hát öröm, vidámság, boldogság volt végig bennünk, mert szeretjük is ezt a gálát nagyon, ugye egész évben ezt játszottuk, és nem is tudom, hányadik előadás volt itt, tehát nagyon megszerettük ezeket a dalokat, ezt a csapatot, akikkel ezt felvonultattuk. Itt Budapesten 12 szólista is volt. Úgyhogy föl vonult mindenki, aki ezt idén valahol játszotta
1: velünk. Tehát a teljes monarchia ott volt?
0: Mondjuk azt, hogy igen. Aha, igen, mert hogy váltott szereposztásokban mennek az előadások, de itt a Városmajorban mindig arra törekszünk, hogy mindenki jelenjen meg, mindenki meg tudja egy kicsit mutatni magát. Ez szerintem a szereplőknek is fontos, meg egy jó érzés, abszolút, hogy itthon meg tudnak.
1: Ez elképesztő energia lehet ám, amit ti kaptok a közönségtől. Amit mi, akik nem állunk színpadon fel, se nagyon nem tudjuk felfogni, hogy ez milyen stenk.
0: Én szerintem mi se tudjuk sokszor felfogni. Igen, mert hogy olyan dózisban érkezik ez a szeretet a nézőktől. Nézd meg, most is ő végigfutott.
1: Tényleg így van, tehát liba bőr van. Abszolút látom, ezt most a hallgatóknak közvetítem. Azt mondjátok meg, hogy ez a jó érzés, ez meddig tart ki? Tehát ti feltöltöttetek ott a nagy sikertől, de ez meddig kísér el benneteket? Tehát meddig vagytok ilyen állapotban?
0: Ja. Én tudok a következő előadásig.
1: Igen?
0: Abszolút töltekezni ebből. Igen.
1: Dani?
2: Biztos, hogy egy nagy töltés, de hogy meddig tart, ezt én erre nem tudok válaszolni.
1: Mert ismerjük a hétköznapokat, azért csak beszippant.
2: Abszolút, abszolút beszippant. Van, hogy egy jó visszagondolás, egy jó emlékezés is segít abban, hogy újból erőt merítsünk, de tényleg, hogy meddig tart, hát akár tarthat hónapokig is, de azért mindig az életnek az útjaiban van, hogy ez feledésbe merül, de azért egy visszaemlékezés, vagy például egy ilyen beszélgetés is újra visszahozhatja azokat az érzéseket.
0: És a nézőknél is így van. Tehát, hogy ezt tapasztaljuk, hogy hetek múlva is kapunk üzeneteket az előadások után, hogy ők ezt viszik magukkal.
1: Hát nem utalva
0: ezt az élményt. Igen, igen, igen. És hát látjuk azt az előadások végén, hogy hogyan távoznak a színháztermekből az emberek. Mert hogy nálunk úgy van megcsinálva az előadás, hogy a legvégén van egy óriási fotófalunk, ahol fotózkodhatnak velünk. Ja, tehát még kapnak még egy plusz élményt.
1: Ti ott megjelentek.
0: Persze.
1: Aha, de jó.
0: Igen.
1: Szuper. Na, mit tapasztaltok? Párban mennek hozzátok a közönség? Hölgyek, férfiak vannak többségben? Mi a
0: Hát ez nagyon tendencia. Jó kérdés. Szerintem párosan indulnak, és aztán utána olyan kedvet kapnak, hogy a következő előadásra már hozzák a barátaikat, már elhozzák a gyerekeiket, elhozzák a nagyszülőket. Sokszor látjuk azt, hogy a nagyszülők hozzák a fiatal unokáikat magukkal. És hogy ők is énekelnek. Szóval ez tényleg nem hülyeség, hogy ez az operett, ez bennünk van.
1: Uh-huh. Hát nem akartam az operett országgal jönni. Hogy most tényleg az vagyunk-e, vagy sem, valószínűleg igen.
0: Szerintem.
1: Nem,
0: igen.
1: Tehát, hogy szerintem aki azt mondja, hogy nem szereti az operettet, az valamit önmagának is hazudik.
0: Én ebben biztos vagyok.
1: Na, két énekes Bon Vivant-nak hívjuk itt, nálatok hogy nevezik a...
0: Hát a Dani, ő egy Bon Vivant.
1: Igen,
0: ő a tenorista az előadásban. Ő énekli mindig a nagy, a

0: szép áriákat a nagy duetteket.
1: Na ezen múlik a Bonviván? Na, mert ezt akartam tisztázni, hogy...
0: Ezt mondja elő.
1: Dani, akkor mitől válik valaki Bonvivánnál? Ez csak hangról szól?
2: Ne, egyáltalán nem hangról, tehát egy jellemről, egy megjelenésről, tehát hogy
1: tényleg egy
2: abszolút arról is. De egyébként egy magas bariton vagy tenor, tehát hogy azért az fontos, hogy a Bon Viván az el tudja énekelni azokat az áriákat, amiket neki írtak, de nekem nem annyira szerepem az, hogy cigánykerekezzek, meg mindenféle óriási táncokat, vagy úgy
1: hát bármit csinálja, ami nem odavaló.
2: Flakkokat csináljak, ha bár a Monarchia Operettben azért a Bon Vivánnak is meg kell mozdulnia, tehát hogy volt egy olyan szem, ahol én is föl kellett emeljek két embert és forgatni, hogy ők így a centrifugális erőtől föl emelkedjek, tehát
1: de
2: ilyet
1: nem
2: is ilyen...
1: nehezedre?
2: Nem, hát ezeket azért, hogyha kigyakoroljuk, akkor abszolút meg lehet oldani, de nem ez a jellemző, hanem az, hogy kijövök és a nagy áriákat eléneklem, vagy a nagy szerelmes duetteket a primadonnával, és mi vagyunk a hős szerelmesek, és mi csináljuk ezeket a fajta nótákat, még ugye a táncos komikus és a szubrett pedig hozza a vidám és a vicces vonalat, amitől meg mindenki röhög a szék alá esik. Én pedig az vagyok, akihez el kell mindenkinek olvadnia.
0: Uh-huh. És ez biztos, hogy így is van, mert van egy nagyon jó barátnőnk, nevezzük Annának,
1: okay.
0: Aki az egyik előadás után azt mondta, hogy figyeljék, én nem hiszem el, hogy körülöttem 100 darab nyugdíjas hölgyül, és amikor a Dani megjelenik, akkor ezt hallani végig, hogy jaj. Tehát, hogy, és ez tényleg így
1: a hatás.
0: Van. A hatás. Tehát, hogy kijön ezért. Egy 2 méter magas, gyönyörű szép Bon Viván, akkor tényleg így reagálnak a hölgyek.
1: Kell rendezni ezt az előadást?
0: Kell. Persze, hogy kell.
1: Tehát ez nem úgy van, hogy csak dalok jönnek egymás után.
0: Nem. Olyannyira nem, hogy ez a borgála, amit volt a Városmajorban, ez egy komplett történetre van építve. Uh-huh. Szóval, hogy itt elindulunk a szüretti mulatságtól kezdve, és aztán egészen végigvisszük a bornak a megszületéséig. Különböző helyeken, meg életstílusokban, életszakaszokban.
1: Ki rendezte ezt az előadást?
0: Én.
1: Na, ezért kérdeztem. Látta egyébként a színlapon. De hogy, és akkor ennek a lélektanáról beszéljetek, hogy ti, akik ugye 9 éve egy sorsközösséget, egy szövetséget alkottok a Monarchiában, másképp rendezett Danit? Meg egy Danit is kérdezem, nem. Hogy milyen rendező az Erik? Keménykezű?
2: Ezt így egyértelműen nem lehet megválaszolni, mert ugye mindenféle arca van egy rendezőnek, tehát hogy amikor komolykodni kell, akkor komoly, amikor kemény, akkor kemény, amikor viccesen kell megközelíteni, tehát hogy nem nincs egy ilyen egy módszere a rendezőnek, de abszolút ugyanúgy vagyok én is rendezve, hogyha így ez aha. A kérdés, mint
1: ez,
2: a többiek
1: ez abszolút,
2: is.
1: Abszolút.
0: De én nem is hívom rendezőnek magamat.
1: Na de te fel is lépsz az előadásban.
0: Én táncos komikus hát, vagyok tudom. Az előadásban, és nem szeretem azt, amikor, tehát hogy olyan sok mindent csinálok a Monarchiában, és sokszor van az, hogy a menedzserünk, amikor bemutat valakinek, akkor azt mondja, hogy Kollár Péter Erik, a Monarchia Operett Színháznak a művészeti igazgatója, a jelmeztervezője, a táncos komikus, a rendező, és én ezt nem szeretem.
1: Jó, oké.
0: Okay. Szóval én amikor fent vagyok a színpadon, akkor a táncos komikus vagyok. Amikor készül egy új műsor otthon, akkor amikor megtervezem, megrajzolom a dolgokat, akkor éppen jelmeztervező uh-huh. vagyok, de hogy...
1: És amikor összeállítod ezt az egészet, akkor meg rendező.
0: Hát akkor rendező.
1: Na jó, de az, hogy te táncos komikus is vagy, tehát neked azzal a szemmel kell rendezni, nem?
0: Táncos komikus szemmel?
1: Hát a színpadi ember szemével.
0: A színpadi ember szemével, igen. Tehát, hogy én tudom, hogy mit szeretnék látni ott a színpadon, tudom azt, hogy a Dani például hogy jelenjen meg, mit csináljon a Denkviki, hogy jelenjen meg egy szubrett, hogyan jelenjenek meg a különböző karakterek ebben az operett gálában, hogy mindenkinek megjelenjen a saját egyéniséges stílusa benne. Uh-huh. Persze, ezeket látom, meg tudom, És...
1: De azt is látod vissza a színpadon? Meg a darabban, ami, amikor ez el, a produkcióban, amikor ez elkészül, ami a te fejedben?
0: Azért nem látom vissza, mert hogy addig látom, amíg a próbateremben vagyok.
1: Oké, oké, mert utána te is a részese vagy.
0: Viszont megvan a premier, ott már én is a színpadon vagyok, és nem látom.
2: Viszont volt idén egy olyan, hogy egy betegség miatt nem tudtál, tehát hogy nem voltál annyira rosszul, tehát ott voltál az előadáson, de nem tudtál fellépni. És
0: kívülről megnéztem.
2: Kívülről, miután megnézte, akkor utána tudott mondani olyanokat, amiket előtte nem mondott, nem, hogy nem hát látod. Figyeljetek, most láttam kívülről, ezt így változtassuk, azt úgy változtassuk. Úgyhogy jó izgalmas. Az, hogyha a rendező kintről látja.
3: Ez a Slágerkult

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak Kollár Péter Eriknek és Árvai Dánielnek még inkább. Egy táncos komikus, egy Bon Viván és a Monaria Operett két kiválóságával beszélgetek továbbra is.
2: A múltkor beszélgettünk erről, de itt olyan komoly viták vannak szakmán belül ebben a műsorban, amikor színházból jönnek alkotók. Beszélgetünk róla, hogy ugye itt a próba folyamat tart, mit tudom, egy klasszikus színházban, vagy egy közszínházban 5-6 hétig. Nézzük 6 hetet. És akkor mondják itt a színészek, hogy ez nem tud összeállni a premierre. Majd az 5.-6. előadásnál összeáll. Most egy ilyen gála, mert ez egy gála, ugye, az a
3: igen,
2: műfaja.
3: Igen.
2: Az hogy történik rendezésileg, meg összeállásilag?
3: Szerintem az se tud összeállni. Legalábbis abból gondolom, hogy a menedzserünk mindig azt mondja, hogy a 3. előadás után érzi azt, hogy na most a helyén van minden. Aha.
2: Akkor itt is van egy ilyen érési időszak?
4: Van érési időszak, de én úgy gondolom, hogy már az elsőben is a biztos vagyok benne, hogy ugyan azzal az energiával és ugyanazzal a
2: szenvedéllyel
4: csináljuk. Aha. Tehát, hogy nem hiszem, hogy az első előadás rosszabb lenne.
3: Nem rosszabb, én nem is azt mondtam, hogy rosszabb, csak hogy
2: másabb.
3: Hogy másabb. Tehát, hogy van egy érési ideje ennek is. Tehát, hogy ott a legelsőnél azért mindenkiben van egy plusz izgalom, ami miatt nem biztos, hogy az első előadáson jobbra lép, amikor jobbra kellett volna lépni, hanem balra lép. Persze ez a nézőnek nem fog feltűnni, de egy Szél Mari, aki a menedzserünk, és aki nézi minden egyes előadást, az pontosan tudja azt, és ő hangot is ad ennek. Szóval, hogy ő bejön rögtön a szünetben, és azt mondja, hogy Erik, figyelj, ez még nem olyan.
2: Okay. Jó, vannak akkor ilyen visszajelzéseitek.
3: Hogy ne lenne,
2: mikor persze. Mit kell finomítani.
3: Igen, de én ezt el is várom. Uh-huh. Tehát, hogy én ezt szeretem is, hogy visszakapjuk ezeket. Uh-huh. És hát szerencsére olyan őszinte emberekkel vagyunk körbevéve, meg olyan, tehát, hogy nem csak őszinték, hanem olyan szemük is van, hogy látják ezt. És ebből tudunk építkezni.
2: Ki osztja a dalokat? A rendező?
3: Én. Én találom ki a dalokat, de mindig, amikor készül egy új gála műsor, akkor én megkérdezem a szereplőket, hogy figyelj, van olyan, amit szívesen elénekelnél ebben az előadásban? És akkor persze jönnek a különböző ötletekkel, vad ötletekkel is.
2: Dani, mikor kért utoljára dalt?
4: Én mindig a legjobbakat kapom, mert hogy az összes Bon Viván dalt nagyon szeretem egyébként, de tehát így konkrétan nem tudom, hogy kértem-e, de amit most is van
3: nem,
4: szóló,
3: nem
4: nagyon
3: volt
4: szeretem.
3: Olyan, hogy kért volna. Én hozok neki mindig ötleteket.
2: Mondjatok már, csak a hallgatók kedvéért pár Bon Viván dalt, hogy értsük.
4: Most amik elhangoztak az előadáson, az egyik a Mi muzsikus lelkek, amiben egy hegedűvel jelenek meg a kezemben, és akkor a refrént még hegedülöm is, mert egyébként még gyerekként, hegedűsként indultam, amit most már egyáltalán nem űzök, de hogyha van egy ilyen ötlet, vagy egy ilyen plusz dolog, amit bele lehet rakni az előadásba, akkor azt belerakjuk, és azt, annak is nagyon nagy sikere volt. Nagyon szeretem azt a Bon Viván dalt, és természetesen a Helycigány is elhangzott benne, ami egy klasszikus Bon Viván dal, azt is nagyon szeretem, és én nem tudom, hogy volt-e valaha olyan gála, ahol azt nem énekeltem volna.
2: Tényleg?
4: El. Igen.
2: Egyébként csak ezt is, hogy értsük szakmailag, hogy ezt egy táncos komikus nem énekelheti el, mert nem áll neki jól.
3: Biztos, hogy elénekelheti, tehát hogyha ha megvan...
2: Te énekeltél például?
3: Én egyszer énekeltem ezt a dalt el életemben, egy gála műsorban hívtak meg vendégként, és a Bon Viván beteg volt az előadásban, és mire a műsornak elérkezett az a része, amikor ezt el kellett énekelnie, addigra már nem volt hangja, és akkor hirtelen ott szóltak, hogy meg kell menteni ezt a dolgot, és akkor én elénekeltem ezt. És az volt a vicces, hogy én nem Bon Viván stílusban adtam elő, hanem a saját táncos komikus szerepkörömben. Aha. Tehát, hogy én sokkal nagyobb táncot csináltam ott a végénben. Tehát, hogy másabb volt. Ami nem illett ahhoz, uh-huh. ahogyan ezt elő kell adnia egy bombivánnak. És én nem is éreztem jól magamat akkor abban, uh-huh. de meg kellett menteni azt az előadást.
2: És megmentetted.
3: És meg, persze.
2: Szuper. A műfajt ti mióta szeretitek? Tehát ez mennyi idősen ért el benneteket?
3: Engem gyerekként. Nekem a
2: és ezt
3: se engedett
2: azóta?
3: Nem. Én ebben nőttem fel, a szüleim meg a nagyszüleim mindig nézték az Interoperetnek a műsorait a tévében január 1-én, és akkor valahogy én is odaragadtam ebben az egészben, és ez úgy bennem volt. Tehát én gyerekszínészként kezdtem a pályámat, de már 11 évesen énekeltem a Jaj, cicát.
2: Na, megmaradt az.
3: És az megmaradt. Az igen.
2: Hát de milyen jó, hogy ez így elér, aztán ott is marad.
3: Igen.
2: Nem teszed le, Dani, nálad?
4: Engem kicsit később ért el, ugye én hegedűsként kezdtem, szüleim zenetanárok, apukám játszott a Pécsi Szimfonikus Zenekarban. Operett kevésbé volt Pécsen a színházban, mert Pécsen nagyon sokat jártam színházba is. Musicaleket nagyon szerettem ott nézni, úgyhogy az operettel igazából olyan 14-5 éve kerültem egyáltalán kapcsolatba.
2: Abban meg már 9-et itt a Monarchiában.
4: Abban már 9-et itt a Monarchiában, de hát nagyon, nagyon megszerettem azt a műfajt. Ismertem, de nem ástam bele magam mélyen, úgyhogy én egy ilyen 10 pár éve ismerem, és szeretem, és éneklem, és csinálom.
2: Ha most olyannak kellene elmondanotok, vagy átadnotok a műfaj szabadságát, vidámságát, meg minden, ami jó érzését, ugye nekem kicsit egyébként kívülállóként, vagy műkedvelőként nevezzük így olyan az operett, mint egy motivációs tréning, mindig jó kedv van. Nem? Hát az operettben nincs szomorúság olyan nagyon.
3: Van azért szomorúság,
2: de az is ilyen sírvadigadás egy picit,
3: az,
2: nem?
3: Igen.
2: Tehát, hogy ez nem egy búval történő akármi, hanem ez egy vidám műfaj alapjáraton.
3: Legalábbis a végére biztos, hogy vidám.
2: Na,
3: lesz.
2: Ezt akartam mondani, tehát akkor ez mégiscsak egy ilyen motivációs valami. Hát így kéne élnünk, nem?
3: Igen.
2: Ahogy ott a színpadon csináljátok. De ha valaki nem ismeri a műfajt, ráadásul csak azt hallotta eddig, amiket mondtak a műfajról, mert ugye ezt már megbeszéltük párszor, hogy divat szídni a műfajt, vagy divat egy kicsit finnyáskodni a műfaj mellett, holott persze mondom, még azok is dúdolják, akik finnyáznak mellette. Szóval mit mondanátok elsőre? Mit adnátok át, hogy miért érdemes elmenni egy Monarchia operett előadásra?
3: Szerintem azért jó eljönni egy Monarchia operett előadásra, és ez nem csak az én véleményem, hanem a nézők visszajelzéséből is tudom, mert hogy nálunk olyan energiával dolgoznak ezek a fiatalok, ezek a csoda fiatalok tényleg, akik nálunk a társulatban benne vannak, hogy ezáltal egy olyan felfokozott előadás születik meg, ami máshol kevésbé látott. Tehát, hogy én nem érzem nálunk.
2: Tessék? Energia?
3: Abszolút energia. Uh-huh. Igen, igen. Nálunk egy ilyen előadáson mindenki 1000%-os fokon pörög, és jön az előadásba. És persze van olyan, amikor valaki lejjebb van, rosszabb hangulatban érkezik, nem olyan, de szerintem ahogy megszólal a zene, és ahogyan össze van rakva, és hogy amilyen családilag működünk, tehát uh-huh. hogy ezt tudom
2: tehát
3: működni.
2: Tehát ez egy család, a Monarchia?
3: A Monarchia az egy,
2: okay.
3: Az ma már egy család szerintem, igen.
2: Mióta?
3: Igen. Ez nagyon nehéz megmondani, mert több mint 15 éve működik a Monarchia, de...
2: Hát és voltak korszakok benne.
3: Voltak benne korszakok, és cserélődtek a szereplők, cserélődtek a szólisták benne, de most már az utóbbi... Hát mondjuk azt, hogy 9 év. Az utóbbi 9 évben megvannak a meghatározó tagjai a Monarchiának, és most az utóbbi években is érkeztek új, nagyon tehetséges fiatalok hozzánk.
2: Igen, pont ezt kérdeztem, amíg nem éltek a mikrofonok, hogy itt volt nálam a múltkor két kolléginátok, és tudom, hogy az egyiküknek nem, mondjuk ez volt az első budapesti debütálása, ugye, a Városmajorban?
3: Hát a Monarchia Operettben, igen. Igen, igen, igen.
2: Szóval, hogy muzsikálnak, hogy egy picit a hegedűhöz is visszatérjünk az új tagok.
3: Szerintem zseniálisan. Jól énekelnek, jól táncolnak, jó színészek, és hát akkora energia és olyan életöröm van bennük ettől az operettől, hogy tényleg öröm nézni mindegyiküket.
2: És hogy álltok meg egyáltalán hogy képzeljük el, hogy például most mind a kettőtöket tudom, hogy Erik, te vagy az, aki összefogod ezt az egészet művészeti vezetőként, most hosszan sorolhatnám a mindenfajta művészeti tevékenységet, de hogy úgy képzeljük el, hogy csörög a telefon állandóan ilyen önjelölt színészekkel, meg akár önjelölt bombivánokkal, hogy szeretnék bekerülni a társulatba, de ezt akár színésznőket is mondhatnék.
3: Igen, nagyon sok jelentkezést kapunk.
2: És ezzel mit kezdtek?
3: Nem nagyon tudunk mit kezdeni vele, mert hogy
2: megvan a társulat.
3: Hogy megvan a társulatunk. De mindig nyitottak vagyunk a fiatal új tehetségekre. Tehát, hogy néha-néha van olyan, hogy azt mondjuk egy jelentkezés után, egy videó, vagy egy hanganyag után, amit küldenek nekünk, hogy hoho, ebben a kislányban van valami, vagy ebben a fiatal srácban, és hogy próbáljuk ki, nézzük meg egy előadásban, egy kisebb előadásban, hogy hogyan
2: tehát nem lehetetlen bekerülni?
3: Nem, abszolút nem. És akkor utána elkezdjük nevelgetni.
2: Na, ezt akartam, na jó, hogy te mondod, de Danit akartam kérdezni, hogy milyen a társulat befogadó hajlandósága.
4: Szerintem nagyon jó. Tehát nagyon egyébként szeretjük nagyon egymást, de abszolút nyitottak vagyunk új fiatalok felé, tehát úgy gondolom, hogy akik most idén voltak először is, hát teljesen jól bele illenek a csapatba, és egyszerűen a válaszom az, hogy befogadó a társaság, abszolút.
3: Szerintem azt akartam hozzáfűzni a Daninak a mondandójához, hogy azért is működik ez jól. Például mondok egy példát, a Denk Viki, aki nálunk a vezető primadonnája a Monarchiának, most már nagyon-nagyon sok éve. És az egyik gondolatom az volt, miközben a Dani beszélt, hogy nálunk nincs az, mint amit akár könyvekben lehetett korábban olvasni, vagy amilyen elterjedt pletyka volt, hogy a régi nagy színházakban a primadonnák megölték egymást. És nálunk én nem érzem ezt, tehát hogy nincsen ez, hogy...
2: Nincs áskálódás.
3: Mi abszolút nincsen áskálódás, nincsen semmi. És például a Viki volt az, aki egyszer csak jött és azt mondta, hogy figyelj, tudok egy fiatal kis lányt, aki szerintem teljesen beleillene a Monarchiába, jól énekel, jól táncol.
2: És a volt tanítványa ráadásul, nem?
3: Azt nem tudom, hogy a volt. Azt hiszem, hogy a volt tanítványom, és elhangzott a Vikitől az a mondat, hogy és komplett bolond. És akkor innentől kezdve, mert jó értelemben, és innentől kezdve azt mondtam, hogy jöhet. Uh-huh. Szóval, hogy nálunk...
2: Érbolondnak lenni.
3: Abszolút érbolondnak lenni. Szuper. És hát nálunk tényleg, amit nem győzök hangsúlyozni, hogy vidámság van, röhögünk, jól érezzük magunkat. Jön egy ilyen városmajori előadás, ahol a menedzserünk palacsintát süt a társulatnak. Tehát, hogy mindenki hoz valamit, és hát jól érezzük
2: magunkat. Tehát lement az előadás, kimentetek a fotófalhoz, és akkor utána palacsintát tettetek? Vagy előtte?
3: Igen.
2: De előtte szabad enni? Bombiván urat. Kérdezem.
4: Én nem szeretek közvetlen előtte enni, de van olyan tenor, aki simán megeszik egy egész csirkét még éneklés előtt.
3: Hát, komikus is van.
4: De én egy olyan másfél órával előtte nem szeretek, utána viszont nagyon szeretek enni, úgyhogy, és nagyon szeretek, mert erről is mondtál, oda menni az emberekhez, és kicsit találkozni velük. Ez ott is nagyon nagy erőt és pozitívumot ad.
3: De rá is játszunk amúgy erre. Szóval, hogy amit mondott a Dani, hogy szeret lemenni az előadás után és találkozni a közönséggel. Nálunk például van olyan jelenet az előadásban, amikor a bombivánok lemennek a nézők közé. És
2: de várjátok, most akkor több bombiván is van?
3: Van több Bon Vivant is az előadásban.
2: De mennyi van nálatok?
3: Most például 3 Bon Vivant fiú volt ebben az előadásban, aha, a Borgálában.
2: Uh-huh. És nincsen közöttetek egyáltalán semmiféle?
4: Nincsen.
2: Rivalizálás?
4: Abszolút nincs.
2: Mert ezt akartam még kérdezni pont tőled, Dani, hogy mennyi Bon Vivant van egyáltalán a szakmában? És hogy ismeritek-e egymást, milyen a, van-e kapcsolat? Aztán persze a táncos komikusokat is kérdezhetném.
4: Hát akik nálunk vannak, azok ismerjük, szeretjük, okay, úgyhogy velük tényleg nagyon jó a kapcsolat, és egyáltalán nincs rivalizálás. Még vannak Bon Vivantok az országban, nem nagyon járunk össze, vagy ismerjük egymást, tudunk egymásról. Van egy-egy hely, ahol váltóként voltam egy másik Bon Vivantnak a váltója, de teljesen más egy ilyen hely, mint a Monarchia Operett. Uh-huh. Tehát hogy ez
2: a bázis. Gondol,
4: igen.
2: Szuper. Na mit kívánjak neked, nektek így a végén most már? Jó társaságban repül az idő. Sok ez ilyet?
3: Nagyon-nagyon sok ilyet. Igen.
2: Sok csillogó szempárra, akkor igen, nagy baj ez, nem lesz.
3: Ez a legfontosabb, hogy sokáig láthassuk még ezeket az örömteli szempárokat.
2: Ez mennyiszer lesz még előadva egyébként?
3: Ez a Borgála még az idén lesz Vácon és Nagykanizsán, mert hogy már ezzel körbe turnéztuk az országot. Uh-huh. És aztán utána október 24-én egy új premierünk lesz.
2: Na, ilyen hamar?
3: Igen. Most egy kicsit korábban mutatjuk be. Október 24-én egy Kálmán Imre gálát fogunk bemutatni, ami teljesen felüleli a teljes Kálmán életutat, és az összes darabjából a legjobb
2: számú. Ez egy hiánypótló.
3: Azt hiszem, hogy igen.
2: Te rendezed ugyanúgy?
3: Igen.
4: Akkor találkozunk majd. Siófokon, ott a Kálmán szülővárosában.
2: Szuper, de hozzátok majd el Pestre is.
3: Ez turnézni fog utána folyamatosan az egész országban, és hát reméljük, hogy érkezik majd Budapestre.
2: Itt ilyenkor hol próbáltok egyébként? Van külön próbaterem?
3: Van külön próbatermünk, igen, ahol a táncpróbáink vannak, ahol összepróbáljuk az egész előadást.
2: És külön vannak énekpróbák is, vagy egyszerre?
3: Külön is vannak, és aztán utána egyszerre
2: tehát
3: is.
2: Tehát ezek megvannak a folyamataik.
3: Persze. Igen.
2: Örültem nektek.
4: Mi is
2: monarchiaoperett.hu kedves hallgatóink, és vagy meg hát gondolom az összes közösségi oldalon ott vagytok.
3: A főként azokon vagyunk ott, igen.
2: Akkor
3: igen.
2: Pláne. Kollár Péter Eriket és Árvai Dánielt, vagy fordítva ABC sorrendben megyünk, de örültem nektek, hogy itt voltatok. Ahol lehet, kövessék őket, szeressék őket, azt a sok energiát, amit beletesznek imádott hivatásukba. A figyelmükkel viszonozzák, vigyázzatok magatokra.
3: Köszönjük.
2: Ezt kívánom köszönjük persze a hallgatóknak is, akiktől még most csak azért nem köszönök el, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig még vissza fogok jönni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kollár Erich Péternek és Árvai Dánielnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala. A maximális büntetést kapta az iváncsai akkumulátorgyár. Letartóztattak egy élettársát bántalmazó férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írt a Facebook oldalán szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A megyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghozatalakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés továbbterjedésének megakadályozása nem volt megfelelő. A kerékpárok zárrendszeréhez kapcsolódó szoftver frissítést kapott a MOL Bubi flotta, hogy a helyi adatokat pontosabban kezeljék a bringák, közölte a BKK. Megnőtt az olyan esetek száma, amikor az alkalmazásban megjelenő pozíció nem egyezett a kerékpár tényleges helyével. A tájékoztatás szerint a frissítés jelenleg is zajlik, naponta újabb budapesti kerékpárok kapják meg az új szoftvert. A flotta több mint 90%-án már telepítették. Az alkalmazásban megjelent egy új fejlesztés is, amely azokat a helyzeteket kezeli, amikor a kerékpár valójában az állomáson található, a rendszer azonban pontatlan helyadat miatt máshová helyezi a térképen. Hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, írta a főpolgármester szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva Facebook oldalán. Karácsony Gergely közölte, hogy minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv a város minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemállapottá válik. Az elrendelt megelőző távolságtartás ellenére többször bántalmazta volt élettársát egy 34 éves budapesti férfi, ezért az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a letartóztatását, közölte a fővárosi főügyészség. Azt írták, hogy a kapcsolati erőszak mellett zaklatással, garázdasággal és könnyű testi sértéssel is gyanúsított férfi júniusban többször bántalmazta élettársát, ezért a bíróság a sértett kérésére már korábban megelőző távolságtartást rendelt el a férfival szemben. Gyanúsított ugyanakkor a végzés szabályait többször is megsértette, fenyegető üzeneteket írt a nőnek, illetve augusztusban a sértettet a munkahelyén, majd az utcán is bántalmazta. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi északnyugati szél többfelé élénk lesz. Mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-32 fokot mérhetünk.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak.

0: ne keressetek.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészet-földrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása Pakson, jövőre újra nyithat a 10 éve bezárt planetárium. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, mondta a miniszterelnök a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbinájának tervezett visszakapcsolásáról szóló helyszíni sajtótájékoztatón. Elmondta, jelenleg az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból 7 üzemel, így már majdnem 100 köbméter víz kerül az erőműbe másodpercenként. Vasárnap reggelre az atomerőmű tájékoztatása szerint 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölte a kormányfő hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményt. Az erőmű teljesítménye nem sokára eléri az 1000 megawattot, és várhatóan szerdára elérhető a teljes 2000 megawattos teljesítmény, emelte ki. Magyar Péter a paksi atomerőműről azt mondta, hogy az ott rekordsebességgel végzett munkálatoknak jelenleg 15-20 cm a visszaduzzasztó hatása. A kivitelezés a tervezetnél gyorsabban halad. Az egész magyar társadalom összefogott annak érdekében, hogy Magyarország túljusson az energiakrízisen, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak tervezett visszakapcsolásáról szóló helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István azt mondta, az elmúlt hetek megmutatták, hogy a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők, amikor erre szükség van, képesek az összefogásra, fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a változtatott a fogyasztási szokásain, és 1000 vállalat önkéntesen ajánlott fel üzemszervezési technikákat, hogy sokkal kevesebb energiát fogyasszanak, vagy ne akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége van a magyar áramhálózatnak. Jövőre újra nyithat a Népligetben a 10 éve bezárt planetárium. A jövő évben ideiglenesen kinyithatná kapuit a planetárium, véli Tanács Zoltán tárcavezető. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, mondta a miniszter hozzátéve, hogy a 23 méteres kupola nemzetközi összehasonlításban ma is jelentős érték. A lemaradás elsősorban a vetítés technikában, az interaktív tartalmakban és a működési modellben van. Tanács Zoltán közölte, hogy egy teljes igazi felújítás újításhoz legalább 3-4 évre lenne szükség. Az épület többféle módon újulhat meg. Törekedhetünk arra, hogy a régi planetárium épületét újítsuk fel, és egy modern, 21. századi planetáriumunk legyen. De arról az elképzelésről is beszélgettünk, hogy kitalálhatnánk egy modern, tudományos élményközpontot, amely a világ minden tájáról vonzhatná az érdeklődőket. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi, integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A miniszter felidézte, június közepén vált elérhetővé a nemzetközi vasúti jegyvásárlás, júliusban pedig visszakerült az alkalmazásba a valós idejű térképes utastájékoztatás. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-32 fokot mérhetünk. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felül egyre több felhő zavarhatja.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sepphelyekkel, de tovább léptem.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendélet festőműveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az atomenergiára szükség van, mondta a miniszterelnök, zéró toleranciát hirdettek a kisebbségek bántalmazásával szemben. Meghalt a hajós kapitány, aki nem segített a hableány balesetnél. Molnár Róbert vagyok. Aki igazán meg akarja védeni a klímát, az nem lehet atomerőmű ellenes, jelentette ki a miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a közelmúltban voltak országok, ahol győzött az atomenergia ellenes lobby, leállították az erőműveket és óriási bajba kerültek. Van olyan nagy európai ország, ahol nagyon megdrágult ettől az energia, kiszámíthatatlanná vált, külső függőségek alakultak ki. Ezt nekünk el kell kerülni, fogalmazott. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbonkibocsátása és az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Több mint 70 ezer négyzetméternyi új burkolat elkészítésére keres kivitelezőt a Budapest Airport ZRT, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A fejlesztés a repülőtér egyik futópálya végénél és a kapcsolódó guruló utakon valósul meg a fénytechnikai és csapadékvízelvezetési infrastruktúra modernizálásával együtt. Új teherbíró felület épül megközelítőleg 44.600 négyzetméteren, ebből 20 ezer négyzetméter bazalt beton, valamint mindegy 30 ezer négyzetméternyi burkolat épül ki az aszfalt patka elbontása után. A fejlesztés során a guruló utakat úgy szélesítik ki, hogy azok egyenes szakaszokon a legnagyobb kategóriájú légijárművek mozgás geometriájának is megfeleljenek, közölte a magyarépítők.hu. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium államtitkára vasárnap. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slakta Margit síremlékénél tartott megemlékezésén azt mondta, hogy a kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésével lehetséges. Meghalt annak a szállodahajónak az ukrán kapitánya, aki a vádhatóság szerint a Hableány katasztrófáját követően nem nyújtott segítséget a Dunában életükért küzdő embereknek. Magyarország egyik legsúlyosabb hajóbalesete 2019. május 29-én este történt a Margit híd lábánál, amikor a Viking Sigyn nevezetű szállodahajó letarolta a Hableány városnéző hajót. A katasztrófát mindössze 7-en élték túl, 27-en életüket vesztették, 25 dél-koreai turista és a két tagú magyar legénység, egy dél-koreai nőt pedig még mindig eltűntként tartanak számon. A térfigyelő kamerák felvételei és a vádirat szerint az Idun kapitánya bár értesült a balesetről és arról, hogy mentésre lenne szükség, mégsem riadóztatta a személyzetet, nem engedtette le a mentőcsónakokat, hanem tovább haladt észak felé. A férfi az eljárás során azzal védekezett, hogy ő nem látta a vízbe került embereket. Hétfőn a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések a szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, de marad a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és most kellene tovább mondanom a beköszönést, de azon gondolkodtam, hogy megkérdezem a ma esti vendégemet, hogy megtanult-e már. Mert annyiszor járt már itt nálam, hogy köszönünk be. Mit mondok itt?
2: Úristen!
1: Ez a Slágerkult című magazinműsor, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk, Budapest és a vétel között, pezsgő kulturális életének a legjobbával. És ilyenkor mondom el, hogy tudják a kedves hallgatók, egyrészt bemutatkozom, hogy engem Esmiller Andrásnak hívnak, majd utána elmondom, hogy tudják, olyan alkotókkal beszélgetek estéről estéről, akik így vagy úgy, de
2: igen,
1: hatással vannak a...
2: A Budapest kulturális életére.
1: Így van, hát meg az igen, világra,
2: igen,
1: meg
2: mindenre. Igen, ezt nem tudom, csak annyira zavarba jöttem, András, mert én ezt mindig ilyen nagyon nagy csodálattal hallgatom.
1: Én de komolyan is gondolom.
2: Abszolút. Abszolút, de nagyon érdekes, mert ugye ez egy kicsit olyan, mint a szolgálat, hogy minek utána az én szolgálatom az, hogy szórakoztatom a közönséget, ezért én nagyon-nagyon szeretek közönség lenni. És amikor közönség vagyok, akkor én nem tanulom meg a szövegeket. Én vagyok az énekes, aki egészen egyszerűen nem tudom a daloknak a szövegeit, amiket szeretek hallgatni.
1: Ez hogy lehet?
2: Azért, mert én akkor szórakozom, én akkor azt így engedem át magamon.
1: De hát tudnád, csak nem jut eszedbe?
2: Egészen egyszerűen abban a pillanatban történik velem, amikor én szórakozom, nem pedig akkor, amikor dolgozom, és az agyam másik része működik, és én rajtam csak átáramlik.
1: Jó, megértettem. Farkas Gábrielt hallják, kedves hallgatóink.
2: Tisztokom, ezért nem tudom ezt a csodálatos szlogent. Még egyszer mondd el.
1: Hát, hogy... Maik a nagyon kedves vendégünk, Farkas Gábriel, kedves hallgatóink, elég régóta formálja a hazai kulturális életet.
2: Hát lassan 30 éve.
1: Hát 30 éve, és nem csak előadóként, színészként, énekesként, hanem te képzőművész is vagy.
2: Igen, a képzőművészeti egyetemen végeztem Klimó Károlynál festőszakon 2000-ben.
1: Meg egyébként annyi affinitásod van mindenfajta művészet felé, hogy csak, meg nem csak művészetek felé, hát már ha ezt felvettem volna, amiről most beszélgettünk, az olyan
2: tudományos... Ezt a kifejezést használni, hogy a reneszánsz ember.
1: De abszolút az vagy, a szememben.
2: De számomra ez a fajta reneszánsság, és ami ugye önmagában reneszánsz, újjászületést jelent, az, hogy mindig újjászüljük magunkat, hát érted, a biokémiai vegyület halmazok vagyunk, ami azt jelenti, hogy az első baktérium óta folyamatosan evolúció szempontjából, ha nézed, jogos, mindig fejlődünk, mindig újra szűjjük magunkat egy újabb fajtává, egy újabb létformába. Hát, érted, most
1: ez
2: is
1: ez a... Ez szép kifejezés, nem?
2: Igen.
1: Újra szület, nem csak újra születünk, újra szűjjük.
2: Újra is szűjjük magunkat, mint a pillangó, tudod, metamorfózis.
1: Igen. Óriási.
2: Csodálatos.
1: Örülök neked.
2: Én is.
1: Hogy jöttél, mindig jó veled beszélgetni, és nagyon örülök annak is, hogy Tony Bennettet fogod ünnepelni. Ő ki neked? Mi neked,
2: hát,
1: Tony?
2: Az egyik legnagyobb példaképem. És mennyire érdekes, hogy az ellentét párokat, hogyha vesszük. Freddie Mercury és Tony Bennett, hogy tudod egymás mellé tenni, mert az egyik a zen művészete, igen, Tony Bennett, a Freddie Mercury meg a maghasadás művészete. Tehát ő az, ahol az atomfúziót úgy látod, hogy így mindjárt robban. A Tony Bennettnél meg ott látod, ahogy egy ilyen nagyon finom energián konstans termel. Uh-huh. És The Zen of Bennett van is egy ilyen dokumentumfilm egyébként.
1: Na, jó, hogy mondod, mert ugye a másik, hogy mindig mondom, hogy te maga vagy az ismeretterjesztés.
2: Hát, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, és a 90. születésnapján sajnos magyarul nem jelent meg ez a könyv. Life is a gift, az élet egy ajándék, és az alcím az, hogy Just Getting Started, épp hogy csak belekezdtem, mondta 90 évesen.
1: Igen.
2: És ez a fajta kötődés, hogy a Tony Bennett nekem mennyire, hogy mondjam, úgy példa pálya szempontjából is, hogy ő nem volt celeb, ő nem volt úgy celeb, mint a Sinatra. Uh-huh. Tehát, hogy ő...
1: Ezt akartam kérdezni.
2: Ő nagyon megtartotta a magánéletét privátban. Ő nagyon sokat állt ki, viszont... a társadalmi ügyek mellett. Például Martin Luther Kingnek a felvonulása, amikor volt az a nagy tüntetés, az egyetlen fehér ember Tony Bennett volt, aki Sammy Davis Jr. és Ella Fitzgerald között vonult. Nat King Cole-lal. Szóval, hogy meg Count Basie-vel, meg Duke Ellingtonnal. Például a Tony Bennett, ugye mivel olasz amerikairól beszélünk, Tony Bennett ugye egy templomba járó katolikus család, olaszok tipikus, és hogy mennyire szép, hogy a Duke Ellington, a nagy amerikai szerző, a Cotton Clubnak a zenei vezetője, ugye ő pedig kántor volt Harlemben, a templomban. Hát a Billy Holiday-től kezdve mindenki ott énekelt. A lényeg, hogy a Tony Bennettnek a nagymamája az úgy főzött vasárnapi ebédet, hogy a Duke Ellington zenekart vendégül látták. Amikor a Tony Bennett a Count Basie orkesztrával játszott, akkor őket látták vendégül, mert a feketék azok nagyon szeretik az olasz kaját. És ugye hát egy jó kis Itália mamma, az meg elképesztő hát jókat tud főzni.
1: Most is elkezdted ezt mondani, már igen, csak erre tudok
2: nekem is a pesztós tészta rögtön így beugrik.
1: A pesztós tésztáról is mindjárt majd bármiről beszélgessünk, de így mondjuk el azt, hogy szeptember 1-éről van szó.
2: Szeptember 1-én
1: Budapest Jazz Club.
2: A Budapest Jazz Clubban fogjuk megünnepelni Tony Bennettnek a 100. születésnapját, mert hogy most augusztus 3-án lett volna, és a klub szezont azzal indítjuk el, hogy erre emlékszünk. Augusztus 3-án kedves barátom Billy Stritch, aki Tony Bennettnek volt zenei vezetője egy évig. Én konkrétan a Billy Stritch kísérte, úgy láttam az utolsó európai turné, utolsó európai ez állomásán Birminghamben. Akkor volt 92 éves, 8 éve. És konkrétan így végignéztem a turné összes állomását, sehova nem volt jegy, és a Birminghamire volt egy darab, azt megvettem, és kirepültem megnézni. És hát szerencsére,
1: hogy barátkoztatok össze?
2: A Billy Stritch-el még 2004-ben. A Peter Howardon keresztül, aki meg a Bob Fosse-nak volt akkor repetitora. A lényeg, hogy a Billy

0: 54 Below-ban New Yorkban, és megnéztem, és nagyon érdekes, hogy ő rá is olyan hatással volt a setlist, a dal listának a szerkesztése, hogy dramaturgiailag hogy építette fel a Tony Bennett, aki egy fantasztikus entertainer volt.
1: És de ő állította össze a setlistet maga?
0: Ő maga, és sokszor volt, hogy változtatott benne. Mert érezte a közönség dinamikáját, és akkor tudta, hogy mikor kell ugrani valamit, vagy belerakni egy olyan dalt, ami most jobban passzolna. És őrületes zenészekkel dolgozott. A Harold Jones, aki úgy szintén a Count Basie Orchestrának volt a dobosa, érted, csupa feketőves nagy öregek. Uh-huh. És a Billy Stritch volt itt a gyerek kvázi ebben a csapatban, és...
1: micsoda fejlődés történet.
0: Igen, ugye Ralph Sharon volt eredetileg a Tony Bennettnek a zongoristája, aki idősebb volt a Tony Bennettnél, és ő amikor meghalt, akkor utána jött ez, hogy mindig kellett találni valaki zenei vezetőt, és nagyon érdekes volt ez a 54 Below-s koncert, mert online streamingen tudtam jegyet venni rá, és megnéztem a Billit, és az a vicces, hogy én aznap kiposztoltam egy korábbi Tony Bennettes anyagunknak néhány ilyen kalóz felvételét, emlékezve Tony Bennettről, és a Billy Stritch ezeket elkezdte nézegetni és lájkolgatni, hogy hát tetszett neki. És megosztott sztorikat például a Billy ezen a koncerten, ahogy elmesélte, hogy milyen volt, hogyan került bele a zenekarba, hogy hívta fel a Tony Bennett. Ugye általában ugye Amerikában itt ügynökkel beszél. Uh-huh. Nem direkt hívás van. És az nagyon vicces, ahogy elmeséli a Billy Stritch, hogy az utcán volt, és ilyen ismeretlen számot jelezett a telefonja. Uh-huh. És azt hitt, hogy valaki valamit rá akar sózni, valamilyen call centerből hívogatják, és ilyen elég arrogánsan vette fel a telefont, hogy it's Billy Stritch, yes? És akkor mondta a Tony Bennett, hogy itt a Tony Bennett szeretne beszélni Billy Stritch-sel, tudná nekem adni? Én vagyok Billy Stritch, én meg a Tony Bennett, bajban vagyok. És azt mondta, hogy nem, csak azt hittem az ismeretlen szám miatt, hogy valamilyen call centerből hívnak. Azt mondta, hogy ki kell erre találni valamit, hogy már fölhívhassak valakit, mert ugye ennek természetesen letiltott száma volt.
1: Értem.
0: Ugye, mert eljek ekkora sztár, de amúgy egy nagyon szerény ember, aki biztonsági őrök nélkül járt.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy milyen? Hát karakter volt.
0: Hát ugye a Central Park mellett egy toronyházban volt egy penthouse lakása, uh-huh. amiben volt egy műterem, egy festőműterem, volt egy zenestúdió, és abúgy a lakrész. Nagy üveges izékkal, falakkal, amik gyönyörű kilátással a Central Parkra, sokat festett ott, de sokat festett magában a Central Parkban akvarellezett, igen. Ugye Benedetto néven festett, nagy közgyűjteményekben.
1: Szerinted énekesnek volt jobb, vagy festő?
0: Hát figyelj, ez olyan majd, mint a Freddie Mercury, minek volt jobb?
1: Jó, oké.
0: Mert a Queennek a logóját kitervezte.
1: Igen, olvastam.
0: Freddie Mercury?
1: Olvastam.
0: Ugye? Szóval, hogy ezek ilyen, most...
1: Jó, bocs, igen, oké, mehetünk
0: nem,
1: tovább.
0: Ne, oké. Nem tudok ilyen mérlegeket lerakni, de fantasztikus. És ugye az európai közönség Lady Gaga-val való duettje alapján ismert rá Tony Bennettre, akinek a felvételeit biztos, hogy ismerték. Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal. Hát ezt meghallod, áll a karomon a szőr, mert az a jó életről szól, a nagyon pozitív életszeretetről, de például egy európai embernek lehet, hogy nem mond semmit, de Frank Sinatra az televíziós interjúban azt mondta, hogy ha minden pénzemet rá kéne tegyem, akkor ki kell jelentenem, hogy Tony Bennett a legnagyobb énekes ebben az iparágban. És amikor a...
1: Semmi.
0: És amikor a Tony Bennett 90. születésnapjakor készült ez a The Zen of Bennett dokumentumfilm, akkor a Sinatrának az archívuma, ami ugye a tárgyai és a többi, amiket őriz a Zenetörténeti Múzeum, abban ott volt Frank Sinatrának a lemezgyűjteménye, a vinil lemezgyűjteménye.

0: És kutatók csináltak egy olyan kutatást, hogy bemérték a mélységét, a kopását a vinil lemezek barázdáinak, és abból megállapították, hogy mely dalokat és mely lemezeket játszotta le legtöbbször Frank Sinatra ebből a gyűjteményből. Ezt elhiszed, hogy valaki egyet megcsinál?
1: Hát most már el.
0: Őrültek, és képzeld el, a legkopottabb lemez Tony Bennett. Gondolom. Movie Songs.
1: Gondolom.
0: Albuma.
1: Most, ahogy így hallgatlak, ez fönt van a YouTube-on, ez a dokumentumfilm?
0: Nem tudom.
1: Mert mintha,
0: tehát most, én megvásároltam DVD-t. Igen.
1: Mert ahogy van a, tehát övé, akkor ez a duett lemez, tehát akkor neki van duett
0: lemeze. Igen, neki van
1: és
0: több.
1: És Stevie Wonderrel is.
0: Neki van több duett lemeze is. Képzeld el, George Michael-el is.
1: Azt nem is tudtam, én a Stevie Wonder néztem valamelyik nap, a Dua Lipáról tudtam.
0: A For Once in My Life.
1: Az, igen. És de ilyen lassan én nekem, az nagyon lassú, hogy ők nyomják.
0: De tudod miért érdekes ez? Mert hogy ebből három változat van a For Once in My Life című dalból. Van Frank Sinatra-nak egy bluesos.
1: Ez ki írta ezt a dal?
0: Fú, azt most nem tudom megmondani. Szerintem nem Stevie Wonder dal.
1: Na ez az, hogy amely ezt már sokszor beszélgettünk, hogy azt sem lehet tudni, hogy mi egy dalnak az eredete.
0: Mindjárt rákeresünk, ugye a Google nagyon jó barátunk. A lényeg, hogy ez egy ilyen bluesos dal. És a Sinatra idének egy For once in my life I've got someone who needs me, someone I've needed so long. Ez a bluesos verzió van. Aha. A Stevie Wonder-nél mi van? A For once in my life I've got someone who needs me.
1: Azaz.
0: És hajlítgatások, igen, meg minden. És ehhez képest mennyire nagyon érdekes, hogy a Tony Bennettnél meg egy abszolút ballada.
1: Igen.
0: Ahol hálát ad, mert ő egy ilyen zen csávó.
1: Na, igen. Sike segített. Eredetileg lassú balladaként hangzott, igazad volt, nem érte. Orlando Murderer, Ron Miller volt egyébként, aha, a dalszövegíró. 67-ben énekelte Stevie Wonder, mert hogy a legsikeresebb változatot ő vitte.
0: Igen.
1: Színre.
0: Igen, na, de látod, ugye, tényleg, ez a Kikinek a coverje, és ebből egy csomó ilyen küzdelem volt, igen, hogy ugye The Best Is Yet To Come az eredetileg Tony Bennett sláger volt, tehát ő tette toplistássá, majd a Sinatra megcsinálta a covert, és újra toplistásra rakta ugyanazt a dalt.
1: Na, oké. Fogsz ilyenekről mesélni?
0: Persze.
1: Szeptember 1-én?
0: Persze. Most gondolj bele, Charlie Chaplin. Mi köze van Charlie Chaplinnek Tony Bennetthez?
1: Hát kérdezem én is, mi köze van?
0: Hát a Charlie Chaplin írta a Smile című dalt, hiszen a Charlie Chaplin nem csak filmrendező volt, meg akrobata, meg forgatókönyvíró, de zeneszerző is. Ő írta minden filmjének a zenét. Ő szerezte. És a Charlie Chaplin írta a Smile című dalt, ami a Michael Jackson kedvenc dala volt például. És a Tony Bennett az újraértelmezte, mert ugye annak idején Nat King Cole-nak adta oda, hogy vegyen fel belőle egy singlet, a Charlie Chaplin, a Nat King Cole-nak.
1: Igen.
0: És aztán eltelt 30 év, és a Tony Bennett újra fölvette ezt a dalt. Addigra már ugye a kommunistának kikiáltott Charlie Chaplin Svájcba menekült Amerikából.
1: Ezen gondolkodtam, hogy nekem ez miért maradt ki, pedig esküszöm megvan a Chaplin életrajz. És hogy én azt forgattam, nem olyan rég, de hogy én erről egy büdös szót nem és olvastam.
0: Tony Bennett megjelentette ezt a dalt, ami már egy kicsit ilyen politikai szembenállás is volt, hogy a Tony Bennett ezt a dalt feldolgozta, de mint movie song, mint film betétdal így oké volt. Meg hát a tartalom. Ugye az, hogy mosolyogsz, akkor a hormonjaidat be tudod állítani. Tudsz róla?
1: Hopi, semmi, onnan tudnám.
0: Hát konkrétan a put on a happy face, hogy vedd fel a mosolygós arcot.
1: Én mosolygós csávó vagyok egyébként.
0: Konkrétan, ha mosolyogsz, akkor az agyad termeli a boldogság hormont. Ez egy csodálatos, ezt is felszoktam mondani a koncerteken, de a lényeg, hogy kapott egy levelet a Tony Bennett Svájcból.
1: Ja, hát
0: amikor megjelent ez a bizonyos dal.
1: És mit írt neki?
0: És ez volt, nagyon szépen köszönöm, hogy újraélesztetted a dalomat, aláírás Charles Chaplin. És így Tony Bennett teljesen el volt olvadva az ilyen gesztusoktól. Nagyon
1: ő is tudott te gesztusokat tenni?
0: Abszolút. Olyan gesztusokat tudott tenni, hogy például Frank Sinatra, amikor kijelentette róla, hogy a legnagyobb énekes szerinte Tony Bennett, és az édesanyja látta ezt a televízióban, és az Alzheimer-es édesanyja, aki már akkor egyáltalán nem mozdult meg, és nem mosolyogott, akkor elmosolyodott ezen, és a Tony Bennett ezért ajánlott egy lemezt, Perfectly Frank címmel Frank Sinatrának, és a Sinatra a leghíresebb dalait dolgozza fel ezen az albumon, a Ralph Sharon zenekarával, és a borítóban ez a történet le van írva. Őszintén Tony Bennett leírja azt, hogy édesanyám utolsó mosolyáért vagyok hálás neked, Frank Sinatra, és ezért vettem föl ezt az albumot.
1: Tényleg tudott gesztusokat tenni.
0: Nagyon, és olyannyira, hogy alapított egy hátrányos helyzetű gyerekeknek ilyen ösztöndi alapítványt, egy alapítványi iskolát, ami Frank Sinatra nevét viseli.
1: Azt nézem, hogy Frank Sinatra 98-ban távozott?
0: Igen.
1: És Tony Bennett?
0: Tony Bennett 96 nézem. Évesen 4
1: 2023. Igen. Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Javul a vízhelyzet Paksnál, visszakapcsolhatják a leállított turbinákat, eladják a bezárt postahivatalokat Budapesten is, meglett a lopott Mercedes és a menekülő tolvaj. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Javul a vízhelyzet Paksnál, rövidesen elkezdhetik a leállított turbinák visszakapcsolását. Egyértelmű vízszint emelkedés indult a Duna magyarországi szakaszának középső és felső részein, így Paksnál pénteken délelőtre már 4 cm-rel magasabban állt a folyó, mint az utóbbi napok mélypontját jelentő szerdai, mínusz 131 cm, derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjának adataiból. A folyón feljebb Dunaföldvárnál 2 nap alatt szintén 4 cm-es volt a javulás, Dunaújvárosnál 3, Budapestnél viszont már 24, Komáromnál pedig 44 cm-rel magasabb a vízszint, mint szerdán. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy vasárnaptól elkezdhetik visszakapcsolni Paks leállított turbináit, a jövő hét második felére pedig ismét teljes 2000 megawattos kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A Magyar Posta összesen 21 korábbi postahivatali ingatlanát készül értékesíteni 16 magyar településen. A listán Budapest mellett több vármegye székhely és nagyobb vidéki város is szerepel. Az épületek elárverezése azt jelenti, hogy az érintett posták hagyományos formában történő újranyitására már alig marad esély. A posta bezárások nagyobb hulláma 2022. novemberében kezdődött. Akkor költségcsökkentésre hivatkozva 210 település 366 postájának működését függesztették fel. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhely működött Magyarországon. Ez a szám 2022-re 1890-re csökkent, 2025-ben pedig már csak 1213 közvetlenül a Magyar Posta által működtetett helyszínt tartottak nyilván. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid bejegyzése szerint ennek részeként most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárútat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. A szlovák-magyar határ mentén több szakaszon már épült ki kerékpáros infrastruktúra, azonban összefüggő korszerű hálózat még nem jött létre. A mostani tervek ennek az állapotnak véget vetnek, írta megjegyezve, az Integrált Közlekedés Fejlesztési Operatív Program Plus által biztosított 2,8 milliárd forintos forrás felhasználásával új nyomvonallal tervezik kiváltani az Esztergom és Tát közötti balesetveszélyes szakaszt. Alkalom szülte a tolvajt, de hamar le is kapcsolták, adta hírül a polisz.hu. Az eset még augusztus 6-án történt, amikor Budapesten egy kőbányai benzinkúton egy férfi úgy állt meg, hogy benne hagyta az indító kulcsot a Mercedesében. Az esetet egy 32 éves férfi is kifigyelte és jelezte 23 éves társának, hogy szabaddá vált a préda. Nem gondolkodtak sokáig, a fiatalabb férfi már be is ült a gépjármű volánja mögé, később pedig felvette a társát. A tulajdonos pedig hűlt helyét találta a kocsinak. Másnap délelőtt a rendőrök Szolnokon figyeltek fel az akkor már rendszám nélkül közlekedő Mercedesre. Intézkedni akartak a gépkocsi vezetőjével szemben, de ő ahelyett, hogy engedelmeskedett volna, inkább az árokba hajtott. Ezután futásnak eredt, de hiába, mert egyiküket sikeresen elfogták. Társát pár órával később a helyi egyenruhások fogták el. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi északnyugati szél többfelé élénk lesz. Mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Farkas Gábrielnek még inkább örülök. Én tényleg azért jó, amikor itt ülsz, én annyi mindent tanulok, de nem csak ilyen a hallgatók is.
2: Hát figyelj, a jó pap holtig tanul. És
1: na de ezért járjanak Gábriel koncertre.
2: De amit szeretünk, most mit tudom én, vegyük a vízvezeték szerelőket.
1: Igen.
2: Van olyan vízvezeték szerelő, aki imádja a vízvezeték szerelést, és egy újabb csukló használata, meg egy újabb kötés technika, az biztos felvillanyozza, és utána megy. És biztos van valami szaklapja, vagy van valami fóruma, stb.
1: Jogos.
2: Tehát ha nem kutatod azt, amivel foglalkozol, akkor az téged valójában lehet, hogy nem is érdekel.
1: Jogos.
2: Engem nagyon érdekel, és hogyha valamivel foglalkozom, akkor elég autisztikus módon én mélyére ások ennek, és megpróbálok mindent megtudni róla, amit csak lehet. És hát egy koncert szinte nem is elég arra, hogy ezeket a sztorikat elmesélje, mert annyi minden van, de azért mindig csipegetek aktuálisan, amilyen a hangulat.
1: Vannak fekete ővesi Gábriel rajongók, akik jönnek-mennek a koncertjeidre?
2: Vannak olyanok, akik azt a fajta istentiszteletet, ami bennem valahogy így megjelenik, manifestálódik, ami az életszeretetnek az átadása és továbbadása, mint cél ez a funkciója. Vannak olyanok, akik úgy is kezelik ezt. Ugye az én koncerttermem az én templomom. Uh-huh. És ahogyan mondjuk egy misén is a liturgiából elhangzik a szentbeszéd alatt ez az amaz, idézetek a Bibliából, és akkor ezt mit tudom, Szent Pál levele, vagy Szent János levele, stb. Ilyenek, és akkor azt utána kifejti egy prédikátor.
1: Igen.
2: Elmondja, hogy ez ma mit jelent. Uh-huh. De ugye ugyanezt lehet csinálni Buddha beszédeivel, lehet csinálni a Tao Te Ching-gel, és lehet csinálni valamilyen filozófusnak a szép gondolataival, vagy klasszikus, régi slágerekkel, amik azért lettek toplistások, mert ott van benne az a hihetetlen tartalom, a kulcs arra, hogyan dolgoz fel valamit. Itt van például a Carson Comának az új slágere, ami most nagyon
1: láttam,
2: nagy...
1: Láttam, hogy nagyon értetted ami, a közösségi
2: ami most nagyon nagyot megy, hát ugye egy káromkodása, hogy Gabi anyádat,
1: igen.
2: És azért tartom nagyon viccesnek, mert ugyanerről a témáról pozitívan is lehet nyilatkozni, vagy fájdalommal elmondani egy ilyet, egy mondd, miért szeretsz te másban, hogyha így akartad, hát nekem se fáj. De ott sem mindegy, hogy tagolod. Ugye Szenes Iván mit mondott nekem?
1: Mit?
2: Egy eredetleg ő így írta, hogy ha így akartad, hát nekem sem fáj. Mert ha azt mondod, hogy ha így akartad, hát nekem sem fáj, az azt jelenti, hogy elmész, ahogyan ebben a kasszonkormás nomában. Igen. Hogyha megbocsájtom mondod, ha így akartad, hát nekem sem fáj.
1: Te most hogyan mondod?
2: Én a megbocsájtó.
1: Már se tudom, hogy van az eredeti, látod? Már átírtad bennem.
2: És látod, hogy Mikes Éva, Máté Péter nem megbocsájtóan tagolták ezt. És engem azért hívott fel a Szenes Iván, innen volt a barátságunk, mert azt mondta, hogy végre valaki úgy tagolja, valaki, hogy megbocsájtó.
1: Okay.
2: És ugye ez a gondolat például, ami egy szakítás után mennyire vagyunk megbocsájtóak, vagy jókat tudunk-e kívánni a másiknak. Ugye most ez egy ilyen rendelés poén, ami mert ez egy parodisztikus, nagyon vicces szöveg.
1: De amit, majd érti-e mindenki, vagy itt most elkezdődik az ordinárisság majd és tömegesen.
2: Igen, és akkor én ugye elkezdtem ezen poénkodni, hogy én ezt hogyan tudom átfordítani abszolút pozitívra. És de hát vannak ilyen dalaink. Hát a I Wish You Love, ami egy Chartrené szerzemény, egy francia chanson, és a Nat King Cole is énekelte, hogy kívánok neked szerelmet. Uh-huh. Tehát én azt kívánom, hogy a boldogság kék madara repüljön fel melletted. Én ezt kívánom neked. És legyél boldog, mert most elköszönünk egymástól. Elköszönünk egymástól, nem azért, mert én döntöttem így. Azért, mert ha én téged szerettelek, akkor én továbbra is szeretni foglak, csak már nem akarok veled együtt élni. És az, hogy ezt két ember fel tudja vállalni mindenféle szekrény fűrészelés meg tányérdobálás nélkül, az azt jelenti, hogy ők érzelmi intelligenciában sikerült meglépjenek egy ilyen dolgot. Akkor is, hogyha a másik valamit hibát vétett, de ők egy nagyon nagy szerelemre építettek egy kapcsolatot. És ezt a szeretetet, ezt nem rúgom föl, hát nem fogom feketére festeni a múltat egyetlen egy olyan dologért, ami miatt viszont már nem akarok valakivel együtt élni.
1: Ja, világos.
2: Mert lehet, hogy kiábrándultam belőled, lehet, hogy ez így van, de attól még én azt kívánom, hogy te légy boldog. És látod, ezt mondom, hogy egy kis baktériumtól elfejlődünk idáig, hogy emberek vagyunk, és mindig meg kell tanulnunk egy korábbi generációtól valami bölcsességet, és az a bölcsesség az nekünk segíthet. Azért van, azért járnak templomba, azért van a vallás.
1: Jogos, jogos. Te Tony Bennettől sokat tanultál az életéből, a teszteiből?
2: Abszolút. Például ott van az a sztori, hogy a normandiai partraszállásra volt kivezényelve, mint katona a második világháborúban, és azt mondta, nem hajlandó fegyvert fogni, és mondták, hogy le fognak téged lőni. Azt mondta, majd én szállok ki utoljára a hajóból, és majd én gyűjtöm össze a bajtársaimat, akik meghalnak. És én fogom őket beazonosítani, és én rakom őket autóra, hogy aztán eljussanak a szüleikhez. És ő konkrétan ezt csinálta az egész második világháború alatt, hogy holttesteket gyűjtött és azonosított, de nem volt hajlandó ölni. És ez a fajta pacifista hozzáállás, de a háborús veteránság is a szemében. A Shadow of Your Smile című dalt, amikor elénekli, hát konkrétan így elájulok, mert annyira ott van benne. Tehát ennek az embernek akkora tartalom van emberségből, ahogy Frank Sinatra mondta, ugye a hány tár töltény van egy cowboynál, ugye amerikaiak példája ez, egy ilyen szólásként, vagy hasonlatként, metaforaként használva, hogy hány tár tölténye van valakinek, de a sets of balls-t jelent. Ugye nem bullets, hanem balls. Értem. És akkor erre azt mondta a Frank Sinatra, hogy Tony Bennettnek három tára volt. És ez a fajta, az a férfi, aki annyira férfias, hogy felmeri vállalni a törékenységét, az érzékenységét és a sebezhetőségét. Mert az az igazi férfi.
1: Felmerte.
2: Abszolút felmerte vállalni.
1: Kedves hallgatóink, nem véletlenül beszélünk ennyit Tony Bennettről, hiszen Tony Bennett 100, ez a címe, ugye annak az előadásnak, koncertnek, ami egyébként lehet előadás is, mert annyit mesélsz, hogy sokkal több egy Gabriel koncert, mint egy átlagos koncert. Budapest Jazz Club.
2: Budapest Jazz Club, igen. Szeptember 1-én ezzel kezdjük az évadot. És csodálatos zenészekkel dolgozom együtt, ugye Berdis Tamás, aki hát így a magyar dobművészet jodája, hiszen mindenkit ő tanított, akit ma szinte dobolni látunk színpadon. Juhász Attila Jack, akivel ugye Budapest Jazz Orchestrában sokat dolgoztunk
1: hát
2: együtt.
1: Hát régi a szövetségetek.
2: Igen. A bátyám, Farkas Péter Bubó a Bőgőnél, ő vele 50 éves a szövetségünk, és Réger Attila, aki pedig a legszebben játszó, legérzékenyebb jazz futamokat játszó gitáros, egy fantasztikus személyiség, aki nagyon passzol a Sargent féle Tony Bennett gitár játéknak az adaptálásában.
1: Megvan már a műsor? Tehát ez
2: a műsor, ez azért van meg, mert a Tony Bennettnek volt egy fantasztikus dramaturgiai érzéke, hogy hogyan rak össze műsorokat, és voltak benne kifejezett pontok, amik mindig ugyanúgy történtek. Ez neki is biztonságot jelent, tehát komfortdallal kezd, és ez a Watch What Happens. A figyeld, hogy most mi fog történni. De ez egy felhívás a közönségnek, hogy figyelj arra, igen, hogy most én itt mit mutatok, vagy mit mondok, igen, hogy mi fog történni, de arról is szól, hogy figyelj arra, amikor az életben figyelj arra, hogy vedd észre a jót. Hiába dudálnak rád, mert beengedtél valakit, mint most nekem az előbb, ahogy jöttem a kocsival. Azért, mert én előzékeny vagyok, és valaki agresszívan rám dudál, én nekem attól még a jót kell észrevenni.
1: És nem mutatsz vissza neki?
2: Hát van.
1: Van az a pillanat.
2: Van az a pillanat, amikor én is elveszítem a türelmemet, mert azért nem vagyok szent, de nagyon-nagyon igyekszem nem elnyomni magamban ezeket, hanem jól keretezni. Uh-huh. Megérteni azt, hogy ő vele valami rossz dolog történhetett, hogyha ilyen állapotban
1: igen,
2: van.
1: Hogyha ezért képes.
2: Igen, hogyha ezt csinálja. Tehát ez nem nekem szól. Itt neki van valami probléma.
1: Jó, ez az intelligencia kell, hogy az ember ezt felfogja.
2: Jó, de hát most is mondom, akik éppen vezetnek, és ilyesmi helyzetbe kerülnek, hogy azt lássák be, hogy az az ember reggel, amikor fölkelt, lehet, hogy a nagylábúját beleütötte az ágynak a lábába, és fölszakadt a köröm, és ahogy nyomja a gázt, az nagyon fáj neki, és azért harap. És akkor ez ennyi. Rendben van. Szóval a Tony Bennettnek ez a fajta ilyen szentsége az, ami nagyon jól működik ebben a dallistában.
1: Na és akkor a dallistából kivettél azonos részeket, vagy a komplett dallistát?
2: Nekem vannak eredeti, dedikált dallistáim. De voltam Bécsben koncerten, Birminghamben koncerten, ahol a Tony Bennett...
1: Jó, és te odaadtad neki?
2: Nem. Én elkértem a színpadról az, ami neki volt ott a...
1: De ezeket csak úgy odaadják?
2: Hát, ha nagyon kedves
1: vagy... Az van, hogy oda van téve
2: Igen, a monitor,
1: monitor
2: elé. Aha. Igen, egy A4-es lap, ami ki van nyomtatva, hogy mi a dallista.
1: Amire általában ő írja fel?
2: Nem, ezek ki van nyomtatva, de bele vannak firkálva meg, hogy akkor ez ki van húzva,
1: de te
2: vagy
1: hányszor láttad őt?
2: Én kétszer. Egyszer Bécsben, és egyszer Birminghamben.
1: És olyan élmény volt, mint amilyennek elképzelted?
2: Abszolút. Abszolút. Az volt benne az őrület, hogy... Ő nagyon nagy hangterjedelemmel és tenorálisabban énekel, mint én baritonabb vagyok, mint ő. Uh-huh. Nekem pont ott van a hangom, ahol a Sinatrának. A Tony Bennett egy kicsit magasabban énekel, és neki van ez a belcanto ária, a maga ilyen füstösebb, szőrösebb hangján, de mégis elképesztőeket ki tud énekelni magasságokat, és a How Do You Keep the Music Playing nek a végén van egy ilyen nagyon

0: és hosszan itt tartva.
1: Figyelj, 92 évesen is kiénekelte.
2: Érzett.
1: És az volt a durva, hogy elvette a mikrofont a szája elől, uh-huh. és a Birminghami szimfonikus koncertteremben az akusztika úgy vitte, mint egy igazi operaénekes tud csak ilyen hangnyomást generálni, tehát a legnagyobb operaénekesek képesek erre. Uh-huh. Figyelj, úgy zengett a terem.
2: Tehát hihetetlen formátumban.
1: Elképesztő. Elképesztő. Mind emberileg, mind művészileg. Mind,
2: csak mutatom, mind vagy mondom a hallgatóknak, hogy Gábriel elindította a számlálóját, tehát igen. akkor látod, hogy már nincs sok idő.
1: Igen, látom.
2: Úgyhogy a leglényegesebbeket. Szeptember 1-e, Tony Bennett 100. Igen. Mi ez, emlékműsor?
1: Hát ez egy születésnapi műsor.
2: Vegyük elő igen, azt az
1: életmódot. Igen, az ő életét ünnepeljük. Az élet egy ajándék. Life is a gift.
2: Helyes. Azt tudjuk, hogy mi lesz az első dal.
1: Watch what happens.
2: De mi lesz az utolsó?
1: Hát ugye az a kérdés, hogy hányszor tapsolnak bennünk.
2: Ja, ez ezen múlik?
1: Vissza, mert hogy elvileg kvázi a finálé az a smile és a when you're smiling.
2: Az a smile, amiről beszéltél?
1: Igen.
2: Oké, okay, de akkor még ezt gyorsan bele kell,
1: De vannak előtte még kis finálék. Tehát hogy ő úgy építette föl, hogy van vagy öt finálé, van mindig újabb és újabb. És...
2: De azok mind slágerek?
1: Abszolút.
2: Szóval te előre gondolkodsz, hogy mi lesz akkor, ha ilyen taps lesz, olyan taps lesz, igen. és tényleg be vannak készítve a igen. BCD igen. verziók? Igen. Amiről tud a zenekar is.
1: Abszolút.
2: Aha. És volt már olyan, hogy nem kellett elmenni az összes?
1: Még nem.
2: Na, jó. Akkor ezt kívánom.
1: Még nem volt ilyen, mert azért szerencsére szeret a közönség jönni velem. De például tök érdekes, hogy ahogy most mondtad, ugye a For Once in My Life, uh-huh. hogy az balladaként hangzik el. De...
2: Te azt nyomod? Te is?
1: Igen.
2: Azt nem is tudtad.
1: De a One For My Baby, One More For The Road, ami a Frank Sinatra-nak ikonikus balladája, az a Tony Bennett egy uptempo bluesban énekli.
2: Aha.
1: És
2: hát, izgalmas lesz.
1: Igen, úgyhogy lesz ilyen is, olyan is.
2: Na, hát és még alig beszélgettünk valamiről. Hmm. Kedves hallgatók, most viszont el kell, hogy köszönjek.
1: Mindig öröm itt lenni, és
2: gyere,
1: hallgassanak gyere, slágereket, tanuljanak azoknak a tanulságaiból.
2: Meg Tony Bennett dalokat is szeptember 1-én biztosan.
1: Jöjjenek, várjuk szeretettel.
2: Farkas Gábriellel beszélgettem, akit szeressenek, kövessenek az összes közösségi oldalon. Azt a sok energiát, amit beletesz imádott hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
2: Találkozunk ott.
1: Csók.
2: És én még nem köszönök el, kedves hallgatóim, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és arra a bizonyos búcsúra még visszatérek.
3: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Farkas Gábrielnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala. A maximális büntetést kapta az Iváncsai akkumulátorgyár. Letartóztattak egy élettársát bántalmazó férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írt a Facebook oldalán szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az Iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A megyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghozatalakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása nem volt megfelelő. A kerékpárok zárrendszeréhez kapcsolódó szoftver frissítést kapott a MOL Bubi flotta, hogy a helyi adatokat pontosabban kezeljék a bringák, közölte a BKK. Megnőtt az olyan esetek száma, amikor az alkalmazásban megjelenő pozíció nem egyezett a kerékpár tényleges helyével. A tájékoztatás szerint a frissítés jelenleg is zajlik, naponta újabb budapesti kerékpárok kapják meg az új szoftvert. A flotta több mint 90%-án már telepítették. Az alkalmazásban megjelent egy új fejlesztés is, amely azokat a helyzeteket kezeli, amikor a kerékpár valójában az állomáson található, a rendszer azonban pontatlan helyadat miatt máshová helyezi a térképen. Hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, írta a főpolgármester szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva Facebook oldalán. Karácsony Gergely közölte, hogy minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv a város minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemállapottá válik. Az elrendelt megelőző távolságtartás ellenére többször bántalmazta volt élettársát egy 34 éves budapesti férfi, ezért az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a letartóztatását, közölte a fővárosi főügyészség. Azt írták, hogy a kapcsolati erőszak mellett zaklatással, garázdasággal és könnyű testi sértéssel is gyanúsított férfi júniusban többször bántalmazta élettársát, ezért a bíróság a sértett kérésére már korábban megelőző távolságtartást rendelt el a férfival szemben. A gyanúsított ugyanakkor a végzés szabályai többször is megsértette, fenyegető üzeneteket írt a nőnek, illetve augusztusban a sértettet a munkahelyén, majd az utcán is bántalmazta. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Az északi északnyugati szél többfelé élénk lesz. Mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-32 fokot mérhetünk.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
4: Köszi szépen, Robert! Jó reggelt! Nézzük a közlekedési információkat. Van egy csomó változás, amelyek a mai nappal lépnek életbe. Így például a harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövidebb szakaszon. A forgalom csak egy sávon váltakozva haladhat át, a Petur utcát pedig lezárják az Anikó utcánál vízvezetéképítés miatt. Mától zárva a 8. kerületben a Dankó utca, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, itt a csatornát újítják fel. Szintén mától a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervíz útja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos korlátozásra kell számítani szegélyépítés miatt. Sávzárás van a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a Vasúti híd felújítása miatt. A 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcát mától zárva tartják a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert javítják a távhővezetéket. Fontos, hogy itt a 15-ös busz is terelve közlekedik, nem érintve a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. A 14. kerületben a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövidebb szakaszon közműépítés miatt a fél útpályát tartják zárva mai naptól, a Kacsó-Pongrác úton pedig kifelé a Rákospatak utca előtt mától időszakos sávzárást kell kerülgetni távhővezeték építés miatt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
4: Indul bizony, de jó híra itt, 6 óra múlt 6 perccel. Jó reggelt kíván a stúdióból Bordán Petra,
5: Somogyi Zoltán
4: és kedves vendégünk,
6: Sipos Peti vagyok, szevasztok.
5: Hát, jó veled kezdeni így a két hét után.
4: Egy zenész korán reggel, ez már önmagában szórakoztató.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 6:45 előtt 3 perccel. Szerintem minden kedves hallgatónk epekedve várja, hogy megtudja, hogy mit csináltunk, merre volt. Ja nem, de viszont minket meg érdekel, mert most futottunk itt össze, és pár minden másról beszélgettünk. Petivel meg Petrával is, csak még erről nem. Hogy ki merre járt?
2: Picsinát. Peti merre járt?
1: Merre járt a Peti?
3: Hát én koncertre gyakorlatilag a nyáron. Június elején voltam egy pár napot a horvát tengeren, egy barátom hajóján. Vitorláztunk, nagyon szép helyeken jártunk, és éppen meséltem Zolinak, hogy ezek úgy átvertek engem. Megérkeztünk egy helyre, elmentünk fagyizni, na hát itt más itt az építészet, mint a horvátoknál. Vagy nem, itt nagyon más, mint egy, látszik, hogy lejjebb vagyunk. Nem, csak olasz sör van. És másnap mondják, hát akkor menjünk át olaszban. 14 órát a vizen, meg minden. Erre mondják, Peti, már tegnap óta olaszban vagyunk.
2: Ne! És észre sem vetted.
3: Hát nem, de és még mondja, hát nézem is.
2: Persze, vizet, semmi.
3: Nézem a telefonom a kis pöttyöt, itt vagyunk Bari, hát azt mondja, nincs itt net rendesen, nem mit tudom. Folyamatosan értem. Miért írják ezt San Pietro Federetto? Miért nem horvátul írják ki?
2: Miért beszélnek olaszul ezek?
1: Miért van olaszul?
2: De jól érezted magad.
3: Nagyon jól éreztem magam. Csodálatos helyeken jártunk. Olyan szigetekre is eljutsz egy ilyen kis hajóval, ahol egyébként a turisták nem jutnak el. Tényleg egy darab világító torony lakatlan szigeten, hiszen rengeteg sziget van ott a környéken, és itt teljesen keresztbe mentünk az Adrián. De hát ez 4 nap, 5 napot voltunk csak sajnos.
1: Időjárásra szerencsétek volt, mert ott az, ami az utóbbi években barátai mindig azt mondják, akik elmennek Horvátországba, mindig megszívják, hogy jön a vihar, szakadó eső, és nem lehet csinálni semmit.
3: Hát az utolsó este az kemény volt, mert kaptunk egy ilyen boraszelet, vagy mit, és egy vitorlás hajón azért ott melózni kell. És akkor ott a kapitány mondta, engedd ki a pirosat, húzd a kéket, nem is látom, tök sötét van.
1: Tudtad, annyi... mit csinálsz, vagy csak így próbáltad?
3: Én annyit tudtam segíteni, hogy tartottam így a zseblámpát a kitetésnek.
2: Na figyelj, az is kell, hogy lássalak.
1: Peti, annyit segíts, hogy ne esd be a vízbe, légy.
3: Töltsd ki a rumos kólát, tudod.
2: Az is segítség tud lenni egyébként, hogy ne legyél tengeri beteg. És amikor mondjuk nem koncerteztek, mert ilyenkor nyáron tudja, hogy tele van a naptáratok, akkor mikor tudtok pihenni, menni?
3: Hát például a nagy koncert után elmentem Vietnámba, képzeld el. Az március elején volt, és ugye február végén volt a nagy koncert, és utána engedtünk magunknak 2-3 hetet. Ez ilyenkor, tehát inkább ezekben a laposabb időszakokban, február, október. Októberben szeretnék még egy 4 napot Spanyolba menni a gyerekeim, a kicsikén 31 éves és 25 éves.
2: Ezt akartam mondani, hogy gyerekek már nagyok, igen.
1: 58 fok, tehát a szempontból a tavasz meg az ősz.
3: És ott is inkább ilyen utazgatós, te jobbra, balra, előre, hátra. Nem biztos, hogy a fürdés a lényeg, hanem inkább ez a városnézés.
2: Ja, akkor te inkább városnézős abszolút vagy. Hát a mi nyaralásunk az hál' Istennek úgy alakult, hogy mi szeretünk egy picit pihenni is, meg városnézni, úgyhogy amikor most elmentünk Krétára, akkor igazából 3 napot pihentünk, tehát ami olyan tengerpartos, napozós, stb. Mert a fiúk igényelték azt is, hogy ők ott tudod, így töltögethessenek, meg jól érezhessék magukat már reggel 10-kor. Mi aztán utána pedig mentünk folyamatosan. Megnéztük Heraklion-t, megnéztük a Knossoszi palotát, nekem a szívem vágya volt, mert én ilyen történelem meg mitológia mániás vagyok, és látni azt, még hogyha nem is igaz, hogy ott volt a Minotaurusnak a labirintusa, meg azt a történetet.
1: Mennyi van meg, hogy képzeljük, hogy mennyire áll, vagy mennyire nem áll, vagy csak...
2: Figyelj, nagyon...
3: Csodálatos. Én voltam.

0: a végig, hogy ők nem ugyanaz az oldalán voltak a vasfüggönynek, mint mi. Hát tehát, hogy ugye?
1: És
0: hogy...
1: más volt a világ?
0: Hát, ahhoz képest ezt így nagyon jól sikerült már elrejteniük, tehát, hogy figyelj, hogy Varsóban oké, egy icipici óvárosi része maradt, igen. És a nagyja az ugye új, hát relatíva nyilván ez az 50-es, 60-as, 70-es évek, és oké, abból a szempontból nem szép az épület, tehát nem olyan gyönyörű, mint egy stukkos, gipsz stukkos paloták, mint nálunk a körúton vagy bárhol, de hogy minden rendben van, hogy az aluljárókban tényleg egymást érik az üzletek, de hogy a gyors étterem, a borbé...
1: És működnek.
0: És működik, és nem lóg az álmenyezet, és nem lóg a vezeték a, nem tudom, a lámpából. Tiszta, mindenhol tisztaság van. Figyelj, a villamos megállótól kezdve nincsenek eldobált csikkek, a bokrok tövében nincs odaszorva a szemét, nem fetrengenek az emberek az utcán, és hogy tényleg egy olyan típusú helyen is, mint a Hungária körút, azt érzed, hogy végig gondozott virágágyások.
1: Hát ez nálunk most nincs.
0: És tudod, vagy tudjátok, én úgy vagyok ezzel, hogy én tényleg szeretem Budapestet, én szeretek itt élni, és amikor azt mondom, hogy a szívem szorult össze, amikor hazaérve sétáltunk egyet egy kedves ismerősömmel a Dunapart, tehát a Fővám térnél, meg a, ja, hát meg a Szent Gellért térnél, tehát hogy azt a dzsuvát, ami ott van, és ezt nem azért mondom, de ilyenkor mondják, hogy akkor menjél Lengyelországba. Nem, én azért ostorozom magunkat, hogy a jó példából tök jó lenne tanulni.
1: Hát figyelj, 5-6 évvel ezelőtt nem volt ennyire koszos a város. Én ugye tömegközlekedem, tehát látom meg azt is, hogy egyre több embert látok az utcán is ilyen furcsa állapotokban fetrengeni, ami borzasztó. Sőt, nekem ami ilyen nagyon szívbe markoló volt, amikor megnyitott a Time Out, tehát, hogy tényleg rengeteg külföldit vonz, hogy azért ott kipróbálj különböző ételeket, és hogy ott is kosz van, dzsuva van, tehát bemennek oda a külföldiek is, és utána azt látják, tudod, hogy én nem tudom, mi történt itt a kis fővárosunkkal, de tény, hogy egy kicsit koszosabb.
0: Hát meg tudod, úgy volt, hogy Varsóba repültem, ott voltam néhány napot, és utána vonattal mentem át Danzigba, és az ugye megvan, hogy a több mint 300 kilométeres távolság, ez 2 órányi vonatút volt.
1: Na, hát!
2: Jobb a sihuhu.
0: És hogy a vasútállomás, figyelj, mint egy palota a meséből úgy nézett ki, ugye nagyjából nekem ez a két város, és a kettő között a Malborki kastély, ami a legnagyobb tégla vár, amit ti imádnátok szerintem, és én is úgy vagyok, mint Peti, hogy lejártam a lábam. Tehát, hogy reggeltől estig sétáltam, nem pihentem egy percet
2: sem. Én úgy voltam, én is mondtam egyszer egy lengyel ilyen körúton, de kocsival voltunk, gyerekeimmel szintén, és akkor még nem, olyan, ez olyan régen volt, hogy még abból a hagyományos GPS-szel mentünk, tudod, amit kirajálja a kocsi elejére. És hát, hogy valaki, bejutottam, hogy Zakopán, egy pof, rányomtam az elsőre, megyünk, mondom, már rég ott kéne lennünk. És nézem, valahogy kiderítettem, hogy valami Zakopán nevű szintén, csak ott még egy ilyen, volt egy alcíme. Hallod, úgy képzeld el, úgy találtam vissza.
0: Hány száz kilométerre volt odébb?
2: Hát egy olyan 70-80-nal voltunk akkor odébb, és találtam a kocsiba egy papírtérképet, de olyan volt a papírtérkép, hogy a szomszédos ország még CCCP volt. De visszataláltunk Zakopánéba.
1: Ez viszont így kívánc.
2: Ennek papírtérkép alapján. Hát ez szerencsénk volt.
0: De ott nagyon szép helyeken. Az is szép, igen.
2: Voltunk a Dunajecen tutajozni, az volt a hármas határon, ott folyt, az volt a régi magyar határ, akkor voltunk abban a Sóbányában, a Vérdiskán. Hát csodálatos helyek vannak egyébként. Tényleg nagyon, nagyon tetszett nekem is Lengyelország, és bárkinek ajánlom. Tesó, még most voltak.
0: És önöknek mi volt a legkedvesebb nyári emlék, vagy mi válik majd azzá? 0630-30-30-95-8, vagy ha csak egy szóval megírják azt, hogy merre jártak, azt is örömmel vesszük.
3: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Fél hét előtt 7 perc itt a Sláger reggel. Hát ha már itt kirándulgattunk az előbb, most már csak képzeletben, meg az emlékeinkben. Képzeljétek el, hogy egy apuka, a 4 éves órák 7 éves kisfiát hagyta magára, mert ugye a kisfiú elfáradt. Tehát, hogy túráztak, sétáltak, és úgy volt vele, mondta a gyerek, hogy nem tud tovább, mondta, jó, akkor maradj itt. És
1: milyen bájos, kedves.
0: Igen, tehát, hogy te ilyet elképzelhetőnek tartottál volna annak idején? Hát vagy, az, hogy magára, mert te is ilyen menős vagy.
2: Nagyon menős vagyok, az, hogy magára hagyjam, azt nem tudom elképzelni, de ugye eltervezett, hogy hova szeretnél elmenni, azért győzködtem volna a gyereket, hogy na, menjünk föl, hát ha már eljöttünk ide, másszuk meg a csomolunk már. De biztos magára nem hagytam volna a gyereket.
0: Na, majd erre visszatérünk, mert erről nekem most ez jutott eszembe, hogy ugye van, ahol ezt valaki mondjuk nevelési, úgymond, ő így fogalmaz, hogy nevelési célzattal tesz meg, hogy kisfiam, nem, jó, akkor maradj, akkor csináld. Szerintem ilyen sokakkal.
2: Én egyszer az öcsémet odakötöztem az íróasztalába.
0: Hoppá!
2: Mert rám bízták az öcsémet, és elmentem moziba, csak nem, hogy baja essen itt. Megtalálja a kést, vagy az ollót, akkor ami kicsi volt.
0: Szívesz, oda, hány éves volt ő akkor?
2: Hát én 2-3 vagy valami, nem tudom, rám bízták anyámék, és elmentem a haverokkal moziba, és én akkor odakötöztem. Ennek hagyománya van, egyszer az unokatesóim is engem is odakötöztek, gondolom, ezt tovább örököltem, ezt a szép hagyományt.
0: Ezt egy haveromtól hallottam, hogy őt is a bátyja lekötött. De nem tudom, akkor ezek szerint nekem nagyon jó fej bátyja van, mert engem sose kötözött oda sehova.
1: A mi gyerekkorunkban ez tök normális volt, hogy ilyen dolgokat csináltunk, de tényleg. Tehát most már nyilván kijön a gyámügy, érted, a tesóra is, de annak idején ez teljesen normális
0: volt. Mi gyerekkorunkban sok minden normális volt, ami most nem az. Pont a napokban beszélgettem a pedagógus ismerősömmel, aki mondta, hogy figyelj, ezt letagadom, de hogy némelyiknek egy-két pofa úgy odaférne, és fiatal.
1: Tehát, igen.
0: Igen, és egyébként tök tüneményes, meg minden. Nő, fiatal.
2: De hát azt mondja, kaptunk, hogy... mi a tornatanár minket volt, egy nyakába lógott egy bőrszíjon, egy síp.
1: Azaz.
2: Olyanokat odavágott nekünk a tornatanár, hogy az, most már beperelnék.
1: Igen,
2: érte.
1: Ez hát régen simán, a tanároknál normális volt, ami szerintem nem normális, tehát az, persze. Hogy nálunk is volt egy Elemér bácsi, aki a fiúknak ezzel a nagyon vastag vonalzóval adta a körmösöket, hát az annyira fájhatott, persze. És én értettem, hogy ez miért volt jó.
0: Amikor tesi tanának általánosban a Gábor bának ilyen furkos botja volt, és azzal egy kopogtatta a parkettát, és így hadvászott, de soha, tehát hogy én olyat nem látom, hogy bárki ezt hozzáért volna, de hogy mindenki elhitte,
1: a
0: hogy ha valami történne, akkor azzal biztos azt használná
1: igen,
0: is.
1: Igen, ezeken nem értünk egyet.
0: Na, szó lesz majd a fura nevelési módszerekről, apropó, hogyha ha kaptak valaha fura büntetést, vagy nem feltétlenül furát, hanem valami nagyon emlékezetes büntit, itt, nálunk, nem tudom, nálatok mivel operáltak, nálunk például a tévézés megvonása volt egy ilyen, ugye az
1: ja,
0: akkoriban.
1: Ja, hát az persze.
0: Hú, hát az, éreztem a súlyát.
1: Most megvonnák a tévét a gyerekektől, ők megvonnák a vállukat.
2: Szerintem a telefont, ha elveszed a gyerektől, már
1: azaz,
2: akkor összeomlik minden.
0: Az a legnagyobb,
1: azaz,
0: igen.
1: Igen.
0: Szóval a legnagyobb bünti, amit valaha kaptak. 0-30-30-30-95-8, aztán szó lesz majd arról is, hogy beperelt egy amerikai cég egy nőt, mert a Google-on értékelést adott róluk, és még hozzájött, ami nekik, a cégnek, az értékelt cégnek nem tetszett. Nem tudom, gondoljátok át, hogy ti szoktatok-e értékelést, én pont tegnap írtam kettőt.
1: Én is tegnap.
0: Egy és egy 5 csillagosat. Pont azért, mert így valahogy kihozták egymást. És persze ma is lesz majd hablatja, abba is lehet jelentkezni, lesz minden.
1: Úgyhogy... A hablatnál ezért szeretném elmondani, hogy Well Hello koncertre adunk belépőt, aztán lehet menni Budapest Bar koncertre, aztán a Dunakeszi Festre, a Hungarian Darts Trophy-ra, a Gypsy Kings koncertre, és van Sláger FM prémium előfizetésünk. Szóval megszórjuk ajándékkal.
0: Valamit nem akarsz hozzátenni még így? Hát, meet and greet-a.
2: Jöhetnek mirigyre is, igen, csak kaphatók a jegyek, nem nyerhetők.
0: Oké, hajrá!

0: Sláger reggel. Csak itt. Sláger FM. A Sláger FM-en.
1: Somewhere.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A jó hírem az így az augusztus utolsó hetére, hogy igazán kellemes lesz az időjárásunk. Ma például délutánra már 29 fokot ígérhetek, most 19 fokkal indult a reggelünk, és napsütés várható. Aztán holnap lesz egy kis zápor, zivatar, de 30 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, és a legmelegebb ezen a héten pénteken várható 34 fokkal, úgyhogy így készüljenek, hogy lehet még majd strandolni.
2: Nézzük a közlekedési infókat. Először is a MÁV Inform ügyeletese Jancsurák Bence a vonalban. Mi újság nálatok? Jó reggelt!
3: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Budapest környékén rendben zajlik a reggeli vonatforgalom, nincsenek jelentős késések, fennakadások. A távolsági forgalomban a Pécsre tartó meccsek Intercity-k biztosító berendezési hiba miatt 10-30 perces késéssel érkeznek Baranyába. A csatlakozó járatok nem minden esetben várják meg a késve érkező meccsek Intercity-ket, az átszálló utasok mentesítő buszos közlekedésre számíthatnak. Tart a karbantartás a Bakonyvas úton, szerda estig Veszprém és Zirc között pótlóbusszal kell átszállni, karbantartás miatt jó utat.
2: Köszönjük. Ha már közösségi közlekedés, a 253-as autóbusz jelenleg terelve közlekedik, kihagyva a Királylányka utca, a Facsemete utca és a Fatörzs utca megállókat egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. És az M3-as autópályán Budapest felé több jármű karambolozott, így a kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél a belső sávban, illetve a leálló sávban is sérült járművek vesztegelnek. Nagyon nehéz tovább jutni az egy sávra szűkült pályaszakaszon. Már most 4-5 kilométeres a torlódás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 6 óra 42 perckor. A kérdésem, ti szoktatok-e a Google-in értékelést adni? Ugye, amikor 1-től 5 csillagig lehet kiválasztani, hogy mennyire tetszett az adott hely, mennyire vagy elégedett, és akkor még néhány mondatot is hozzá lehet fűzni.
2: Csináltuk én nem ilyet? Nagyon, mert ahhoz is hülye vagyok, hogy a telefon bekapcsoljam, tehát
1: ja,
2: hogy okay. Nem tudtam, mik azok a csillagok, a jó konyak, akkor...
3: Akkor te még vendégkönyvbe írsz, amikor csillag. Elmész egy étterembe?
2: Hát, ha megkérnek, akkor igen. De nem nagyon szoktam értékelést adni, nem látom annyira értelmét. Egy helyen adtam értékelést, egy ismerősöm csinált egyszer valamilyen vállalkozást, és akkor ott fölpontoztam.
3: Na, jó hogy... fej voltál. Én a Google-on nem, viszont a Booking-on igen, mert úgy gondolom, hogy ez sokaknak
2: igen, bocsánat,
3: segíthet.
2: Igen.
3: És most is, amikor hazajöttünk a szállodából, annyira elégedettek voltunk, hogy muszáj volt, mert mondom, ezt másnak is akarom, hogy tudja, hogy mi volt itt az erősség, gyengeséget, nem is tudok felsorolni, és én is el szoktam olvasni. Tehát mikor ezt a szállást kerestem, akkor nagyon sok értékelést olvastam el, és mivel sokan felpontozták, tehát nem az volt, hogy öten azt írják, hogy szuper, jó, tudok, akiket így megfizetnek, hanem tényleg rengetegen, ezért úgy döntöttem, hogy én is szeretnék nekik ezzel segíteni.
2: Én a Booking-on szoktam foglalni, és tavaly voltunk Brüsszelbe barátainkkal, és előtte, mikor foglaltuk a szállást, azt mondja a fiam, mert ő benne van ebbe a turizmusban, hogy nézzük meg hát, ha olcsóbb a szállod a saját oldalán.
1: És simán
2: lefoglaltam, és mentem oda, keresem a foglalásomat, és én azt hittem, hogy a Bookingon foglaltam. És nem jutottam be a szállodába, és egyszer csak beugrott, hogy hát máshol kell keresni.
3: Igen.
2: Hogy én mit bénál? Ja, ráadásul nem volt recepció, hanem ilyen automata, hogy hívják bejutásra. Hát én mit töketlenkedtem ott a bejáratnál? Hát gyerekek, nem találom. Persze, mert nem ott foglaltam.
1: Igen. Képzeljétek engem most néhány hete az egyik cimborám kezdett kapacitálni, hogy miért nincs már Revolut kártyád? Mondom, mert megnéztem és rájöttem, hogy nekem minek? Tök fölösleges. Tehát, hogy de mondom, az alapvetően annak jó, aki sokat költ külföldön. És mondja, nem, mert hogy ilyen kedvezmény, olyan kedvezmény, meg stb. És akkor átdobtam, most mentek ők is Görögországba, hogy nézzem meg, hogy a, mit tudom én, a szállás az 800, nem tudom hány ezer forint helyett, a nem tudom hány napra, hány főre, az végül csak 600 valamennyi volt. És akkor kikerestem neki a Bookingról ugyanazt a szállást, ugye, mondom, nézd, a Bookingon meg 450. Menj már, hogy... Na, mondom, hát ennyit a Revolut kártyáról kb. Azért kérdeztem, mert, és egyébként a Booking az annyiban korrektebb, hogy ott ugye valóban akkor tudsz csak értékelést írni, hogyha te igénybe vetted a szolgáltatást.
3: Igen.
1: Hiszen ugye akkor kapsz egy automatikus üzenetet, hogy most akkor értéked. Azt a szállást, tehát nem tudsz máshova írni a Google, ezzel szemben megengedőbb, mert bárhova te ott vagy, belépsz, és oda befögsz valamit, hogy ezt néhányan csinálják is, hogy ilyen negatív kommenttel árasztják el, ugye nekik nem tetsző dolgokat. Például most egy amerikai csajszit azért pereltek be 25 ezer dollárra, mert hogy a Google az 5 csillagból 1-es értékelést adott egy cégnek, és hát elkezdte gyalulni az ő termékeiket, hogy így rossz, meg úgy rossz, meg állandó problémák vannak, meg stb. És kiderült, hogy valószínűleg valamiféle szerelmi történet áll a háttérben, és valamiféle elégedetlenség, tehát hogy valójában semmi köze a hölgynek az adott céghez, meg a termékeihez, hanem volt ott egy fickó, akivel ők úgy tűnt, hogy együtt lesznek, aztán mégsem, és bosszúból jól lepontozta, vagy leértékelte
2: de egy cégnek azt is el kell fogadnia, valaki egy csillagot ad, tehát én azt gondolom, ez nem jogos, ha beperele, tehát nem mindenki lehet elégedett minden szolgáltatással.
1: Hát de itt a pont azért perelték be, mert hogy ő nem vette igénybe a szolgáltatást, és hogy így hitelrontásnak minősülhet ebben a formában, hogyha ugye hát tudják ezt bizonyítani.
2: Jártam így idén, hogy rendeltem valami elszívót, meg sütőt, meg egy mikrót, mert akartam, hogy egyforma legyen. A háromból 2 használhatatlan volt, de ezzel valami, persze hülye voltam, interneten rendeltem, nem is válaszoltak az e-mailjemre, hogy ezeket esetleg cseréljék, vagy javítsák. Valami külföldi behozatal volt, hulladék volt. Egyből szervizbe kellett vinnem mindjárt rögtön, hogy egyet használni tudjam.
1: Mert sokaktól ugye az olcsó húsnak higa leve esetem, most nem tudom, hogy tök olcsó volt, vagy csak olcsóbb,
2: volt,
1: mint az itthoni.
2: Persze, nem volt,
1: de hogy ezért kell vigyázni, igen, az ilyen nemzetközi beszerzése, mert ott aztán rohangálhatsz a pénzed után, hogyha valami nem kerek.
3: Ebben a sztoriban nekem az nem tetszik, hogy nem értem azokat az embereket, akik csak azért adnak negatív véleményt, mert mondjuk most olyan napjuk van. Tehát, hogy azért ezzel befolyásolod azt, hogy más emberek hogy ítélnek meg egy céget. Szóval ez azért nem szép, ez nem fair.
1: Mit értesz az, hogy olyan napod van? Mert én például, én vállalom, hogy ha mondjuk elmegyek egy étterembe, jellemzően ott szokott előfordulni, és valami nagyon nem tetszik, akkor a frusztrációmat öntöm bele a kommentbe,
3: de
1: hogy az jogos, mert valóban, tehát olyan szinten volt, múltkor Komlón voltam, és hogy egyszerűen olyan minősíthetetlen volt a kiszolgálás, de leírtam a posztban, hogy az kaja az egyébként remek volt, nagyon finom, de hogy a felszolgálók, azok, és aztán láttam, hogy többen ugyanezt írták már az elmúlt hónapokban, hogy hát a felszolgálóktól kellene ott megválni.
2: Én nem merek reklamálni akkor sem, ha nem tetszett, mert úgy megismernek, és akkor minden rendben volt.
3: Biztos azért, mert
2: nem,
3: igen.
2: Nem akarom ott leszarozni, akár legfeljebb nem jövünk többet.
3: Igen.
1: Nem, utólag már mindegy.
2: Nem akarom itt.
1: És akkor, viszont pont egyébként azért is írtam meg az egycsillagost, végül így visszamenőleg egy két hét, és még két hét után benne van a frusztráció, tehát annyira fölhúztak, hogy de akkor nem írtam oda. Viszont most meg két napja Miskolcon egy olyan tökéletes étteremben vagy bisztróban jártunk, és annyira kedves és előzékeny volt a felszolgás, és mindenkivel, tehát hogy tündérek voltak a csajok, akik ott pörögtek, finom is volt, árértékarányban baromi jó, mert erre muszáj írom egy ötöst, és akkor így eszembe jutott, hogy ja, meg hát akkor a múltkor itt azt odaírom, pont azért, hogy más ne fusson bele, nem, tehát most nem rossz indulatból, hanem hogy amit mondtál te is, Petra, hogy más már ne fusson bele ugyanabba a csapdába.
3: Ja, én is olyan vagyok, mint te. Nem írogatok. Igen. Csak ha nagyon elégedett vagyok. Az igen. Nem jó neki semmi.
2: Hát pedig ott volt a püfőt hús, nem?
3: Igen.
2: Ott volt a bántott hús.
3: Ott volt a kirántott hús, ott volt.
1: Ha szoktak véleményt írni, és ha már volt ebből valamiféle hátrányuk vagy előnyük, 06 30 30 30 95 8, közben pedig egy kis rozét szervíroznék, azt a fajtát, amelyik a Bruno Marshoz tartozik,
3: hát az APT-ben.
0: Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: Ez a Sláger reggel.
1: És oly gyorsan múlnak a percek, hogy mindjárt 7 óra lesz már, 6 percen belül.
2: És ha már az értékelésekről beszélgettünk, Zolcsi adott egyet nektek, Peti, mert azt írja, hogy sziasztok, a Bókai kertben egyszerűen zseniális volt, ahogy játszottatok, úgyhogy szeretném megköszönni így a zenei élményt.
3: Igen, a Popper Petivel játszottunk egy ilyen egyórás ilyen zongora estet, és hát a hülyeség nem maradhat el. Egy-két poént bedobtunk a számok közé, és nagyon jó kis hangulat volt, ilyen kis családias, de ilyeneket is vállalok a nagy koncertekben.
1: Zongora est.
3: Hát a Peti, Popper Peti zongorázik, és
1: hát ez oké, de hogy hozzád mértem, mondom, hogy zongora est.
3: Hát azért ezek ilyen magna cum laude, edda, ilyen dalok feldolgozva, és balkonfanatik néven tevékenykedünk most már.
2: A teraszon... Régóta, akkor kezdtétek, amikor igen, a Covid volt.
3: Pontosan a Covid igen, hozta ki belőlünk, hogy a teraszon játszottunk, és akkor ez lett a nevünk, hogy balkonfanatik. Először Popperké akartunk lenni, ugye Popper Petivel zenéltünk, és egészen sokan szeretik. Most is voltunk egy szülinapon.
2: Na, ilyen értékeléseket is várunk, akár a Petit is lehet, vagy minket, vagy hogy szoktak egyáltalán írni Google értékelést.
1: Vagy Bookingot, vagy bármilyet, csillagosat. 0-30-30-30-95-8, közben adjunk egy jó értékelést, szerintem Edwin Collinsnak, hogy még mindig, igen.
2: Tehát, ja, értékelni a fotónkat is lehet a Sláger FM Facebook és Insta oldalán, bocs, hát még
1: oda is kipasztítok. Szívecskékkel, mosolyogos emojival, dühöset ne tegyenek, jó? Köszönjük szépen, legyenek még kíméletesek az első napon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Székreállok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
5: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
4: Aha.
5: És ilyenek.
4: Mert a cigaretta az a természetre káros?
5: Igen, mert elmegy a füst a fákra, elrohadnak minden.
4: Te hogy véded a természetet, Dorina?
6: Mi nem szemetelünk.
4: Miért kell nekünk megóvni a természetet? Mert ilyenek vagyunk?
5: Mert ő is megóv téged.
7: Milyen bölcs.
2: Székreállok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
8: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
13: És bedobta!
14: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
13: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
14: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
13: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
15: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
16: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
17: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Az atomenergiára szükség van, mondta a miniszterelnök, zéró toleranciát hirdettek a kisebbségek bántalmazásával szemben. Meghalt a hajós kapitány, aki nem segített a hableány balesetnél. Molnár Róbert vagyok. Aki igazán meg akarja védeni a klímát, az nem lehet atomerőmű ellenes, jelentette ki a miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a közelmúltban voltak országok, ahol győzött az atomenergia ellenes lobby, leállították az erőműveket és óriási bajba kerültek. Van olyan nagy európai ország, ahol nagyon megdrágult ettől az energia, kiszámíthatatlanná vált, külső függőségek alakultak ki. Ezt nekünk el kell kerülni, fogalmazott. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbonkibocsátása és az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Több mint 70 ezer négyzetméternyi új burkolat elkészítésére keres kivitelezőt a Budapest Airport ZRT, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A fejlesztés a repülőtér egyik futópálya végénél és a kapcsolódó guruló utakon valósul meg a fénytechnikai és csapadékvízelvezetési infrastruktúra modernizálásával együtt. Új teherbíró felület épül megközelítőleg 44 600 négyzetméteren, ebből 20 ezer négyzetméter bazalt beton, valamint mintegy 30 ezer négyzetméternyi burkolat épül ki az aszfalt patka elbontása után. A fejlesztés során a guruló utakat úgy szélesítik ki, hogy azok egyenes szakaszokon a legnagyobb kategóriájú légijárművek mozgás geometriájának is megfeleljenek, közölte a magyarépítők.hu. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium államtitkára vasárnap. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slachta Margit síremlékénél tartott megemlékezésén azt mondta, hogy a kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésében lehetséges. Meghalt annak a szállodahajónak az ukrán kapitánya, aki a vádhatóság szerint a Hableány katasztrófáját követően nem nyújtott segítséget a Dunában életükért küzdő embereknek. Magyarország egyik legsúlyosabb hajóbalesete 2019. május 29-én este történt a Margit híd lábánál, amikor a Viking Sigyn nevezetű szállodahajó letarolta a Hableány városnéző hajót. A katasztrófát mindössze 7-en élték túl, 27-en életüket vesztették, 25 dél-koreai turista és a két tagú magyar legénység, egy dél-koreai nőt pedig még mindig eltűntként tartanak számon. A térfigyelő kamerák felvételei és a vádirat szerint az Idun kapitánya bár értesült a balesetről és arról, hogy mentésre lenne szükség, mégsem riadóztatta a személyzetet, nem engedtette le a mentőcsónakokat, hanem tovább haladt észak felé. A férfi az eljárás során azzal védekezett, hogy ő nem látta a vízbe került embereket. Hétfőn a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések a szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, de marad a meleg.
8: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
6: Az M3-as autópályán Budapest felé a kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél a belső és a leállósában is sérült járművek állnak, úgyhogy csak egy szűk sávon lehet tovább haladni, nagyjából 5 kilométeres a torlódás. Egyébként élénk a forgalom az autópályákon, illetve a főutakon a főváros felé, főleg Budapest környékén, mármint hogy közelében, Tatabánya és Biatorbágy között lassult le jelentősebben a haladás, illetve az M0-as autóúton az M4-es és az M5-ös csomópontja között a gyári szakaszon is kimondott telítettek a sávok, szakaszos torlódás is kialakult. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, az M3-as bevezetőjén, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól és a 10-es számú főúton az Ürömi körforgalom előtt. A Czeczi János közben, a Czeczi János utca és az Anikó utca között mától egy rövid szakaszon a forgalom csak egy sávon váltakozva haladhat át, a Petur utcát pedig lezárták az Anikó utcánál. Zárva a Dankó utca, a Magdolna utca és a Kálvária tér között mától, és szintén a mai naptól a Vágóhíd utcában a Soroksári út szerviz útja és a Vaskap utca között is korlátozásra kell számítani, továbbá a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, illetve a Hegedűs Gyula utcát mától zárva tartják a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között távhővezeték javítás miatt. Vigyázat, itt a 15-ös busz is terelő útra kényszerül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
6: Egy sípos Petink van itt nekünk ma reggel.
7: Igen. Jó reggel. Meg egy csomó Zizolink.
6: Ja, meg Pordán Petra is itt van. Mi is csak ma jöttünk vissza, úgyhogy ez, most ez az egész hármas így merőben. Így
7: vannak itt
6: körülök. Nem úgy tettek ezt képest. Viszont nem úgy, Chaperone, jön a Good Luck Baby már is.

0: Sláger reggel.
1: Én erre adok 5 csillagot Elton Johnnak, de, csak a, de én ezt a rúpolos verziót szeretem.
2: Hát ugye én
1: a,
2: is.
1: Mi volt az első verzió, az eredeti, és aztán jött a rúpolos, de ez tök jó húzása van ennek a dalnak.
2: Képzeljétek el, hogy nem egyedi eset.
1: direkt nézem a rocker csávot, hogy mit mond.
2: Jó, de a rocker csávó az imént mondta, hogy imádja Bruno Mars zenét, mert hogy tehetséges zenészről van szó.
1: Adásban nem mondtam, most lebuktattuk.
2: Hát szerintem ez nem fáj neki.
3: Nem
2: egy olyan info, ami jön.
1: Figyelj, várjál, nézzük Sipos Peti arcát. Figyelj, Madonna.
3: Nem, kösz. Nem.
1: Jó.
2: Ha már az értékelésekről beszéltünk, és arról, hogy ugye egy hölgy akár 25 000 dollárt is ki kell, hogy fizessen egy cégnek, mert hogy negatív értékelést adott meg egy

0: értékelést. Az utóbbi mellett döntöttem. Ti ezt értitek? Hogy 5 évvel később te kapsz egy e-mailt, hogyha nem tetsz. Úgyhogy Zoli, vigyázz magadra.
1: Azért nem értem, mert azért van ez az opció, hogy tud értékelni.
0: Hát nem is értem.
1: Hát nekem itthon volt Pesten, hogy siettünk a vonathoz, és akkor bementünk az egyik ilyen tésztás helyre, az Árkádban, és akkor direkt megkérdeztük, mert sor volt. Mondták, ó, ennyi perc, és valami elképesztő 40 perc, vagy nem tudom, mi lett belőle, úgyhogy végén ott kellett hagynunk, úgyhogy már ki volt fizetve. És akkor írtam egy értékelést, mert ez nem nagyon tetszett, hogy ez leírtam rendesen részletesen, hogy ez volt a szitu, és hogy többször rákérdeztünk, már bunkon válaszoltuk, hogy majd kész lesz, meg nem tudom micsoda. Eleve nem szeretem, hogy egy vendéglátóhelyen, tehát hogy mégiscsak te vagy a vendég. És én tényleg nem szoktam lemenni kutyába, tehát hogy tök normálisan megkérdezem, akkor válaszolj normálisan. És akkor ott kaptam, képzeljétek el, egy pár nap után jött a főfő menedzsmenttől, a belódzótól valami, nem tudom, hogy hát elnézést kérnek, és hogy elfogadnék-e egy, nem tudom, valami 2 vagy 5 000 forintos kupont, és hogy hát mondom, oké, és gondoltam, korrekt leszek, nem kérték, letöröltem a megjegyzést, hogy, illetve nem, kiegészítettem, hogy korrektek voltak, mert hogy ajánlottak cserébe valami. Soha nem jött meg, úgyhogy megint kijavítottam az értékelést, és még kevesebb csillag
0: ez
1: lett belőle,
0: gáz?
1: És leírtam, hogy ígértek jóvát, itt az se jött meg, úgyhogy köszönöm szépen. És ez körülbelül 4 éve történt, én azóta arra a helyre, és ennek a láncnak egyik helyére sem teszem be a lábam. És ha valaki mondja, hogy találkozunk, ott mondtam, hogy biztos, hogy nem.
0: Ezzel
1: nem.
0: Én is így vagyok. Tehát,
2: nekem az egyik gyors étterem volt ilyen, hogy 30 évvel ezelőtt betévedtem, általában csirkét árulnak, és ahhoz kötődő üzéket, és mondtam, soha többet. Eltelt 30 év, valami éjes, oda bementem, megint rá, mondom, megint soha többet nem megyek, mert nem értékeltem, de mondom, ez gagyi.
0: Így értékelted, hogy többet nem mész oda.
1: Az is egy értékelés.
0: Itt van velünk Steigi, jó reggelt.
1: Szavasz.
3: Guten Morgen.
4: Sziasztok, jó reggelt.
0: Azt írod, hogy véleményt nem nagyon szoktál írni, csak csillagokat szoktál nyomogatni. Miért?
4: Hát én nem vagyok olyan beszédes, meg olyan típus, hogy akkor én most itt mindent is leírjak, inkább csak csillagozom.
1: Viszont volt már ebből? Igen, előnyöd vagy hátrányod?
4: Így a csillagozásból nem, abból se előnyöm, se hátrányom nem volt, mert ugye nagyjából csak azt látni, hogy értékelem, tehát de az, hogy miért, azt ugye nem írom le. Egyszer írtam egy panaszlevelet, de az is tényleg nem van rám, de akkor nagyon-nagyon elpattan nálam is a húr. Autóvásárlásban voltunk, kinéztünk egy autót, elmentünk az autókereskedésbe, és meglátunk egy másik autót, viszont már péntek volt, napvége, záróra előtt meg sötétedett, és megbeszéltük, hogy hétfőn visszamegyünk úgy családostól, mindenestől. Fölírták a nevemet, telefonszámomat, és hétfőn, amikor mentünk vissza, akkor közölték, hogy eladták az autót. És úgy az lett volt bennem, hogy ott volt a nevem, telefonszámom, annyi nem volt bennük, hogy felhívjanak, hogy elnézést, ezért eladtuk az autót, ne jöjjenek, mert oké, egy fix vevőt persze nem küldenek el egy
1: esetlegesért,
4: egy olyan ér, aki nem biztos, hogy elviszi, és akkor ezt úgy leírtam, hogy hát ezt köszönöm szépen, hogy családostól újból el kellett bumliznom, meg stb. És a nagy főnök írt vissza, hogy nagyon sajnálja meg mindent, és kaptam 100 000 forint kedvezményt, hogyha mégis náluk vásárolok autót.
0: Az menő! És ott vetted meg a következő autót?
4: Aztán úgy adta a sors, hogy nem ott vettem, mert találtunk egy másikat.
1: Jó, de ilyenkor a gesztus is
0: hát
1: szerintem
0: ez az.
4: Igen, ők megcsinálták ezt így.
1: Hát köszi, hogy elmesélte, Steigi.
0: Szavasz!
4: Oké, én is. Sziasztok!
2: Hello.
1: Várjuk közben a jelentkezést, mert nézem az órát, figyeljetek, mindjárt 7:30 lesz. Úgyhogy, ha Madonnára azt mondtad, hogy köszönöd, nem? Akkor nem tudom, mit mondasz majd erre.
2: Na,
1: ja, mindjárt a hablatjáték.
0: Mindjárt a hablaty. Cilla énekel majd valamit valahogy. Aha. Hallgatóinknak meg kell fejteni, és rengeteg szuper jó nyereményünk van. Tehát ez ilyen 100 000-es nagyságrendű, ahogy én így elnézem ezeket a belépőket, igen.
1: Úgyhogy tessék jelentkezni most. 0630 30 30 95 8. Addig is gyűlnek a ráncok, már látom a Peti szem alatt is. Meg hát jön az FLM dala.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
6: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncertsó színpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
7: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
8: És bedobta!
9: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
8: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
9: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
8: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
10: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
11: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
12: Közeleg az iskola kezdés, de a lovas szezon továbbra is dübörög. Látogass el a Nagy Lovasba, ahol mindent megtalálsz, ami a lovagláshoz kell. Egy helyen, ez a te lovasboltod. nagylovas.hu.
13: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
14: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása. Pakson jövőre újra nyithat a 10 éve bezárt planetárium. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, mondta a miniszterelnök a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbinájának tervezett visszakapcsolásáról szóló helyszíni sajtótájékoztatón. Elmondta, jelenleg az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból 7 üzemel, így már majdnem 100 köbméter víz kerül az erőműbe másodpercenként. Vasárnap reggelre az atomerőmű tájékoztatása szerint 800 megawatt fölött volt az atomerőmű termelése, közölte a kormányfő hozzátéve, hogy már az egyes blokkban is üzemel egy turbina, és folyamatosan terhelik fel a hálózatra a teljesítményt. Az erőmű teljesítménye nem sokára eléri az 1000 megawattot, és várhatóan szerdára elérhető a teljes 2000 megawattos teljesítmény, emelte ki. Magyar Péter a paksi atomerőműről azt mondta, hogy az ott rekord sebességgel végzett munkálatoknak jelenleg 15-20 cm a visszaduzzasztó hatása. A kivitelezés a tervezetnél gyorsabban halad. Jövőre újra nyithat a Népligetben a 10 éve bezárt planetárium. A jövő évben ideiglenesen kinyithatná kapuit a planetárium, véli Tanács Zoltán tárcavezető. Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne, és néhány 100 millió forintból megoldható, mondta a miniszter hozzátéve, hogy a 23 méteres kupola nemzetközi összehasonlításban ma is jelentős érték. A lemaradás elsősorban a vetítés technikában, az interaktív tartalmakban és a működési modellben van. Tanács Zoltán közölte, hogy egy teljes igazi felújítás legalább 3-4 évre lenne szükség. Az épület többféle módon újulhat meg. Törekedhetünk arra, hogy a régi planetárium épületét újítsuk fel, és egy modern, 21. századi planetáriumunk legyen. De arról az elképzelésről is beszélgettünk, hogy kitalálhatnánk egy modern, tudományos élményközpontot, amely a világ minden tájáról vonzhatná az érdeklődőket. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi, integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A miniszter felidézte, június közepén vált elérhetővé a nemzetközi vasúti jegyvásárlás, júliusban pedig visszakerült az alkalmazásba a valós idejű térképes utastájékoztatás.
16: Robi, nagyon szépen köszönjük, jó hírem van mára, mert hogy gyönyörű napos időre készülhetünk, 19 fokos most a reggelünk, délutára pedig 29 fokot ígérhetek. Holnap is marad a kellemes időjárás, bár akkor már 30 fokos hőmérsékletre számíthatunk, ahogy a hét további napjain is, és egyébként, ahogy elnézem, a szeptember 1-e is még igen kellemes lesz, úgyhogy ha hétvégére esetleg bográcsozást, vagy mondjuk egy balatoni túrát terveznének, akkor nyugodtan tegyék meg, jó lesz ez az időjárás.
17: Kapcsolom a MÁV Informot, Jancsurák Bence a vonalban, jó reggelt!
18: Ja, Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Budapest környékén rendben zajlik a reggeli vonatforgalom, nincsenek jelentős késések, fennakadások. A távolsági forgalomban a Pécsre tartó meccsek Intercity biztosító berendezési hiba miatt 20-40 perces késéssel érkeznek Baranyába. A csatlakozó járatok nem minden esetben várják meg a késve érkező meccsek Intercity-ket, az átszállótasok mentesítő buszos közlekedésre számíthatnak. Tart a karbantartás a Bakony vasúton, Veszprém és Zirc között szerda estig pótlóbusz szállítja az utasokat. Jó utazást kívánok!
17: Köszönjük szépen! Az M3-as autópályán Budapest felé két személyautó koccant. A kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél csak egy sávon engedik tovább a forgalmat, több mint 5 kilométeres a torlódás. A 11-es számú főúton is baleset történt, ugyancsak Budapest felé, Szentendre belterületén, a 19-es kilométernél, itt a külső sávot tartják zárva. Ha van még infójuk, jöhet, tulajd 30-30-30-95-8.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: főszerepben a főszereplő Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Úszó szövetség, amikor mindenki lemondott, aztán másnap visszaválasztották egymást, tudod? Amikor a jegyzőkönyvet írták. Csórika, hát nem kell jegyzőkönyvet írni. Ez a darnyi, meg az egérke, meg a többi világnagyság, ez a tud úszni. Te meg még jegyzőkönyvet se tudsz csinálni. Az ugye nem volt verseny, nem volt startkő, nem indult senki, nem győzött senki, víz se volt. Nemrég eladta a halászlének állítólag. És a vezetés meg megette. És te, így mentek az olimpiára. Hát ha már ennyire itt tartunk, engem miért nem vittek ki az olimpiára? Ez a ne neves, jó? Csak ez nem vicc, csak ez nem. Tessék, na, mennyit húzom százon? 5 méter.

Sláger reggel. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: vagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Én egy kicsit aggódom.
2: Miért?
1: Hát mert szegény Sipos Peti, akinek azért van füle a zeneiséghez, a muzikalitáshoz,
2: affinitása.
1: Nem tudom, hogy mit szól majd mindahhoz, ami most történni fog. Mert mi történik?
2: Cilla hablatyol, és aztán utána meg kell fejteni Zsuzsinak, hogy mit is énekelhetett. Jó reggelt, Zsuzsi. Szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Nem tűz boldognak, ez azért van, mert Zoli említette, hogy lehet, hogy egy kicsit nehezebb lesz a mai feladvány?
3: Hát igen, hallottam már egy-kettő olyat, amihez gőzöm se volt.
1: Én ma még nem mondtam, hogy nehezebb lesz.
2: Hát de ahogy felvezetted a Petinek, nekem így...
1: Ja, de, mert a Petinek bármi nehéz... Hát, én nem arra gondoltam, hogy nehéz lesz, hogy kínszenvedés lesz neki. Azt...
2: Ja, érted? Ja, értem, oké. Okay. Figyelj, Zsuzsi, arányaiban hogy szoktad eltalálni? Mondjuk egy 80%-ban, igen, 20-ban nem?
3: Hát erről nem nyilatkozik, valamikor nagyon könnyű, valamikor meg tényleg annyira nehéz, hogy tehát nagyon sokrétű a paletta, és
2: ez így van,
3: nehéz behatárolni.
1: Mivel foglalkozol egyébként, Zsuzsi? Ének tanárnő vagyok. Nem, hanem?
3: Már nyugdíjas, úgyhogy köszönöm.
1: De mi?
3: Nem voltam ének a nem előtte sem.
1: Ha nem, mi volt a szakmát, hogy elárulod?
3: Könyvelésen
1: dolgoztam. Könyve. Akkor sok zenét hallgattál, hát ha ez segít.
4: Is tudok egy, van az Omegának egy ilyen száma. Álmodik ő a névtelen könyvelő, volt egy ilyen Omega dal.
3: Jó, hoppá. Ezt
1: ismerték az emberek? Vagy,
4: álmodik ő a névtelen könyvelő, látja magát egy magazin oldalán.
2: Mennyi dalszöveg van a Peti fejében, ez hihetetlen.
1: Mennyi dalszöveg van a fejedben, Peti?
4: Hát inkább azt mondom, hogy dal, mert dal. A dalszövegeket általában eltéveztem, de ha ki lenne téve egy papíron, akkor több ezer, az biztos.
1: Komoly.
4: Tehát, hogy el tudom énekelni, hogy tudok puskázni, akkor igen.
1: Egy ilyen élő vurlicerűt vagyok a stúdióban. Hova tényleg kell dobni, tudod, egy pénzérmét?
3: Vurlicerűs mandalom. Én elfogadom Petinek az
1: ajánlásait. Oké, az ajánlás ide szívesen elfogadja. Mutatom először is a feladványt. Induljunk a stílus felől talán, hogy hát ez nem egy rockdal, azért azt, szerintem ezt így rögtön leszögezhetjük. Mire emlékeztet a hanghordozása ennek? Egy ilyen, ez a magasztos kicsit ilyen...
3: A Pavarotti? Nem.
2: Nem, sajnos.
1: És ez most így ráadásul egy rákérdezés volt. Nem, jó, ezt még nem vettük rákérdezésnek.
4: Nem. Ez még csak stílus.
2: Igen, nem Pavarotti.
1: Arra gondoltál, hogy a Pavarotti nem, tehát nem opera ária, meg nem ilyesmi. Azért annyira nem magasztos.
3: Annyira nem magasztos.
1: Kicsit könnyedebb irányba
4: keresik. Lehetne még egyszer kérni?
1: Te pervers.
2: Peti úgy hallgatta, hogy közben akkorára nyitott a szemeit, hogy ez nem is létezik egyébként.
3: Nem tudta, hogy ez már az.
2: Hát ez az, igen. Ezzel igen. Most mi is így voltunk egy gyomorra hétfő reggel. Igen.
4: Én se tudom egyébként, van egy sejtésem, de nem jöttem rá pontosan.
2: Ugye, ha van egy sejtésed, akkor most mivel itt vagy velünk társműsorvezetőként segíthetsz, hogyha van egy sejtésed.
1: Legyél párban a kedves játékosokkal.
4: Ez nem egy chanson? Francia chansonnak egy részlete?
2: Zsuzsi?
1: Magasztos.
2: Mit gondolsz erről?
3: Nem sok minden.
2: Nem sok minden. Hát... Viszont lassan rá kellene kérdezned, a Peti sokat segített.
4: Tényleg?
1: Igen.
2: Igen.
4: Ja, akkor jó.
1: Azért ültem itt csendben, már. Na, azt mondom, hogy hát így van, akkor az már azért
2: igen.
1: Szinte a... Meg mondjuk a megoldást, ugye?
4: Nem?
2: Zsuzsi, kérdez rá.
1: Mondj valamit, mert letelt az időnk. Nem. Köszönjük szépen, Zsuzsi. Szia!
2: Sajnáljuk. Viszont a holnapi játékos figyeljen arra, amit ma Peti mondott. Sajnos most nálunk maradt a páros belépő a Velhelló augusztus 29-i soha véget nem érős 10 koncertjére a Budapest Parkba. Aztán két fő részére szóló belépő szeptember 2-ára a Budapest Bár koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából. Páros belépő a szeptember 5-i Dunakeszi Fesztre a Dunakeszi közüzemű Nonprofit Kft-nek köszönhetően. Két fő részére szóló augusztus 30-ára a vasárnapi délutánra a küzdőtérre, a Hungarian Darts Trophy-ra. Páros belépő a Gypsy Kings by Diego Baliardo augusztus 29-i koncertjére a Siófoki plázsra, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatás és visszahallgatás funkció.
1: És egy páros triász belépő a Barbanegrába. Mert úgy kell odaadni, tehát most mondhatjuk.
2: Hát most igen, most lehet, mert úgy adjuk oda.
1: Akarta volna, mondta volna, hogy az odaadja, de így, hát így akkor az marad.
4: Van átfedés, mert tavaly pont Sepsi Szentgyörgyön a Gypsy Kings-el léptünk fel, és tavaly pedig ezen a Dunakeszi Fesztiválon az Edda előtt játszottunk, és nagyon zseniálisan jó a rendezvény, érdemes elmenni, aki...
1: Úgyhogy most jelentkezzenek a holnapi játékba, ha akár csak hallvány sejtésük van. 0-30-30-30-95-8.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
7: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
8: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen, Gyöngyösön, a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
9: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
10: Állok.
1: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: A madarak azok nagyon fontosak a természetben?
13: Igen, mert megeszik a kukacokat, meg a pókokat.
12: Mindegyik madár szereti a kukacot, vagy minden kukac szereti a madarat?
13: Hogyha már nincs itt a madár közöttünk, akkor néha szokta megenni.
12: Értem. Tehát, hogyha elpusztul egy madár, akkor megeszi a kukac?
13: Vagy bármilyen állat, mondjuk hangya, bármi.
12: Igen, úgy bomlik el a tetem a természetbe?
13: Igen.
10: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
8: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Az atomenergiára szükség van, mondta a miniszterelnök, zéró toleranciát hirdettek a kisebbségek bántalmazásával szemben. Meghalt a hajós kapitány, aki nem segített a hableány balesetnél. Molnár Róbert vagyok. Aki igazán meg akarja védeni a klímát, az nem lehet atomerőmű ellenes, jelentette ki a miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a közelmúltban voltak országok, ahol győzött az atomenergia ellenes lobby, leállították az erőműveket és óriási bajba kerültek. Van olyan nagy európai ország, ahol nagyon megdrágult ettől az energia, kiszámíthatatlanná vált, külső függőségek alakultak ki. Ezt nekünk el kell kerülni, fogalmazott. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbonkibocsátása és az egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Több mint 70 ezer négyzetméternyi új burkolat elkészítésére keres kivitelezőt a Budapest Airport ZRT, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A fejlesztés a repülőtér egyik futópálya végénél és a kapcsolódó gurulóutakon valósul meg a fénytechnikai és csapadékvízelvezetési infrastruktúra modernizálásával együtt. Új teherbíró felület épül megközelítőleg 44.600 négyzetméteren, ebből 20 ezer négyzetméter bazalt beton, valamint mintegy 30 ezer négyzetméternyi burkolat épül ki ki az aszfalt patka elbontása után. A fejlesztés során a guruló utakat úgy szélesítik ki, hogy azok egyenes szakaszokon a legnagyobb kategóriájú légijárművek mozgás geometriájának is megfeleljenek, közölte a magyarépítők.hu. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium államtitkára vasárnap. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slakta Margit síremlékénél tartott megemlékezésén azt mondta, hogy a kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés és megszüntetésében lehetséges. Meghalt annak a szállodahajónak az ukrán kapitánya, aki a várhatóság szerint a Hableány katasztrófáját követően nem nyújtott segítséget a Dunában életükért küzdő embereknek. Magyarország egyik legsúlyosabb hajóbalesete 2019. május 29-én este történt a Margit híd lábánál, amikor a Viking Sigyn nevezetű szállodahajó letarolta a Hableány városnéző hajót. A katasztrófát mindössze 7-en élték túl, 27-en életüket vesztették, 25 dél-koreai turista és a két tagú magyar legénység, egy dél-koreai nőt pedig még mindig eltűntként tartanak számon. A térfigyelő kamerák felvételei és a vádirat szerint az Idun kapitánya bár értesült a balesetről is arról, hogy mentésre lenne szükség, mégsem riadóztatta a személyzetet, nem engedtette le a mentőcsónakokat, hanem tovább haladt észak felé. A férfi az eljárás során azzal védekezett, hogy ő nem látta a vízbe került embereket. Hétfőn a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen eső, zápor, legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések a szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, de marad a meleg.
15: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
16: Az M3-as autópályán Budapest felé ráfutásos baleset történt, két személyautó koccant a kerekharaszti pihenőhely után nem sokkal, konkrétan az 50-es kilométernél, csak egy sávon haladhat továbbra is a forgalom, így még mindig 4-5 kilométeres a torlódás. A 11-es számú főúton is baleset történt a főváros felé Szentendre belterületén, a 19-es kilométernél a külső sáv van zárva. Budapesten a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövidebb szakaszon a két irány forgalmát egyetlen sávon felváltva engedik át a mai naptól. Szintén mától zárva a Dankó utca 8. kerületben a Magdolna utca és a Kálvária tér között. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon még mindig sávzárás lassítja a haladást. A Hegedűs Gyula utcát mától zárva tartják a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között. A 15-ös buszit terelve közlekedik, kihagyva a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé, illetve zárva mától a félútpálya. Zuglóban a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövidebb szakaszon, a Kacsó-Pongrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt pedig szakaszosan és időszakosan kell sávzárásra készülni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
16: Ha kapott valaki emlékezetes büntit annak idején a szüleitől, vagy a tanáraitól, akkor az jelentkezzen a 06303030958-on. Köszönjük!
17: Köszönjük szépen, és jó reggelt kívánok, Somogyi Zoltán!
16: Bordán Petra!
17: És Sipos Peti!
18: Szevasztok! Jó reggel!

0: Ez a Sláger reggel.
1: 8:12-kor, jó reggelt. Ti jártatok-e már a Fuji hegynél?
2: Sajnos még nem volt rá lehetőségem.
1: Egyébként Sipos Peti?
3: Pécs alatt ugye ott van egy hegy, és elnevezték ott a Siklós és a Billány között, vagy hol ott van a Billánykövest, nem tudom hol. Van egy ilyen kőbánya, és egy kicsit úgy
1: néz ki. Ja, ott voltam, hogy építettek is egy ilyen jópofa esvét, rozsdamentes van, ott régen voltak ilyen táborok, ahol kőfaragók dolgoztak, méghozzá elég is elismertek is, és ott maradtak bizonyos nyomok. Hát azért az nem egészen ugyanaz.
2: Nem egészen ugyanaz.
1: De nálatok is bakancs listás? Meg úgy Japán, ugye általában?
2: Én Japánba elmennék.
3: Hát én gondolkoztam már rajta, de az még nincs rajta teljesen. Aha. Teljesen a bakancs listámban. Valamiért, pedig már sok helyen jártam, ugye most idén voltam
1: Vietnámba.
3: Nem tudom, valahogy nagyon más kultúra, de lehet, hogy megnézném. Uh-huh. Kína.
1: Egy apuka nagyon lelkes volt, azt nem tudjuk, hogy igazából ő maga vágyott a Japánban, vagy tényleg az munkált benne, hogy hát a gyermekeinek, a családjának szeretné megmutatni. Mindenesetre elment Japánba, és két kisfiát vitte magával, és az egyikük, a 7 éves kisfiú elfáradt, miközben túráztak a Fuji hegyen. A másik kis porontyú lelkes volt, és akkor apu úgy döntött, hogy mégiscsak itt vagyunk a Fujinál, leültette, ott hagyta a 7 éves kisfiút, hogy akkor várja meg őket, ők elmennek még túrázni, és majd visszafelé, hazafelé úton összegyűjtik őt. Hát ott órákon át ücsörgött a kisgyerkőc, ez feltűnt egyébként valakinek, aki ott dolgozott a hegyen, nem tudom, most hegyi mentő, vagy a nem tudom, nemzeti parkhoz tartozik, vagy bárki. Ő észrevette, elvitte biztonságos helyre, szóltak a rendőrségnek, és aztán valahogy előkerült apuka is, és hát nem tudom, hány állomással jártak előrébe, onnan visszafordultak aztán, hogy ja jó, hát akkor jó, hát most, hogyha aggódnak, hogy ott a gyerekkel mi lesz, akkor ő visszamegy a gyerekéért, de egyrészt nyilván az egyik következtetés, nem kéne mindenkinek gyereket vállalni, ugye?
2: Szerintem de... igen. Tehát talán ez a legjobb következtetés. Igen. Igen.
3: És a fölfaj egy vérpanda, ott megtalálja a gyereket, érted?
1: Apuka állítólag azóta megbánta, amit tett. Ő úgy számolt egyébként, hogy csak cirka 7,5 órára maradna magára a kisfiú.
2: Tehát
1: gondolt, hogy 7,5-8 óra alatt ők úgyis visszaérnek, érted?
3: Egy 7 éves gyerek az úgy egy helybe ül 7 órát, nem? Egy percig nem ül egy 7 éves gyerek.
1: Jó, mondjuk nálunk a szomszédban lakott egy érdekes család, aztán elköltöztek ők Amerikába, és ott emlékszem, amikor még én is általános iskolás voltam, a Zsoltika, a nagyobbik fiúk volt nálam egy vagy két éve fiatalabb, tehát ilyen negyedikes forma lehetett, alsó tagozatos volt még, és született egy kis öccse, a Márk, aki még hát járókában volt. Uh-huh. És a szülők simán otthon hagyták őket, így kettesben nyáron, kint a tűző napon ott volt Márk talán, igen, a kis járókájában, és amikor megkérdezte unokatesom, amikor hazajöttek, hogy te úristen, hát itt volt nem tudom hány órán keresztül, majd az angyalok vigyáznak rájuk, ezt mondták. Valami szektában voltak, azt hiszem.
3: És egy kis fényt is adtak hozzá.
2: Igen, valószínűleg.
1: Szóval, hogy hát az angyalok, és akkor ott emlékszem, unokatesom gondolkodott, hogy lehet, hogy egy gyámügynek, vagy valakinek azért szólni kéne, mert ez így nem túl üzemszerű, hogy a nem tudom, másfél éves vagy egy éves kis gyereket ott hagyod a...
2: Jézus
1: Mária. Nem tudom, 8-9-10 éves forma bátyjával, hogy
3: a korábbi kultúrákban ez nagyon divatos volt, az is volt sok gyerek, hogy tényleg az volt, hogy a nagyobbik vigyázott, mert a szülőknek muszáj volt dolgozni, igen, az, hogy én ne halljanak éhen, és tényleg az volt, hogy mindig a nagyobbra bízták. Ez egy bevett szokás volt, tudom, apámnak is, hogy 8 unoka testvére volt.
2: Uh-huh. Ja. El tudod te azt képzelni egyébként, Peti, hogy ti elmennétek valahova nyaralni, amikor ilyen kicsik voltak a gyerekek, és te valamit nagyon látni akarsz, hiszen mondtad, hogy szeretsz menni, és mondjuk ők nem akartak. Mert gondolom volt ilyen, amikor ők még kicsik voltak, és nem az volt, hogy te ráerőltetted az akaratodat, nem a gyerekekre.
3: Nem, de próbáltam presszionálni, hogy menjünk még egy kicsit, már most már tényleg csak 9 kilométer.
2: De ilyen kedvesen, de nem ott hagyod, érted a gyereket, hogy jó, el leszel itt Józsika 7,5 órán keresztül.
3: Valószínű van egy kicsi abban, hogy a szülők a beteljesületlen vágyaikat próbálják a gyereknek. Ahogy én például megvettem minden hülyeséget a fiaimnak, például nekem nem volt ilyen elektromos autópályám, egyszer se használták, de és én megvettem nekik, mert nekem nem volt.
1: De tényleg nekik vetted, vagy egy kicsit magadnak is?
2: Hát magának, magának, hogy ő nézegethesse.
3: Igen, szóval vannak ilyenek, amit úgy próbálsz, te ha már meg tud venni, vagy meg tudod oldani, és akkor hát, ha gyereknek is tetszik, mert azt veszem észre, hogy a legdrágább ajándékot megveszik, és a gyerek egy tejfölös dobozzal
2: és
3: játszik, utána ami zörög, tudod, igen, mert azt tetszik neki.
1: De meg ha már a vágyaknál tartunk, itt is szerintem benne van a pakliban, hogy apuka annyira vágyott a

0: akkor van, amikor ugye nevelési célzattal teszed. Uh-huh. Nem. Jó, akkor üljél le.
1: Akkor üljél le, és maradj.
0: Akkor majd várj, meg is gondolkozzál. Igen. Tehát, hogy ezért is kérdeztük, hogy esetleg előfordult egy olyan büntit kaptak, ami mondjuk emlékezetes volt valamilyen formában. 0-30-30-30-95-8 a számunk. Ez a Sláger reggel. Mm.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 8:55, Ilona írja, engem egyszer ugyanígy hátrahagytak anyuék, büntetésből idézőjelben, de persze 2 percig tartott kávé, viszont akkor is ott örökké valóságnak tűnt. Hisztisztem, nem akartam tovább sétálni Párizsban, és mondták, azért jöttünk ide, hogy minél többet lássunk, 2 napunk van. Én meg pont abban a korszakomban voltam 9 évesen, hogy duzzogtam valami kakaós süti miatt, amit nem kaptam meg reggel. Anyu még csak az utcasarkon fordultak be, és utána pár másodperc múlva már kidugták a fejüket a sarok mögül, jót röhögve, de jó lecke volt.
2: Az biztos. Tehát ezért neked most már nagyobbak a srácok, de ilyen előfordult esetleg?
3: Én nem emlékszem, hogy ilyesmi lett volna. Én nem vagyok ez a büntetős típus.
1: És te se kaptál gyerekkorodban? El tudom képzeld, hogy jó gyerek voltál.
3: Én itt a környéken nőttem föl egyébként, engem 3 iskolából csaptak ki, mert azt mondták még 8. évvégén, ha kell az utolsó bizonyítvány egy másik iskolába, tehát utolsó héten ki akartak rúgni 8. Voltak kisebb-nagyobb stikliém, mert itt sportoltam a TFN, és akkor innen reggel sétáltam át, amíg bejártam az uszodába, apám kirakott reggel 5-kor az uszodánál, és mondtam, szia, és nem mentem be az edzésre, mert nem szerettem, és akkor loptam kiflit a közértel, és abban mentem az iskolába.
1: Ennyi.
2: Én nekem a legdurvább büntetésem talán az volt, de hát az akkor nagynak tűnt, hogy tévéelvonás, amit te is mondtál az, reggel, igen, is hogy anya azt mondta, hogy ezt nem lehet nézni, mert ugye akkor még az elég kevés csatorna volt, szerintem 2, amikor mi kisgyerekek voltunk, azt hiszem, tehát hogy akkor nem nézhettem a családi mozi délután a Disneyvel, az nekem óriás büntetés volt, úgyhogy én megpróbáltam jó kislánynak lenni, hát nem nagyon ment, mert inkább fiúsított kislány voltam, tehát mindig a fiúkkal másztam fára meg ilyenek, de arra emlékszem, hogy a legdurvább büntetés az a tévéelvonás volt.
1: Hát meg még volt a nincs legó akkor, tehát nem lehet elővenni.
2: Ja.
1: És aztán, amikor nagyobb acska lettem, akkor még volt az, hogy ha nem lesznek jók a jegyek, akkor nincs szinkron, nem mehet szinkronba. Tehát,
3: ebből látszik, mekkora a generációs különbség van közöttünk. Te a Disney-t nem nézhetted, én meg a 4 páncélos és a kutyát.
1: Ma meg már semmit, mert elveszi a telefon.
2: Hát ez az, próbálj, ma telefon nem nézhetsz.
1: És akkor a gyerek megcserébe letiltja a wifi-t otthon, ugye? Vagy...
2: Azaz.
1: Tehát már ő büntet. Múltkor láttam ilyen jó pofaszt, szerintem a Sláger oldalán is fenn volt ez a fajta poszt, hogy most van az a generáció, akit nem csak a szülei torkoltak le, hanem a gyerekei is. Mm-hmm. Tehát, hogy pont ugye ez egyébként a 40-es... Igen. 50-es korosztály kb.
2: 40 is az
1: innen is, és onnan is kikap. Ja. Írjanak még nyugodtan emlékezetes büntiket. 06-30-30-30-95-8 közben, ami egyáltalán nem büntetés, sőt, jutalom így hétfő reggel. Szerintem egy kis Silo Green, Forget You. 8:59, 3 perccel itt a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük!
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
8: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
9: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
11: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. kolornyomda.hu.
12: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorina, kitalálom. A macska.
15: Nem.
14: Nem? Ha nem?
15: Nyuszi.
14: A nyuszi! Van nyuszitok is? De szeretnél?
15: Nem.
14: Nem szeretnél? Ide jó. Neked a kedvenc állatod a szarvas?
15: Nem. Nyuszi, barna medve, cica kutya.
16: De most mondd meg nekem, Sanyika, hogy miért kedvenced a nyuszi?
15: Mert fehér, mert láttam a vásárban, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
16: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvence.
14: Jó.
16: Nem? Nem? Nem? Csak azért, mert cuki a nyuszi.
15: Nagyon cuki.
16: Jó, az igaz. Ez
14: nagyon cuki nyuszi.
12: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
17: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala. A maximális büntetést kapta az iváncsai akkumulátorgyár. Letartóztattak egy élettársát bántalmazó férfit. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Megújul a fővárosi agglomeráció egyik legfontosabb vasútvonala, a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vác vasút, írt a Facebook oldalán szombaton a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. Úgy fogalmazott, a veresegyházi vonal fejlesztését nem szabad tovább halasztani, hiszen ezekről a településekről is egyre többen ingáznak a fővárosba, többségük autóval, növelve ezzel a forgalmi dugókat, a légszennyezést és a parkolási gondokat. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A megyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegőszennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghozatalakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása nem volt megfelelő. A kerékpárok zárrendszeréhez kapcsolódó szoftver frissítést kapott a MOL Bubi flotta, hogy a helyi adatokat pontosabban kezeljék a bringák, közölte a BKK. Megnőtt az olyan esetek száma, amikor az alkalmazásban megjelenő pozíció nem egyezett a kerékpár tényleges helyével. A tájékoztatás szerint a frissítés jelenleg is zajlik, naponta újabb budapesti kerékpárok kapják meg az új szoftvert. A flotta több mint 90%-án már telepítették. Az alkalmazásban megjelent egy új fejlesztés is, amely azokat a helyzeteket kezeli, amikor a kerékpár valójában az állomáson található, a rendszer azonban pontatlan helyadat miatt máshová helyezi a térképen. Hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, írta a főpolgármester szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva Facebook oldalán. Karácsony Gergely közölte, hogy minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv a város minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemállapottá válik.
3: Igen, kellemes nyári időre számíthatunk a mai napon, most 20 fokos a reggelünk, délutára 28 fokot ígérhetek az egész hetet, majd ez a kellemes nyárias idő jellemzi, 34 fok lesz pénteken.
19: Az M3-ason Budapest felé továbbra is fennakadás tapasztalható a kerekharaszti pihenőhely után, az 50-es kilométernél. A korlátozás ugyan megszűnt, de minthogy nagyjából 5 kilométeres torlódás alakult ki, a sor csak lassan oszlik, egy picit még legyenek türelmesek, most már előbb-utóbb remélhetőleg megoldódik a probléma. A 6-os számú főúton történt közben baleset befelé az M0-ás után a külső sávban. Aztán lezárták a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, ugyancsak a Mátor a Cecc János közben a Cecc János utca és az Anikó utca között egy rövidebb szakaszon a két irány forgalmát felváltva engedik át, ezzel együtt a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál. Aztán a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervíz útja és a Vaskapu utca között mindkét irányban korlátozás van. Zárva mától a Hegedűs Gyula utca, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, itt a 15-ös busz is kerül, és zárva a félútpálya a Fischer István utcában a 14. kerületben az Ajka utca közelében egy rövidebb szakaszon, illetve tessék készülni a Szénatéren, valamint a Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt nem sokára kikapcsolják a jelzőlámpákat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:49-kor és sajátos emlékezetes büntetések témakörben előkerült Zsottink is. Szevasz, jó reggel!
2: Jó reggel, szia!
3: Sziasztok, jó reggelt nektek!
1: Mit eszeltél ki a gyereknek?
3: Még egyszer?
1: Mit eszeltél ki a gyereknek?
3: Ja, hát némi leckésztetést fogalmazzunk így. Ugye hiába kértem szépen, hogy ezeket a ketteseket meg kellene javítani, mert ez így annyira nem jó.
1: Mármint osztályzatokat, igen.
3: Így igaz, úgy annyira nem vett komolyan.
2: Uh-huh.
3: Ugye én ezt viszonylag zokon tudom venni, és éppen lakás, illetve házfelújításban voltam, ajzatbeton feltörésébe egész pontosan. Aki csinálta, azt tudja, hogy ez finom munka.
2: Az az, igen.
1: Na, aki nem csinált, az is sejti.
3: 16 éves, 45 kilós, a bontókalapács meg 10 kilós, tehát össze tudjuk rakni, hogy annyira nem kapott röhögő görcsöt, amikor mondtam neki, hogy akkor most egy talicskányi betont fel kellene törni gyermekem. Szó nélkül megcsinálta, én támaszkodtam belülről, persze, mint apa, zokogtam, mert láttam, hogy az életérkül szerencsétlen. És feltörettem vele, el is tolattam a sítrakásra, ott ugye már megrekedt a folyamat, mert nem bírta feltörni. Majd mondtam neki, hogy akkor most kellene meghozni a döntést, hogy így akar élni, dolgozni 40 éven keresztül, vagy valami kényelmesebb megoldásban gondolkodik. És megjavultak a jegyek.
2: Komolyan?
3: Esküszöm, hát nem azt mondom, hogy hú, de fényes lett, mert én négyesek jöttek utána, de szerintem ez viszonylag nagy előrelépés.
2: Hát az elég nagy, igen.
1: A kettesekhez képest, igen. Múltkor olvastam egy cikket, hozzászólástól azt nehezményezte valaki, ugye a tipikus eset, amikor nem tudom, sétáltak az aluljáróban, és akkor mutatta anyuka a csemetéjének, hogy ugye hát ott volt valaki, aki életvitelszerűen ott élt, hogy hát ha nem szeretnéd így végezni, akkor ezért kéne tanulni, és akkor őt többen kikezdték meg, ott írtak, hogy nem szabad ilyet mondani, mert nem tudhatod, hogy ő önhibáján kívül hogy került oda, de én az összefüggést nem látom, tehát attól még lehet, hogy önhibáján kívül, de szerintem, nem tudom, nektek ez nagyon durva?
2: Hát nekem igen.
1: Aha.
2: Nekem igen. De hát az, amit Zsolti csinált, nem. Az nem.
4: Én meg azt mondom, hogy a tanulás az nagyon fontos, az én fiaim is mind a kettő lediplomázott, de egy jó építőipari szakember az sokkal többet keres, mint egy diplomás.
1: Egyébként Zsolti jó kiszúrtál a gyerekkel.
4: Lehet, hogy az építőiparban jobban el lehet helyezkedni.
2: Ja. Vagy, hogyha az építőiparban megtanulja ezt a munkát is, de mondjuk is. Utána mérnök lesz, és akkor ő tervezgeti, hogy majd aztán mit kéne csinálni egy házzal.
3: Hát én is azt mondom, egyébként...
1: De hogy nyilván, tehát persze a kétkezi munkának is meg kell, legyen a becsülete, meg kell fizetni. Csak csinálják meg jó, mert hát néha ugye nehéz találni hozzá megfelelő szakembert. Köszi, Zsolti!
2: Szia! Szia.
3: Én köszönöm, sziasztok!
2: Itt van velünk Gábor is, jó reggelt!
1: Szevasz!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Aki még abban az időben volt koleszos, amikor mi még koleszosként, vagy mi a fiatalságunkban még komolyan vettük, hogyha kaptunk egy büntetést egy tanártól. Mert hogy mi történt veled?
5: Az történt, hogy hát jó, nem voltam igazán jó gyerek, és már este lefekvés előtt rosszalkottunk, és engem kiállítottak a folyosóra. És hát nagyon sokat álltam ott, ugye akkor még nem volt nálam óra semmi, és akkor eltelt nagyon sok idő, és egyszer csak így az éjszakás tanárról jött, hogy Gábor, rólad megfeledkeztem, és akkor már ilyen éjjel 1:30-2 volt. És akkor így mondtam neki, hogy hát ez baromi jó, de hát hogy fogok reggel fölkelni, az meg más kérdés.
2: Hajnali 1:30-2 téged ott álltattak?
5: Igen.
2: Az igen.
1: Megtanultad a leckét, Gábor?
5: Hát nem, mert ugyanolyan rossz maradtam. De...
2: akkor volt értelme.
1: Ja.
2: Köszi, Gábor!
5: Nincs.
2: Szia!
4: Egyébként nekem beugrott, hogy én is így voltam. Engem például állandóan ki voltam tiltva énekóráról, ahhoz képest, hogy énekes lettem, igen. Tehát úgy volt, hogy föl kell sorakozni az osztályterem előtt, és akkor megjött Ilonka néni, vagy Kotta Mancinak hívtuk. Mindenki sipos kimmarad, mert mindig jópofás beszólásokkal zavarja az órát. Sőt, egy hétig voltam énekkaros is, vagy kettő, mert ott is ilyen átírt szövegeket dobáltam be, és onnan is kicsaptak az énekkarból. Úgyhogy most már eszembe jutott, hogy voltak ilyen kisebb-nagyobb büntetések, meg most volt egy gyorshajtásom Bécs alatt.
2: Az egy kicsit nagyobb büntetés.
1: Vigyázz, benne zúzzák az autót. Egy is állítottak ki, most eszembe jutott, hogy volt általásban, simán állítottak a folyosóra. Dumáltam órát, tehát hogy jó tanuló voltam, de a magatartásom az mindig problémásabb osztályzat volt.
2: Ez milyen érdekes, te akkor is beszéltél, te már akkor átírtad a dalokat, és tessék, ebből éltek, milyen jól.
1: Te mit csináltál akkor, amikor ő énekeltél, meg beszéltél?
2: Hát beszéltem, órán én is beszéltem, sajnos. Sokat. Na mindegy.
1: Ez a Sláger reggel, 3:49 múlt, 4 perccel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérő hétfőkeddi pizza akciókat a dompepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
6: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Sziget Halmon a Városi Szabadidőközpontban.
7: És bedobta!
8: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
7: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
8: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank,

0: ajándék. A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
2: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
3: Sláger FM.
4: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Négyből három blokk már teljes kapacitással termel Pakson. Újabb KAF villamossal gyarapodott a budapesti flotta. Főtájépítési pozíciót hirdetett meg a Gyesev. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A paksi atomerőműben a négyből már három blokk teljes kapacitással termel, közölte Magyar Péter kormányfő ma reggel a Facebook oldalán. Tegnap azt mondta, megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. A paksi erőmű négy blokkja együtt majdnem 40%-át termeli a magyar energiafelhasználásnak, emelte ki a miniszterelnök a reaktorcsarnokban készített és Facebook oldalán délután közzétett videójában. Magyar Pétert Kovács Antal egykori olimpiai bajnok cselgáncsozó, az atomerőmű kommunikációs vezetője, valamint számos más szakember vezette körbe a létesítményben. Újabb KAF villamossal gyarapodott a budapesti járműflotta. Forgalomba állt a 40. szerelvény, azaz lassan 500 ilyen jármű szállítja az utasokat. A 2295-ös pályaszámú KAF villamos forgalomba állása tovább bővíti Budapest korszerű és alacsonypadlós villamosflottáját. Az új jármű a fővárosi közösségi közlekedés folyamatos fejlesztésének része. Jelentősen növeli az utazási komfortot, támogatja az esélyegyenlőség érvényesülését, valamint hozzájárul a környezetbarát és energiahatékony városi közösségi közlekedés erősítéséhez, írja az Autoszektor. A villamos a korábban megrendelt összesen 51 darabos KAF flotta része, amelynek további elemei folyamatosan érkeznek Budapestre és készülnek a forgalomba állásra. Augusztus 30-án vasárnap 11 órakor kezdődik a jubileumi 10. Sólet Fesztivál a Budapesti Városháza Parkban. Az ingyenes rendezvényen a zsidó konyha hagyományos ételeit kortárs gasztronómiai és kulturális programokkal együtt mutatják be a közönségnek. A látogatók négyféle sóletet kóstolhatnak, magyar, izraeli, hegyaljai és street food változatot. A Sólet Fesztivál idén is a zsinagógák hetének nyitó eseménye, amely a zsidó kultúrát és gasztronómiát mutatja be a látogatóknak. Főtájépítési pozíciót hirdetett meg a Gyesev a vasúti zöld felületek kezelésének stratégiai irányítására, közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap közösségi oldalán. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a szakember feladata a vasútbiztonsági, ökológiai és környezetvédelmi szempontok összehangolása, valamint egy korszerű és fenntartható zöld felületgazdálkodás kialakításának segítése lesz. A miniszter felidézte, kinevezése után jelezte, hogy szükségesnek tartja a vasútmenti zöld területek kezelésének újragondolását. Soha nem látott sóval és mesés pénzdíjakkal érkezik az atlétikai világdöntő. Csak néhány nappal ezelőtt ért véget Birminghamben a szép magyar sikereket hozó atlétikai Európa-bajnokság. A sportág idei fő attrakciója azonban még hátra van. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség által életre hívott és 2026-ban első alkalommal megrendezendő atlétikai világdöntő házigazdája ugyanis Budapest lesz, írja a Világgazdaság. Az eseményre kevesebb mint egy hónapot kell várnunk, a magyar főváros szeptember 11-e és 13-a között látja vendégül a sportág legjobbjait. Ma általában sok napsütésre van kilátás az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé nem kizárt jelentéktelen eső, zápor sem. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északias szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul.
6: Az időjárás
4: Adás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
6: Várhatóan most ezekben a percekben kapcsolják majd ki a jelzőlámpákat a Szénatéren, valamint a Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt. A Szénatéren rendőri irányítás várható, egyébként ott valószínűleg délután 3-ig, csak délig, a Margit körúton lesz 3-ig ez a helyzet, tehát maradnak sötétek a lámpák, úgyhogy legyenek óvatosak, hogy baleset történjen, abból volt már elég ma reggel. Egy például a Róbert Károly körúton történt, az Árpád híd felé a Lehel utca előtt, a belső sávban, egy másik pedig a 6-os számú főúton befelé az M0-ás autóút után, ott a külső sáv az továbbra sem használható. Aztán volt korábban egy nagyon komoly koccanásunk az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél megszűnt a korlátozás, de minthogy 4-5 kilométeres torlódás alakult ki, még mindig kell egy kis idő, amíg ez szépen eloszlik. Addig is, ha van még fontos közlekedési infójuk, ami a többiek segítségére lehet, küldjék a 0630 30 30 95-8-ra. Köszönöm és jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
6: Sikos Peti, a ma reggeli társ műsorvezetőnk, eddig jól vagy?
7: Köszönöm szépen, nagyon jól érzem magam, és kaptam kávét, kaptam ügyet.
6: Mert tényleg más mondani,
7: akkor és
6: élvezd, kivel az utolsó óránk jön így együtt. Jó reggelt kíván Pordán Petra
8: is. És Somogyi Zoltán
6: is. Meg Katy Perry a Firework-el.

0: Jó reggelt kívánunk a Sláger reggelből, 4:10 lesz már, 3 perc múlva egy nagyon touchy sztorival folytatjuk, ami tényleg így megérintette a lelkünket.
1: Igen, mert hogy van egy motoros srác, aki megmentette egy 4 éves kisfiú életét, méghozzá pénteken a 4-es főúton, biztos, hogy ti is láttátok a videót valamilyen formában. Én először a mentőszolgálat, az országos mentőszolgálat oldalán láttam, hogy az édesanya, aki félreállt, mert hogy a kisfia félrenyelt, és nem tudta hirtelen, hogy mit tegyen, félreállt autóval, és ő kérte a segítséget az országos mentőszolgálattól, hogy valahogy találják meg azt a fiatalembert, aki, képzeljétek el, hogy rengeteg autó elment mellett, és egyszer csak megállt egy fiú, egy piros motorral, és ő látta az édesanyja kétségbeesését, fogta a kisfiút, magához ölelte, és a Heimlich-féle fogással segített rajta, hogy újra tudjon levegőt venni. És aztán utána motorra pattant és elment. És ezért kezdte el a mentőszolgálat is, meg az anyuka is keresni, hogy megköszönje neki, amit tett.
0: És aztán előkerült, és azért nem is próbáltuk meg vele felvenni a kapcsolatot, mert ő maga kérte azt, hogy hagyja békén a sajtó, meg igazából mindenki, mert kitartóan ragaszkodik ahhoz, hogy tök természetes, amit ő tett. Tehát, hogy nem lát benne semmi rendkívülítő, nem egy hős. Erről egyébként aztán most már, hogy közben azért sokféle megkeresést kapott, egy videó üzenetet is készített, amiben egy picit belehallgatnánk.
2: Ez nem egy különleges cselekedetnek kellene lennie, hanem ennek mindennapinak és természetesnek kellene lennie, hogy segítünk egymáson. Rengeteget utazunk évente, 20-30-40 ezer kilométereket, autópályán járok, főutakon járok, és folyamatosan látok oldalra lerobbant kocsikat. Városokban járunk, ahol látunk földön fekvő embereket. És igen, mindenki megtanulja az első segély nyújtáson, amikor a jogosítványt leteszi, a Heimlich-féle műfogást. Vagy ha az úton láttok egy embert, és látjátok, hogy fekszik a földön, nem egyből arra kell gondolni, hogy egy alkoholista is be van rúgva. Lehet. És az is benne van, hogy egy alkoholista is be van rúgva. De ő is egy ember. Lehet, hogy beverte a fejét, és lehet, hogy ott fog meghalni. Lehet viszont ugyanakkor, hogy nem részek, hanem kapott egy sztrókot, vagy egy infarktust, és lehet, hogy a ti segítségetek lenne az, ami megmenteni őt. Ettől senki nem lesz hős, én sem vagyok egy hős. Egy telefonhívás, vagy hogy éppen jókor, vagy jó helyen, attól nem lesz valaki hős. És azt kérem mindenkitől, és ha kérhetek egy ilyen szívességet, aki megnézi azt a videót, nem kérek rá egyetlen egy lájkot se. Azt viszont nagyon szépen megköszönném, hogy jusson el mindenkihez az, hogy segítsünk. Segíts akkor, hogyha meglátod, lehet, hogy csak kifogyott a benzinje, és ott fog a napon hőgutát kapni azért, mert te nem segítettél neki, vagy én nem segítettem neki, és nem vittem el 5 kilométerre, vagy nem hoztam neki 5 kilométerről benzint. Látjuk azt, hogy ott ül az út szélén is, és kóvályog az ember a kocsija mellett. Lehet, hogy ott van mögötte két gyerek. És tényleg csak annyi kellene, vagy hogy elhúzd a következő faluba. Vagy csak, hogy adjál neki egy fél liter vizet. Ha egyetlen egy ember fogja megfogadni ezt, és megint megmentünk egy életet, akkor már sikerrel zártuk a napot.
1: Ahhoz képest, hogy azt kérte, igen, hogy ne lájkolják a videóját, 32.500-an már megtették. Mi is megosztottuk, hiszen azt kérte, hogy osszák meg minél többen, hogy sok emberhez eljusson, hogy mennyire fontos a segítségnyújtás. Ti kerültetek már ilyen helyzetbe, hogy segítenetek kellett?
3: Hát ha már rákérdeztél, akkor nekem volt egy ilyen sztori. Tomiék mentek a kék szalagon egyszer, és utána ez a hajós csapat meghívta az egész Irigy Hónai Mirigyet egy ilyen jutalomhajózásra rá egy hónapra, és mentünk a Balaton közepén, ez egy ilyen versenyhajó, amit tudni ki kell ülni, és egyszer csak azt vettük észre, hogy 3 ember a víz közepén. És hát sajnos bajba kerültek, ahogy ment a hajó, elől a fiúk egy kisfiút és egy felnőtt férfit kiemeltek, de hát mivel haladtunk, túlmentünk a harmadik fickón, én akkor beugrottam, visszahúztam, és addig tartottam, amíg meg tudtak fordulni, és vissza, akkor manustatot kitettük a hajó végébe, és akkor csak mondja, az asszony, mi van? És kiderült, Úristen. Hogy ők beestek, 4-en estek be egy hajóról, és az asszonyt vonszolta egy madzagon az ő hajójuk, vitte a szél a Balaton közepén, akkor utolértük azt a hajót, az asszonyt is kiszedtük, átültek a kormányosunk, és kivitték az ő hajójukat a partra. Mi nagy vidáman, hogy milyen sikeresen megmentettük, kitettük őket a parton, mentünk tovább, kaptunk egy pöfföt, és mi is fölborultunk, és úgy, hogy lefúrt az árbóc, potyogtunk, mint a büdös bogarak, ugye, mert így egyszer csak így emelkedett, meg puff, átfordult a mi hajónk is, és ez elég nehéz volt visszafordítani a hajót, ki kellett állni a tőkesúlyra, és ilyen mindenféle madzagokkal, úgyhogy gyakorlatilag ott kiszedtünk egy családot a Balatonból.
0: egyszer este elmentem hazafelé az M3-as kivezetőn, tehát a Városligetet épp, hogy elhagytam ott a Kacsó-Pongrácz úti felüljáron, és ott a külső sávban állt román rendszámmal, azt hiszem kolozsvári, tehát C és rendszámmal egy autó vészvillogóval, és ott is volt mint egy kisgyerek is, ott kószáltak a legszélén. Akkor még talán nem volt a zajvédőfal. És megálltam, és mondták, hogy hát kifogyott a benzin, meg nem tudom mi, és fogtam meg, elmentem, ott van egy kút ugye a körvasútsor előtt, vagy a körvasút előtt, ott volt kannájuk, azt mondtam, adják ide. Abban tankoltam, nem tudom már, azt hiszem, egy 5 vagy 10 literes kanna volt, azt visszapördültem vele, betöltötték, nagyon szépen megköszönték, és akkor azzal mentek tovább, és most az jutott eszembe, hogy egy kicsit nyilván a félelmeink azért ellene dolgoznak sokszor. Tehát én őszintén hiszem azt, hogy nem minden ember nem törődömségből nem segít, hanem sajnos ugye a sztereotípiák azok bennünk vannak, hogy látsz ott a semmi közepén, vagy egy autópályán éjszaka valakit. Nem mersz sokszor megállni, mert nem tudod, hogy nem fog-e rátámadni, nincs valami rossz szándék, mert azért hallunk ilyen történeteket.
1: Igen, éjszaka nem, de, én ezt értem.
0: De hogy fényes nappal, ilyenkor is látod, én sem mondtam azt, hogy üljön be mellém, meg jöjjünk, meg nem tudom, adj ide a kannát, elmegyek, hozok neki benzint. Tehát tudsz azért úgy segíteni, hogy persze, közben vigyázol magadra, hogyha vannak mondjuk valamiféle félelmeid. És a másik ilyen félelem, ami eszembe jut, hogy én is azt mondom így alapból, hogy persze tanultam ugye elsősegély nyújtást, nyilván a Kressz vizsgával együtt ez kötelező volt, nem biztos, hogy oda mernék lépni.

0: És mi a hajó meg ment tovább, mert ugye vitt a lendület a mi hajónkat, igen. És én hál' Istennek jó úszó vagyok, meg igen. Én úsztam régen, és bevállaltam ezt a dolgot, hogy ezt csak meg tudom oldani, amíg ők tudtam, hogy nem hagynak magunkra ott, hogy visszafordulnak előbb-utóbb, tehát tartom ezt a palit.
1: Ne haragudj, de az előbb azt mondtad, hogy nem mentél be az úszóedzésre, mert leléptél onnan valójában.
2: És látod, mégis jól úszik.
1: Most akkor hogy van ez?
0: De azért kellett mennem, mert ugye versenyszerűen úsztam, és már reggel 6-ra is kellett menni, meg délután 4-re is.
1: Jó, ez, és már untat,
0: tehát már nem nagyon megutáltatták velem, igen. Az egy kemény világ az.
2: Ja, az nagyon, nagyon. Tehát ott sajnos minden igaz, amiről az ember olvas. Vagy hát sok minden. Mondjuk nekem jó edzőm volt, úgyhogy én mázlista voltam ilyen szempontból, amikor versenyúztam. No, ha mentettek esetleg már emberéletet, akkor várjuk a pozitív történeteket.
1: 0-30-30-30-95-8.

0: Sláger reggel.
1: 4:15.
2: Itt van velünk egy bátor nő, Marian, aki képzeljétek, megmentett egy srácot. Szia, jó reggelt!
1: Hello, Marian! Kitől és mitől?
3: Sziasztok! Hát ez körülbelül 17 évvel ezelőtt történt. A hannoveri villamoson voltam a kisfiammal, aki még akkor babakocsiban volt, és egy fiatal fiú, olyan 13-14 éves lehetett, akihez oda ment két férfi, és elkezdtek először nagyon, nagyon kedvesen, udvarisan mosolyogva beszélgetni vele, hova jársz iskolába, hol laksz, ilyenek. A fiú válaszolt, de már lehetett sejteni, hogy mire megy ki ez az egész. Hát hozzáteszem, hogy tele volt a villamos. Olyan másfél méterre állhattak tőlem, és utána jött az, hogy mi is ott le fogunk veled szállni, ahol te, elveszük, ami van nálad, a pénzedet, telefonodat, kés van nálunk, hogyha nem fogod ideadni, akkor meg fogunk szurkálni.
2: Úristen.
3: A fiú nagyon-nagyon megijedt.
2: Hát, gondolom.
3: És még azt is elmondatták vele, hogy te leszel a mi kutyánk, ezt utána neki is el kellett ismételni. És akkor azt éreztem, hogy ha most nem csinálok valamit, akkor nem fogok tudni tükörbe nézni, és nagyon féltem. Meg azt éreztem, hogyha az én gyerekem felnő, akkor remélem, hogy ugyanúgy oda megy hozzá valaki, hogyha szükség lesz rá. És akkor megfogtam a gyereket, odatoltam, és mondtam, hogy szia, de rég láttalak, hogy vannak a szüleid, jaj, de jó, hogy találkoztunk, gyere, meghívlak egy sütire.
1: Ez nagyon fifikás.
2: Ügyes
1: volt. Ez nekem tetszik, hogy nem konfrontálódtál a támadókkal, hanem egy ilyen kerülőutat választottál, ami nagyon fifikás megoldás. Ez le a kalappal.
3: Igen, hogy lássák,
2: hogy ismeritek egymást. Nagyon jól csináltad. És amikor leszálltatok?
3: Hát az a helyzet, hogy toltam végig a villamoson a babakocsit, jött mögöttem, és közben mondta a halkan, hogy köszönöm.
2: Édesem.
3: És leszálltunk, és tényleg ott volt egy cukrászba, bementünk, nagyon, ők is leszálltak, egy darabig jöttek utánunk, de azután eltűntek. Bementünk a cukrászba, megettünk egy sütit, beszélgettünk, és mondtam neki, hogy most egy darabig a szüleivel menjen iskolába, mert valahol Pest mellől jött. De annyira sajnálom, hogy nem kértem el a telefonszámát, mert annyira ideges voltam, meg rémült, de viszont rá két évre körülbelül láttam a buszon egy barátjával jókat nevetgéltek, beszélgetek, és akkor én nagyon megjogottam.
1: Hogy jól van, és
2: hát nagyon köszönjük, Marianna, hogy tettél. Ez nagyon-nagyon elmés volt.
1: Látod,
2: ahogy
1: te
2: ezt csináltad.
1: Igen. Te tényleg egy hős vagy.
2: Köszi, Marian.
1: Köszi.
2: Szia.
3: Én köszönöm, hogy elmondtattam.
1: Szia.
2: Hát ez egy kemény sztori, hogy egy nő megy oda.
4: Igen, így. Szia, bátran.
1: Mondjuk
4: igen.
1: Itt ugye szóbelileg hangzott el, de az a durva, hogy amikor ugye valahol már mondjuk tetlegességig fajul, és ilyet is hallottunk már a budapesti tömegközlekedés világából, és ott is ugye azt mondják, hogy mit te látod, hogy tényleg van nála mondjuk valami, vagy sanszos, hogy van nála valami mondjuk szúróeszköz, akkor és ugye mondják, hogy senki nem avatkozott közben, hát azt, tehát, hogy valahol meg pszichésen értem, hogy te is úgy vagy vele, hogy elfordítod a fejed, hogy szeretnél kimaradni, csak te megúzd. Miközben, ha összefognának az emberek, és érted, egy villamos egyszerre állna föl, akkor azért nyilván sarokban van szorítva, és már nem tudna mit tenni. Vagy nem tudom, az hát, a baj, erre nem tudom, mi a jó megoldás.
4: És aki erről van, lehet, hogy megsérül, akár le tudják parancsolni a villamosot, de lehet, hogy ott hadonászik, akkor lehet, hogy valaki ez is csak megsérül.
1: Igen,
2: nekem az a baj, nekem szívfájdalmam az, amikor nem történik semmi ilyenkor, mert én többször voltam már olyan helyzetben, például legutóbb egy ilyen bemindenezett srác volt a villamoson, és elkezdett vegzálni másokat, két srácot, és ilyen rasszista kijelentéseket tett, mert az egyik fiú egy indiai származású fiúnak tűnt nekem, és akkor én álltam oda, hogy figyelj, ezt hagyd abba, de láttam, hogy tudod, ő azt se tudja, hogy hol van, és utána elkezdett nekem magyarázni, és senki nem jött oda. És egyszer csak ilyen három megállóval később felszállt egy ilyen 30 pár éves pasi, és akkor átvette tőlem ezt a srácot, mert tudtuk, hogy ő nem fog, tehát nem, ő ártalmatlannak tűnt, csak mivel nem volt normális állapotában, igen, ezért csinálta ezt, de hogy ott sem történt semmi.
1: Ugye ezért jó, most január óta létezik, most gyorsan rákerestem, a BKK-nak van ez a bizonyos utasbiztonsági szolgálat.
2: Meg tudod nyomni, így van.
1: Egyrészt van a 1443-as hívószám, ezt mindenki egyezze meg jól. Tehát 1443, vagy a Budapest Go applikáción belül, ott ugye tudsz, még akár azt hiszem csetet is lehet intézni, mert nyilván telefonon nem tudod elkezdeni.
2: Nem, de üzenetet tudsz írni.
1: Itt tudok a villamos, és itt áll valaki késő, nyilván az a fölhívod magadra a figyelmet, de hogyha írsz cseten, és azt valóban valaki real time-ban, akkor azonnal időben látja, uh-huh. akkor az viszont lehet egy hát jó segélyhívás.
4: Nem az van, hogy a veled valaki kötözködik, akkor először telefonod,
1: hát és elkezdett
2: be. Hanem, hogyha látod, ja, szerintem itt igen,
1: tehát
2: igen.
1: Ott ülsz két ülésnyire, igen. nem tudsz hangosan ne te... telefonálni, hogy itt van valaki késem, akkor lehet, hogy akkor rögtön oda megy hozzád, hogy mit akarsz. Vagy... De mondjuk, hogy tudsz ilyen rejtett üzenetet küldeni, az például már egy megnyugvás lehet talán. Tehát 14.43 vagy a Budapest Go app-ban. Ez a Sláger reggel 9:30.
0: A legnagyobb slágerek változatosan csak a Sláger FM-en. A Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István Gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István Gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
4: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
8: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
9: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
10: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
0: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
11: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
12: A madarak azok nagyon fontosak a természetben?
13: Igen, mert megeszik a kukacokat, meg a pókokat.
12: Mindegyik madár szereti a kukacot, vagy minden kukac szereti a madarat?
13: Hogyha már nincs itt a madár közöttünk, akkor néha szokta megenni.
12: Értem. Tehát, hogyha elpusztul egy madár, akkor megeszi a kukac?
13: Vagy bármilyen állat, mondjuk hangya, bármi.
12: Igen, úgy bomlik el a tetem a természetbe?
13: Igen.
11: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A reklám után.
14: Igen, kellemes nyári idő vár ma ránk, most 23 fokos a reggel, délutára pedig 29 fokot ígérhetek. Holnap lesz némi zápor, zivatar, de a legmelegebb ezen a héten, ahogy látom, pénteken várható 34 fokkal.
15: Az M3-ason Budapest felé korán reggel baleset történt a kerekharaszti pihenőhely után, az 50-es kilométernél. A korlátozás már jó ideje megszűnt, de a kialakult több kilométeres torlódás még mindig érezteti hatását. Legyenek tehát türelmesek, vezessenek óvatosan, kicsit nagyobb követési távolsággal. Budapesten a Károly körúton az Astoria előtt lezárták a belső sávot csatorna karbantartás miatt. Itt is alakul a torlódás. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál a belső sávot zárták le távhővezeték felújítás miatt, szintén torlódás alakult ki, illetve mától a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a két irány forgalmát felváltva engedik át, a Petur utcát pedig lezárták az Anikó utcánál vízvezeték építés miatt. A Szénatéren délig, a Margit körúton a Lövőház utcánál pedig délután 3-ig karbantartás miatt nem működnek a jelzőlámpák. Információink szerint a Szénatéren a forgalmat jelenleg rendőrök irányítják, itt is legyenek tehát figyelmesek. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Yeah, ez a Sláger reggel 3-4-10 előtt 2 perccel, és ez Zita jelentkezett Budapestről, aki arra szeretné felhívni a figyelmünket, hogy van egy olyan érdekes helyzet is, amikor az ember szeretne, meg próbálna segíteni, viszont mondjuk ez a másik fél szempontjából ütközik valamiféle akadályba. Na. Jól mondom? Szia! Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Szia!
2: Szevasztok! Jó reggelt! Welcome in a board! Újra 2 hét után örülök,
1: köszönjük,
2: hogy itt vagy.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük. Köszönjük. Ki vagy.
2: Na hát annyi az én sztorim röviden, hogy én általában úgy közlekedek a városba autóval, hogy úgy nézek jobbra-balra, észrevételezem a gyalogosokat, körforgalomba engedek a autókat, közel-keleten edukálódtam, ahol 4 sávos körforgalom van, okay. És balkész szabály. Na és ilyen esetekben a busz megállókban mindig észrevételezem a kicsit magányosan ott ülő idős embereket, nagy pakkokkal, és akkor jövök le a, mit tudom én, a Kapi úton, és tudom, hogy sehol a közelben 29-es busz, és Pasaréten ott ül a hölgy, és hát megállok, kiállok a busz megállóba, hogy elnézést, és kiszállok, és oda megyek hozzá, hogy elnézést, ne haragudjon, nem akarom vegzálni, tehát rögtön exkuzálom magam, hogy félreértések ne legyenek, hogy arra megyek, amerre maga. Hát, hogy honnan tudom? Hát mondom, mert itt megyek fel a Hűvösvégi úton, és tudom a 29-esnek a vonal. Esetleg elvihetem, mert ne. Hát meleg van, meg nem. És akkor hogy néznek rám rettenet nagy kerek szemekkel, hogy ez most komoly? És hogy beül persze, és, de hogy ezt én miért? És akkor mondom, hát, hogy hát azért ez nyilván nem önzetlen, mert hát mondom, nekem is azért a lelkemnek nagyon jól esik, hogy én nap, mint nap. Én aprósággal. És volt, amikor piacra, Lehel piacra járok 30 éve, és lefele menet szedtem össze egy hölgyet, akivel olyan fantasztikusan, nagyon-nagyon jót beszélgettem, hogy hát, hogy a lánya velem egyidős, és akkor elkezdte a lányának a egészségügyi problémáját nekem mesélni. Aha. Hát, akkor... hogy mert, hogy én milyen szuperül állok hozzá a világra, és hogy hát a lánya is, és hogy hát, de valami elképesztően jóleső, pozitív visszajelzés.
0: Ez tök jó, mert én egy kicsit félreértettelek akkor, mert azt hiszem, hogy azt próbáltad mondani, hogy sokszor nem fogadják el, mert attól félnek, hogy mit tudom, hát én el akarod őket rabolni, vagy ilyesmi. Mert én jártam úgy, bocsáss meg, hogy az oktogonnál egyszer egy francia házaspár állt, és azt se tudták, hogy a térképet hogyan tartsák a kezükben. Uh-huh. Ez igen, pár éve volt, igen. Még nem volt applikációk, egy idősebb házas. Forgatták, úgyis odaléptem, igen. Akkor még friss volt a francia nyelvtudásom, hogy megkezdtem, hogy segíthetek-e. Ezek úgy megijedtek, hogy azt hitték, hogy minimum ki akarom őket rabolni, vagy
1: nem tudták.
0: Hogy elfordulni. Mondtam, hát akkor tévedjenek
1: el.
0: De van
1: egy rossz tapasztalatod, akkor igen. Ez így
0: van. De akkor tőled elfogadják.
2: Igen, az a szomorú tény, hogy pláne a mai világban eleve nem érted, hogy van az, ahogyan korábban is meséltétek, hogy a tömegközlekedésen senki nem mer odalépni, és akkor jössz te, aki igen. Majd megváltod a világot. És ezt az emberek ma borzasztóan fenntartással fogadják, igen. Ami valahol érthető. Csak ugyanakkor ez meg a hozzám hasonló embereknek ez egy picikét olyan negatív visszacsatolás, hogy hát könyörgöm, tényleg nem akarom bántani, meg vegzálni.
1: Zitán, figyelj, te úgy írtad nekünk az üzenetet, hogy drága Petra és Soma. De a Soma, az Oli, Soma?
2: Egyszer hallottam, hogy őt így nevezik.
1: Ja, a suliában.
0: Az a gimnáziumban
1: volt. Igen, az a gimnáziumban
0: volt.
2: Én megjegyeztem.
1: Ja. Megjegyezted? Azt hittem, hogy gimiben együtt jártatok.
2: Nem.
1: Csak megjegyezted.
2: Én egy kicsit idősebb kiadás vagyok, úgyhogy nem volt szerencsém a Somával egy padot.
1: Koptatni.
0: Nem biztos, hogy ez olyan nagy szerencse. De egyébként jövő héten pont, jó is, hogy mondod, mert jövő héten ott oda megyünk tanévet nyitni Petrával.
1: Képzeld el az ő régi suliába.
2: Olvastam, hogy a Szent, melyik is?
0: István.
1: Szent István Gimnázium. Igen, oda megyünk majd a tanévnyitóra. Igen. Ott fogjuk rólkodni.
0: Figyelj.
1: Őrület lesz.
2: Láttam, nagyon, nagyon pozitívra értékelem. Egyébként oktatásban dolgozom.
0: Vagy úgy. Köszönjük, Zita!
1: Köszönjük,
0: szép napot! Szia!
2: Szép napot! Sziasztok.
3: Egyébként szerintem minden Sipos Sipinek hívnak az iskolában, minden Kovácsot Kokónak,
1: igen.
3: Legtöbb Somogy is Somának, tehát azért nem annyira meglepő.
0: A Pordából hogy... mit lehet csinálni?
1: Popó.
0: Ez a Sláger reggel 9:48-kor.

0: Sláger reggel.
1: És 10 óra lesz már 9 percen belül, úgyhogy hát itt az ideje, hogy lassan a Sipos Petinek megköszönjük, hogy társul szegődött hozzánk, és ugye rögtön feldobta az első reggelünket így két hét kihagyás után.
2: Köszönöm a meghívást, köszönöm a kávét, köszönöm a croissant, úgyhogy igazán jól éreztem. Mit. Én még szívesen jövök hozzá.
3: Figyelj, mi ötösre értékelünk téged, ha a Google értékeléseket néznünk kell.
2: Nyomjatok meg, nem tudok az IHM-hez semmit.
3: De hogy tudunk rád egy ötös nyomni, érted? Nincs nálad, az a baj, az oldaladon nincs ilyen funkció.
2: Hát mi nem maradi gyerekek vagyunk, ilyen retrók, ilyen boomerek, boomerek.
3: Hú, boomerek, hívjuk
2: magunkat. Ahogy a Tumacsban is mindig a Lackóval kifigurázzuk saját magunkat is, hogy mi boomerek vagyunk, és nem nagyon értünk semmihez, de hát mi felvállaljuk ezt azért, hát lassan 60 éves leszek.
3: És a Lackó?
2: A Lackó, hát velem egy idős, ő novemberi.
3: Egy idősek vagytok, tényleg?
2: Ő novemberi, én augusztus, igen.
3: Egyébként azokat a videóikatokat nagyon szeretem.
2: Egy kicsit szabad szájú, néha kapunk érte, de hát mi már csak ilyenek
3: de
2: vagyunk.
3: Hát abban az a lényeg, hogy szabad szájú, mert az interneten igen. Legalább azt lehet.
2: Szóval, igen, egy kicsit csúnyán beszél a Laci.
3: Jó, hát
2: én
3: nem. Néha igen.
2: Csak a Laci, én
3: csak a Laci.
1: Kicsit az is az old school irányba mutat, hogy dolgoztok, mint a hülye. Tehát igen. Ugye kiderült, hogy márciusban voltál egyet pár napot hajókázni Horvátországban. Ezen kívül valami nyaralás, vagy pihenés, vagy hát ilyenkor kell tolni a szekeret, tudom, amikor megy, de hogy most is készült.
2: 3-4 napokat tudtunk elmenni. Aha. Most ami a legközelebbi dátum, a szeptember 18-a Barbanegrába a Triászal nagy koncert, ahol volt kollégátok, Abaházi Csabi lesz az egyik sztárvendég, és vele is néhány dalt előadunk. És ezzel egy időben hamarosan megjelenik egy kis rövid dokumentumfilm, ugye volt a 35-ös nagy koncertünk, és úgy a koncert összefoglalója a felkészülésről és a megvalósításról, és mindenkivel vannak külön interjúk a zenekarból, és nagyon rafinált volt, Indián csinált az egész filmet, hogy tőlem, meg tőlünk kérdezett olyat, hogy kit kérdezzünk a másiktól, aha. És akkor ilyen jó ciki sztorikat kérdezett. És az, ez honnan tudod? Ugye, mikor, mi volt akkor, amikor Tokajban az asztalon táncoltál? És akkor ezt honnan tudod? Mert ugye a riporterek nem szoktak erre felkészülni, hanem az, hogy miért ez a nevetek, hány éve alakultatok, stb.
1: Mi újság most?
2: És nagyon, nagyon színes riportfilm lett, sok bevágással, sok háttérinformációval. Ez hamarosan kikerül a YouTube-ra, és évvégén meg megint lesz egy nagy 35-ös koncertünk a Veszprémi Arénában. Előtte még persze megyünk sok helyre, de Szlovákiába is, de az, az amire nagyon készülünk, most még az évvégi 35-öst megismételjük Veszprémi Arénában.
3: És folyamatosan jubilálsz.
2: Hát folyamatosan. Minden, a Triásszal jövőre leszünk 15,
3: őrület.
2: És akkor nagy, dupla lemezt akarunk kiadni, de most 18-án egy jó kis eszenciát csinálunk a nyári, és hát az eddigi 6 lemeznek a slágereiből.
3: Oké, tehát akkor szeptember 18, Barbanegra.
2: Igen, szeretettel várunk mindenki. És hát élvezzétek még, ami nyárból hátra van.
3: Hát
2: és még egész jó időnk van, így augusztus 20-án el szokott romlani, de látjunk, ugye gyönyörű.
1: Most nem, most lesz jó, vagy most attól. Igen. Akkor jó munkát, jó készülést.
2: Köszönöm, hogy itt lettem.
1: Meg jó pihenést, és köszönjük, hogy jöttél. Búcsúzik már a Pordán Petra is.
3: Somogyi Zoltán is. Holnap reggel
1: megjövünk. Viszal!
3: Csók!
0: A legnagyobb magyar sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One. A csomagszállító.
0: www.expressone.hu.
1: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
2: Világhíres kórus, a London Community Gospel érkezik a Margit-szigeti színházba szeptember 4-én. Ők Madonna és Kylie Minogue partnerei, akik ötvözik a popot, a jazzt és az R&B-t a gospel zenével. Élénk koreográfia és vokális bravúrok. Margit-szigeti színház.hu.
3: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
4: Jött egy üzenet, meghallgatom.
5: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöske és szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
4: Pölöskei, a családi szörp.
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel. Szerdán kezdi meg munkáját a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló parlamenti bizottság, és palack visszaváltó automatát kér a Honvédelmi Minisztérium a Duna-Szent Benedeki honvédeknek. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Csupos Ágitól hallják. A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő bejegyzése szerint mind a 8 szivattyúrendszert üzembe helyezték, és rendben halad az utolsó blokk visszakapcsolása is. Magyar Péter azt írta, várhatóan 2 napon belül ismét eléri az erőmű teljesítménye, a közel 2000 megawattot. A Paksi atomerőmű termelését korábban rendkívül alacsony dunai vízállás miatt kellett jelentősen visszafogni. Az elmúlt napokban fokozatosan indították újra a blokkokat és a turbinákat, miközben a Duna megfelelő vízszintjének biztosításán is dolgoztak. A teljes kapacitás helyreállítása szerdára várható. És szerdán délután 1 órakor tartja első ülését a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság is, közölte a Tisza frakció. A testület elnöke Csőszi Attila szerint a vizsgálat célja annak feltárása, mi történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba került több 100 milliárd forint közpénzzel, kik profitáltak ezekből a forrásokból, és kiket terhel a felelősség. A politikus példaként említette a Neumann János Egyetem és a Kecskeméti Tudásváros ügyét, amelyek összesen 140 44 milliárd forintot kaptak, valamint a Magyar Nemzeti Bank székházának felújítását, amelynek költsége az eredetileg tervezett 55 milliárdról 105 milliárd forintra emelkedett. A bizottság a Tisza frakció kezdeményezésére kezdi meg a munkáját. A MOHU segítségét kéri a Honvédelmi Minisztérium, hogy helyben válthassák vissza a Duna-Szent Benedeken dolgozó honvédek által összegyűjtött palackokat. Kürtös László parlamenti államtitkár Facebook videójában azt mondta, a katonák a civil felajánlásoknak és adományoknak köszönhetően már több ezer visszaváltható PET palackot gyűjtöttek össze. Elszállításukra azonban nincs kapacitásuk. Az államtitkár ezért azt kéri a MOHU-tól, hogy biztosítson egyszerű és helyben megszervezhető visszaváltási lehetőséget. A palackok után járó teljes összeget a honvédek jótékony célra ajánlanák fel. Kürtös László azt is javasolta a vállalatnak, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, és duplázza meg a visszaváltásból befolyó összeget. Több 22. kerületi lakos is arról számolt be, hogy egy maszkos férfi járja éjszakánként Budafok-Tétény utcáit, és több ház udvarába is bemászott, írta az Index. A közösségi médiában közzétett beszámolók szerint augusztus 17-én hajnalban a Bartók, a Dukát és a BEM tábornok utca környékén is látták az illetőt. Több lakó kamerafelvételeket is megosztott róla. A helyiek a rendőrség segítségét kérték és arra biztatják egymást, hogy aki felvétellel rendelkezik, tegyen bejelentést. 10 ország, 12 professzionális kötéltechnikai mentőcsapata érkezik Esztergomba augusztus 27-e és 29-e között a Budapest Rók Nemzetközi Kötéltechnikai Mentő kihívásra, írta Kemma. A résztvevőkre 8 előre nem ismert mentési feladat vár, amelyek során magasból, mélyből vagy nehezen megközelíthető helyszínekről kell bajba jutott embereket kimenteniük. Magyarországot 3 csapat képviseli, de többek között az Egyesült Államokból, Japánból, Kínából és több európai országból is érkeznek versenyzők. A háromnapos esemény ingyenesen látogatható. Kellemes, sok napsütéssel kísért idővel indul a ma délelőtt a térségben, bár a nap első felében elszórtan még előfordulhat egy-egy futózápor. 29 fok lesz a maximum.
14: Egy kamion és egy traktor ütközött össze a 49-es főúton a Csengeri lehajtónál. A 49-es kilométernél a főút a teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Erős a reggeli forgalom, és még mindig tart Budapest felé a fő útvonalakon, így lassulásra kell számítani az M0-ás autóút keleti szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es és az M5-ös csomópontja között, az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között, főként a külső sávon, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem egyszerű a helyzet. Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es jelű Véményt, Palota, Bozsók csomópont fel és lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. Baleset miatt lezárták a második kerületben a Pasaréti utat a Nagyajtai utcánál, az 5-ös busz terelve közlekedik, egyik irányban sem érinti a Vasas sportpálya és a Júlia utca megállót, valamint a Pasaréti tér felé a Gábor Áron utca megállót sem. Sötétek a jelzőlámpák a Széna téren, valamint a Margit körúton, a Lövőház utcánál karbantartás miatt a Széna téren a forgalmat rendőrök irányítják, úgyhogy óvatosan közlekedjünk arrafele, és jó utat mindenkinek!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Nagyon szép hetet kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Jekkel Dániel, és engem annyira fel tud deríteni az, hogy végre nincs olyan meleg, szépen lassan visszanyugszunk ebbe az őszi állapotunkba. Indulunk is ennek jegyében Rihannával, Don't Stop the Music!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kezdjünk egy jó hírrel, egy jó budapesti hírrel, ugyanis a Gubacsi híd újjáépítésének kivitelezési szerződését aláírták, így még az idén megkezdődhet a beruházás. A 21 milliárd forintos projekt célja, hogy 2029 végére egy vadonatúj hídon lehessen áthaladni az ország teljes vasúti áruforgalmának, mintegy 10-15%-ának. Pest Erzsébet és Csepel között, ezzel tehermentesítve a közutakat, ez mindenképpen egy jó hír, legalábbis én tudok örülni neki, remélem, hogy önök is. Megyünk tovább, érkezik Chris Rea és The Road to Hell itt a Sláger FM-en. Well, I'm standing by a river, but the water doesn't flow. It boils with every poison

0: Egy jó kis Sabrina Carpenter féle espresszót fogyasztottunk az előzőekben itt a Sláger FM-en, aztán most érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd Miley Cyrus nyitja az óra második felét, ez lesz tőle az End of the World az infopak után.
1: Kellemes, többnyire napos nyári idővel indul a hét a vételkörzetünk legtöbb településén. Bár délelőtt még időnként több felhő lehet az égen, és elszórtan előfordulhat egy-egy futózápor vagy gyenge cseppergés, a nap második felében már a zavartalan napsütésé lesz a főszerep. Az észak-észak-nyugati szél általában mérsékelt marad, a magasban áramló, melegebb levegő miatt fejfájás, migrén, vérnyomás, panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. A csúcshőmérséklet 28-29 fok körül tetőzik.
0: Erős a reggeli forgalom, és még mindig tart Budapest felé. A fő útvonalakon így lassulásra kell számítani az M0-ás autóút keleti szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es és az M5-ös csomópontja között, az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között, főként a külső sávon, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem egyszerű a helyzet. Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es jelű Vémént, Palota, Bozsók csomópont fel és lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. Baleset miatt lezárták a második kerületben a Pasaréti utat a Nagyajtai utcánál, az 5-ös busz terelve közlekedik, egyik irányban sem érinti a Vasas sportpálya és a Júlia utca megállót, valamint a Pasaréti tér felé a Gábor Áron utca megállót sem. Sötétek a jelzőlámpák a Széna téren, valamint a Margit körúton, a Lövőház utcánál karbantartás miatt, a Széna téren a forgalmat rendőrök irányítják, úgyhogy óvatosan közlekedjünk. Arrafele is jó utat mindenkinek!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan egy 2003-as No Doubt sláger. Az It's My Life pörkött itt az előzőekben, aztán megyünk tovább, érkezik napjaink egyik legnépszerűbb magyar zenekara, a Kowalski meg a Vega, akinek frontembere Kowalski eredetileg a Blackout nevű underground metal zenekar énekese volt, mielőtt 2004-ben megalapította a dallamosabb, pozitív üzenetű, spirituális és filozófiai tartalmú szövegekkel dolgozó bandáját. Ez a Kowalski meg a Vega, figyeljük őket, tőlük most 2009-ből indítom a Mindenem című slágerüket itt a Sláger FM-en.

0: Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
4: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
5: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Jött egy üzenet, meghallgatom.
8: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
9: Pölöskei, a családi szörp.
10: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
11: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallotta. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok közelében. Minden vizsgált tanszer megfelelt a termékbiztonsági előírásoknak, és Sólet Fesztivállal kezdődik a Zsinagógák hete Budapesten. 11 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe ma délelőtt Szolnok mellett. közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a baleset oka egyelőre ismeretlen, a gép pilótája sikeresen katapultált. A történtek körülményeinek vizsgálata már megkezdődött, a honvédelmi miniszter pedig a helyszínre tart. A balesetről egyelőre további részleteket nem közöltek. Így az sem ismert, hogy pontosan hol zuhant le a repülőgép, illetve keletkezett-e más kár, vagy történt-e személyi sérülés a földön. Sokan továbbra sem jelentik be alkalmi vagy idény munkásaikat, pedig ezért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírság is kiszabható. Figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Júliusban 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer dolgozót foglalkoztatott egyszerűsített formában. A bejelentett munkanapok száma pedig csak nem elérte a 2 milliót. A NAV hangsúlyozta, hogy a dolgozót minden esetben még a munkakezdés előtt be kell jelenteni. Alkalmi munkára egy munkáltatónál legfeljebb 5 egymást követő napra, egy hónapon belül pedig összesen 15 napra lehet szerződni. Egy munkavállaló évente legfeljebb 120 napot dolgozhat ilyen formában. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskola kezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtól tartókat, ceruza és tollvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét is vizsgálták. A hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKFH ugyanakkor arra figyelmez a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartóságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes ellenőrizni. Aláírták a Gubacsi hírújjáépítéséről szóló kivitelezési szerződést, így még idén megkezdődhet a beruházás, írta az Infostart. Vitézi Dávid közlése szerint a jelenlegi hídon 2014 óta mindössze óránként 5 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes a vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A közbeszerzést a Hedo Kft. Nyerte nettó 21 milliárd forintos ajánlattal. A tervek szerint új hídszerkezetet és csatlakozó vágányhálózatot építenek Pesterzsébet és Csepel között. A beruházás 2029 végére készülhet el, és a közúti hídrész, valamint a Corvin csomópont fejlesztésének előkészítése is folytatódik. 10. alkalommal rendezik meg a Sólet Fesztivált augusztus 30-án a Budapesti Városháza Parkban, közölte az EMIH Magyar Zsidó Szövetség. A délelőtt 11 órakor kezdődő ingyenesen látogatható rendezvény egyben a zsinagógák hetének nyitó eseménye. A fesztiválon 4 féle sóletet lehet megkóstolni, magyar, izraeli, hegyaljai és street food változatot. A gasztronómiai programok mellett kulturális eseményekkel és zenével is várják a látogatókat. A rendezvénye mások mellett Csonka András színművész, Lantos Lili gastro-influencer és Megyeri Jonathan Rabbi is részt vesz. Az utakon túlnyomó rész száraz burkolatokra számíthatunk, csupán a futózáporokkal érintett szakaszon lehet átmenetileg nedves az aszfalt. A naposabb tájakon vezetés közben érdemes napszemüveget hordani. Délután 29 fok lesz a maximum.
2: Megszűnt a forgalmi akadály a második kerületben a Pasaréti úton a Nagyajtai utcánál, az 5-ös autóbusz újra az eredeti útvonalán tud közlekedni. Baleset nehezíti viszont a közlekedést a József körúton, a Petőfi híd felé a Rákóczi térnél. Helyszínenek a Belgrád rakparton, a Szabadság híd felé az Erzsébet hídnál a külső sáv van. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot, ott távhővezeték felújítás zajlik, torlódás alakult ki emiatt. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térig és az Ülői úton befelé a Nagykörút előtt, ezt Erik küldte. Köszönöm szépen! Nézzük az autópályákon mi a helyzet. Az erős reggeli forgalom miatt az M0-ás keleti szektorában, az M1-es Bicske és Biatorbágy közötti szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán utaznak sokan, úgyhogy kitartást arra fele. És ha önnek is van közlekedési információja, írjon vagy hívjon 0630 30 30 95 8, mindkét esetben a számunk.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, a délelőtt utolsó óráját nyitjuk meg most ünnepélyesen, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan ebben az órában is, meg délután is. Jön az első, Billy Eilish és a Birds of a Feather.
15: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: everyone. Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

a Sláger FM-en a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel. A holnapi napig még tart egy szuper program a Margit szigeten, aminek neve Mózis sziget. A Margit szigeti atlétikai centrum ad otthont ugyanis a szabadtéri vetítés sorozatnak, ahol 16 ország, Spanyolországtól Dél-Koreán át finnországi kulturális intézeteinek válogatott filmjeit láthatja a közönség. Az ingyenes, eredeti nyelvű, magyar feliratos vetítésekre saját étellel, itallal és pokróccal is érkezhetnek a látogatók, ami tehát még a holnapi napon tart, úgyhogy érdemes lehet kihasználni ezt a lehetőséget. Vegyünk tovább a Pronszki Vittel.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt Fleur East és a Sucks. Aztán érkeznek az időjárási és közlekedési információk, majd az idei Sziget Fesztiválon is fellépett Zara Larsson a Pink Panthers csapatával összefogva hozza nekünk a Stateside-ot, és ezzel nyílik a második fele az órának itt a Sláger FM-en.
1: Napsütéses és felhősebb időszakok váltják egymást a délelőtti órákban, az utakon pedig túlnyomó részt száraz burkolatok fogadják az autósokat, ahol kialakul egy-egy futózápor, ott átmenetileg csúszóssá válhat az aszfalt, és lecsökkenhet a látótávolság. A naposabb tájakon elengedhetetlen a napszemüveg viselése a volán mögött. A 18 fokos reggeli minimumot követően délutára már 29 fokig húszik fel a hőmérő higany szála. Az erős UV-sugárzás miatt pedig gondoskodjanak bőrük védelméről.
0: Megszűnt a forgalmi akadály a második kerületben a Pasaréti úton a Nagyajtai utcánál, az 5-ös autóbusz újra az eredeti útvonalán tud közlekedni. Baleset nehezíti viszont a közlekedést a József körúton, a Petőfi híd felé a Rákóczi térnél. Helyszínenek a Belgrád rakparton a Szabadság híd felé az Erzsébet hídnál a külső sávban. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot, ott távhővezeték felújítás zajlik, torlódás alakult ki emiatt. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térig, és az Ülői úton befelé a Nagykörút előtt, ezt Erik küldte. Köszönöm szépen! Nézzük az autópályákon, mi a helyzet. Az erős reggeli forgalom miatt az M0-ás keleti szektorában, az M1-es Bicske és Biatorbágy közötti szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán utaznak sokan, úgyhogy kitartást arra fele. És ha önnek is van közlekedési információja, írjon vagy hívjon 0630 30 30 95 8, mindkét esetben a számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Krisztina Aguilera és a Candyman után emlékezzünk meg egy nagyon fontos évfordulóról, ugyanis 38 évvel ezelőtt, 1989. augusztus 24-én Pécsett megszületett az első magyar Lombik Baby, egy 3850 grammos kislány. Ekkor történt először Magyarországon a megtermékenyítés méhen kívül, vagyis Lombikban, majd a sejtosztódást követően ültették be az embriót az anyatestében, mindez 38 évvel ezelőtt. A Eurythmics és a Sweet Dreams érkezik majd a Nox, és a Szeretem le is zárja.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük! Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
3: Fergeteges Csikidán Party és egy csipetnyi rock'n'roll. Szikora Robert és az Ergoat koncertet augusztus 29-én szombaton a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Ne maradjon le a nyár legnagyobb házi bulijáról. Igazi nyárzáró szabadtéren. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
7: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora.
8: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
11: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
10: Aha.
11: És ilyenek.
10: Mert a cigaretta az a természetre káros?
11: Igen, mert elmegy a füst a fákra, elrohadnak minden.
10: De hogy véded a természetet, Dorina?
11: Mi nem szemetelünk.
10: Miért kell nekünk megóvni a természetet? Mert ilyenek vagyunk?
11: Mert ő is megóv téged.
12: Milyen bölcs.
7: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
13: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
14: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Életben van a Szolnok mellett lezuhant Gripen pilótája. Három jelöltet hallgat meg a parlamenti bizottság a vagyonvédelmi hivatal vezetésére, és hővédő bevonattal védi a máva sorompóházakat a nagy melegtől. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Életben van a Szolnok mellett lezuhant Gripen vadászgép pilótája, közölte Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter ma délelőtt. A tájékoztatás szerint a pilóta sikeresen katapultált, és még a baleset előtt mindent megtett azért, hogy a repülőgép honvédségi területen érjen földet. A jelenlegi információk alapján a balesetben senki sem sérült meg. A lezuhanás pontos oka egyelőre nem ismert. A magyar honvédség megkezdte az eset kivizsgálását. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy a vezérkari főnökkel együtt a helyszínre indulnak, és a vizsgálat előre haladtával további tájékoztatást adnak a történtekről. Három jelöltet hallgat meg az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. Hantosi István, a bizottság tisztáselnöke közölte, Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid pályázatát vizsgálják meg. A frakció ma délután egy óráig további egy-egy jelöltet is állíthat. A bizottság minden betöltendő tisztségre három pályázót hallgat meg. A vádemelési és fellebezési elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot ugyanakkor a jelentkezők száma miatt eredménytelennek nyilvánították. Így egyelőre az elnöki, a közpénzügyi és a nyomozati elnök helyettesi tisztségekre folytatódik a kiválasztás. Speciális hővédőbevonatot kezdett alkalmazni a MÁV a sorompóházaknál, hogy csökkentse a rendkívüli hőség okozta megkívásodások kockázatát, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint az első mérések alapján a bevonat akár 6-8 Celsius fokkal is csökkentheti a sorompók vezérlő berendezéseit tartalmazó épületek belső hőmérsékletét. A program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen védelmet, a Budapest Székesfehérvár és a Budapest Puszta-Szabolcs vasútvonalon. A MÁV emellett az elmúlt évben átalakította a sorompók karbantartását, előregedett alkatrészeket cserélt ki, a hibajavítást végző munkatársakat pedig felszerelt műhelyi kocsikkal látta el. Ideiglenesen nem hajt be a Pásztorréfhez a Volánbusz-sziget monostoron, mert ismét nagyméretű jármű közeledik az érintett járaton, írja az ittlakunk.hu. A busz ezért csak a Réfhez közeli ideiglenes megállóhelyig viszi az utasokat. A járművezető tájékoztatása alapján a változás várhatóan augusztus 25-én holnap is érvényben marad. Az utasoknak ezért érdemes hosszabb gyaloglással és némi plusz menetidővel számolniuk. Augusztus 24-i szeptember 6-a között sétákkal, kiállításokkal, koncertekkel és városi játékokkal ünneplik az Andrássy út 150. évfordulóját Budapesten, írta a Fidelio. A program sorozat részeként a Kodály körönd és a Hősök tere között történelmi utcanévtáblák idézik fel a Sugár út korábbi elnevezéseit. Ma egy ingyenes, kéthetes városi nyomozójáték is elindult, amelyben egy titkos társaság és egy elrejtett kincs nyomába eredhetnek a résztvevők. A következő napokban kiállítások, helytörténeti séták és zenei programok is várják az érdeklődőket. A rendezvénysorozat szeptember 6-áig tart. A déli órákban a magasban érkező melegebb légtömeg miatt fejfájás, bágyadság és vérnyomás ingadozás is felléphet az arra érzékenyeknél. Az UV-sugárzás a napos tájakon erősebb lesz, így ügyeljenek bőrük védelmére. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 28-29 fok körül tetőzik.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a délután az ebédhez. Nagyon jó étvágyat kívánok a mikrofonnál. Továbbra is Jekkel Dániel délután is, bízom benne, hogy együtt rádiózunk és hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. Az első a délutánunkban, Nabiáé, jöjjön a Never Play the Bass.

sikeresen tudjuk megtekinteni már, mint a filmet, meg ezt az egész vibe-ot, úgyhogy mindenkinek nagyon tudjuk javasolni augusztus 27-én. Most érdemes a Bikás Parkban kihasználni még az utolsó vetítést a kertmoziban ebben a szezonban. Majka és a Csurran Cseppen érkezik itt a Sláger FM-en.

0: legnagyobb slágerekkel változatosan. A Boyzone és a Picture of You. Ez szólt itt nálunk. Aztán érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók. Majd Ed Sheeran 2021-es slágerével, a Shivers-zel nyitjuk az óra második felén.
1: Az előrejelzések szerint kellemes, mérsékelten meleg idő határozza meg a délutáni órákat is a térségben. A melegfront jellegű hatás miatt tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság nehezítheti a reflexeket a vollán mögött, az északkeleti szelesebb tájakon pedig a széllökések enyhén ronthatják a járművek menet stabilitását, vezessenek körültekintően is, tartsák meg a megfelelő követési távolságot. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma eléri a 29 fokot, fogyasszanak sok vizet és ne tartózkodjanak a tűző napon.
0: A Dózsa György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot, távhővezeték felújítás zajlik ott, torlódás alakult ki. A 147-es autóbusz újra az eredeti útvonalán közlekedik viszont, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír. Sávszűkülésre kell számítani az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt, és mától a harmadik kerületben a Csetsz János közben a Csetsz János utca és az Anikó utca között. Egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek ott. Lezárták mától a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát, ott sem megszokásból közlekedjünk. Hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon és mondja, segítsen rajtunk keresztül a többi úton lévő hallgatónak. 0630 30 30 95 8. Ide érkezett egy SMS. Hello Dani, az M3-ason Budapest felé terelés, kiépítés van éppen Gyöngyösnél, a 75-ös és a 68-as kilométerek között, hogyha jól láttam, jó a műsor. Köszönöm szépen, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
3: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Ez a Sláger FM.

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. The Weeknd és a Blinding Lights. Ez szólt itt nálunk, és talán sokan nem tudták, hogy The Weeknd úgy írja a nevét, hogy a második E hangot azt nem írja, azt csak mondjuk, és mindez egyébként azért van így, mert van egy olyan zenekar, amit Weeknd-nek hívnak hagyományos írással, és ez a Weeknd így igyekezett egy picit ezen a problémán átlendülni, hogy ne legyen ilyen, hogy akkor most kinek volt előbb ez a neve, kinek nem volt előbb ez a neve. Egyszerűen elvette a második E hangot a nevéből, és így írjuk most, hogy de hogyha most így magyarul akarom kiejteni, akkor az annyira nem hangzik jól. Benzombó viszont annál jobban hangzik, úgyhogy tőle most a Sorry I'm Here For Someone Else-t indítom itt a Sláger FM-en.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
3: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
4: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
5: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Neked mi a kedvenc állatod? Várjál, Dorina, kitalálom. A macska.
13: Nem.
12: Nem? Hanem?
13: Nyuszi.
12: A nyuszi! Van nyuszitok is? De szeretnél?
13: Nem.
12: Nem szeretnél? Ide jó. Neked a kedvenc állatod a szarvas?
13: Nem. Nyuszi, barna medve, cica kutya.
14: De most mondd meg nekem, Sanyika, hogy miért kedvenced a nyuszi?
13: Mert fehér, mert láttam a vásárban, és ilyen pici volt, és nagyon cuki.
14: Azt hittem azért, mert a Dorinának is az a kedvence.
12: Jó.
14: Nem? Nem? Nem? Csak azért, mert cuki a nyuszi.
13: Nagyon cuki.
14: Jó, az igaz. Ez igaz.
12: Nagyon cuki nyuszi.
10: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Stabil a Szolnoknál lezuhant Gripen pilótájának állapota. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. A Fidesz viszont nem vesz részt a Vagyonvisszaszerzési Hivatal vezetőinek kiválasztásában. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ánkitól hallják. Stabil a Szolnok mellett lezuhant Gripen vadászgép pilótájának állapota, közölte az Országos Mentőszolgálat. A pilóta sikeresen katapultált, majd megfigyelés céljából mentőhelikopterrel kórházba szállították. A magyar honvédség gépe ma délelőtt egyelőre ismeretlen okból lezuhant a szolnoki Magyar Honvédség Kis József 86. helikopter dander területén. A vadászgép Kecskemétről szállt fel. Az előzetes információk szerint más nem sérült meg, és a civil infrastruktúrában sem keletkezett kár. A baleset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van. Kétnapos rendkívüli ülést tart csütörtökön és pénteken az országgyűlés. A képviselők pedig pénteken dönthetnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőiről. Hallerné Nagy Anikó az országgyűlés alelnöke közölte, az NVVH elnökéről és elnök helyetteseiről várhatóan pénteken délelőtt titkos szavazással döntenek, a megválasztott tisztviselők pedig az eredmény kihirdetése után esküt tesznek. Csütörtökön egyebek mellett a médiatanács vezetőit jelölő eseti bizottság létrehozásáról, valamint több törvénymódosításról tárgyalnak. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét napon felszólal napi rendelőt. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, és az Alkotmánybírósághoz fordul a hivatal létrehozásáról szóló törvény miatt. Az ellenzéki párt közleménye szerint az NVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, mert a szervezet széles vizsgálati, nyomozati és vádemelési jogkörökkel rendelkezik. A Fidesz azt kifogásolta, hogy a hivatal szerintük megfelelő külső felügyelet nélkül alkalmazhat kényszerítő eszközöket, és folytathat titkos információgyűjtést. A frakció ezért nem vett részt az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának mai ülésén sem, ahol a vezetői pályázatokról tárgyaltak. A Budapesti Közlekedési Központ elemzése szerint jól igazodik az utasforgalomhoz a 4-es metró menetrendje. A BKK több mint 200 nap forgalmi adatait vizsgálta mobilcella technológia segítségével. Az elemzés ugyanakkor azt is kimutatta, hogy az iskolaszüneti péntekeken érdemes volt korábbra tenni a legsűrűbb követési időszakot. Kelenföld felé ugyanis már délután 1:30-tól óránként 800-1000-rel több utas közlekedik, mint a korábban csúcsidőnek számító kora esti időszakban. A nyári menetrendet ennek megfelelően módosították. Az utólagos mérések pedig igazolták a változtatás eredményességét. A BKK a jövőben további adatvezérelt fejlesztéseket tervez. A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulatának vendégjátékával zárul a Szentendrei Teátrum idei nyári szezonja. A társulat kedden és szerdán mutatja be Heinrich von Kleist Kohlhaas című művének adaptációját, amelynek ez lesz a magyarországi premierje. A vendégjáték egyben új szakmai együttműködés kezdetét is jelenti a Szentendrei Fesztivál és a határon túli társulat között. Kifejezetten kellemes nyári időben telik a kora délután, a felhők fokozatosan felszakadoznak, és egyre inkább a napsütés veszi át a teret. A mérsékelt északi szélben az utak mindenhol teljesen szárazak maradnak, könnyű lesz így közlekedni, a délutáni hőmérséklet pedig elérheti a 29 fokot.
16: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán továbbra is zajlik a terelés kiépítés Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométerek között kell torlódásra készülni. A 61-es főúton Alsó-Szent Iván térségében egy motoros lesodródott az útról. A 15-ös kilométernél jelenleg teljes útzár van érvényben. Budapesten továbbra is sötétek a jelzőlámpák. A Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt várhatóan délután 3 óráig lesz ott ez a helyzet. A Margit körúton a Margit híd felé a belső sávot lezárták. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot. Távhővezeték felújítás zajlik ott. Sávszűkületre kell készülni mától az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt, és lezárták mától a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Hogyha ennek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható is SMS számunk 0630 30 30 95 8. Előre is köszönjük az infókat, jó utat mindenkinek a Sláger FM-nál.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
16: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, köszöntök mindenkit a legnagyobb slágerek birodalmában, amiket pörgetünk is, szépen változatosan jönnek a legnagyobb kedvenceink. Az első ebben az órában a Daft Punk-ét.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, hoztam egy programajánlatot, ugyanis a 35. Budapesti Borfesztivál szeptember 9-e és 12-e között megnyitja kapuit a Budavári Palotában. Idén szerdától szombatig tart megújult időpontban a rendezvény, melyen több mint 1000 bor és pesgő kóstolható, meg különös figyelmet szentelve az amerikai kontinens borvidékeinek, valamint a hazai újdonságoknak. A borkínálat mellett prémium gasztronómiai egységek, zenei programok, vezetett kóstolók és jótékonysági borárverés is várja a látogatókat, mindez tehát szeptember 9-e és 12-e között a 35. Budapest Borfesztiválon. Megyünk tovább Kylie Minoggal, jön tőle a The Locomotion. Every-

0: Miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: itt a Sláger FM-en. Ariana Grande újdonságát hallgattuk, ez volt tőle a Hate That I Made You Love Me. Aztán megyünk tovább a friss időjárási és közlekedési infók után, majd Mark Ambor és a Belong Together nyitja a második szakaszát az órának. You and me belong together.
1: Sok napsütéssel, csapadékmentes időben telik a kora délután, az utak az egész régióban szárazak és jól járhatók. A délelőtti felhők fokozatosan elvonulnak, a mérsékelt légmozgásban pedig kifejezetten kellemes nyári időben lehet részünk. A melegedő levegő miatt a frontérzékenyeknél vérnyomás ingadozás és fejfájás is jelentkezhet. A hőmérséklet pedig hamarosan eléri a napi maximumot, ami 28-29 fok lesz. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a rendszeres folyadékbevételre. Erre a meleg miatt.
0: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán továbbra is zajlik a terelés kiépítés Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométerek között kell torlódásra készülni. A 61-es főúton Alsó-Szent Iván térségében egy motoros lesodródott az útról. A 15-ös kilométernél jelenleg teljes útzár van érvényben. Budapesten továbbra is sötétek a jelzőlámpák. A Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt várhatóan délután 3 óráig lesz ott ez a helyzet. A Margit körúton a Margit híd felé a belső sávot lezárták. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot. Távhővezeték felújítás zajlik ott. Sávszűkületre kell készülni mától az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt, és lezárták mától a 8. kerületben a Dankó utcát, a Dolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Hogyha ennek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 0630 30 30 98. Előre is köszönjük az infókat, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Sláger FM-en ez volt most Britney Spears és tőle a Toxic. Több mint 10 éves a Soha véget nem érő című film. 2016-ban jelent meg a Well Hello slágereire épülő Soha véget nem érő című zenés játékfilm, amely Diszeker Dániel rendezésében a 20 évesek életérzését és párkapcsolati dilemmáit mutatta be. A kerek évforduló alkalmából a Fluor Tom és Diaz alkotta duó most egy nagyszabású eseménnyel készül a rajongóknak, további részleteket biztosan el fognak árulni. Egyelőre még nem tették, de érdemes figyelni őket, na meg érdemes hallgatni is őket. Tőlük jön most a város szemei.

legnagyobb slágerek között. A legújabbak is. Ez a Sláger FM. Sláger.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidő Központban.
3: A Toyota Sakura rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
4: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Kőrágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Jött egy üzenet, meghallgatom.
7: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
8: Pölöskei, a családi szörp.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THN finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
0: Ez a Sláger FM.
13: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Hiszen 7 Gripen vadászgépe maradt Magyarországnak a szolnoki baleset után. Megérkezett az iskolakezdési támogatás első részlete, és szombaton 1000 ember úszhatja át a Dunát Budapest belvárosában. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. 17 JASZ 39 Gripen vadász repülőgépe maradt Magyarországnak, miután ma lezuhant a Magyar Honvédség egyik gépe Szolnoknál. A svéd ZÁB által fejlesztett Gripen egyhajtóműves, többfeladatú, szuperszónikus harci repülőgép, amely légiharcra, csapásmérésre és felderítésre is alkalmas. Maximális sebessége megközelíti a hangsebesség kétszeresét, hatótávolsága pedig akár 3000 km is lehet. Magyarország 2001-ben kötött megállapodás 14 Gripen bérléséről. Az első gépek 2006-ban érkeztek Kecskemétre. 2024-ben további repülőgépek beszerzéséről született megállapodás. Reggel megkezdődött az iskolakezdési támogatás első részletének és a szeptemberi családi pótléknak a folyósítása, írta a FEOL. A jogosult családok gyermekenként 50000 forintot kapnak, most a második szintén 50000 forintos részlet pedig november végéig érkezik utalvány formájában. A támogatás nem jár automatikusan minden diáknak, többek között rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, tartósan beteg, sajátos nevelési igényű, egyedülálló szülő által nevelt vagy árvaellátásban részesülő gyermek lehetnek jogosultak rá. A kormány közlése szerint a program több mint 400000 gyermeket érint. Újraindult a vasúti forgalom Ferencváros és Budapest Kelenföld között, miután befejeződött a műszaki mentés a déli körvasúton, közölte a MÁV Inform. Korábban több mint 2 órán át állt a forgalom, mert a Dunakanyarból Fonyódra tartó Jégmadár Express emeletes kis motorvonata meghibásodott az egyvágányú pálya szakaszon. A szerelvény az utasokkal együtt már tovább indult, Kelenföldön pedig ivóvizet osztottak az érkezőknek. A fennakadás miatt a Miskolc, Nyíregyháza és Szeged felől közvetlenül a Balatonra tartó vonatok délután még 60-120 perces késéssel közlekedhetnek. Siklósi Beatrix média szakembert jelöli a Fidesz a Független Közmédia Testületbe, Szabó László kommunikációs szakembert és producert pedig a Nemzeti Média és Hírközlési Tanács tagjának, közölte a kormánypárt frakciója. Siklósi Beatrix több mint 4 évtizeden át dolgozott a közmédiában televíziós és rádiós területen. Szabó László korábban helyettes államtitkárként és televíziós kuratóriumi tagként is dolgozott. Emellett produceri és oktatói tapasztalattal rendelkezik. A júniusban elfogadott médiatörvény alapján a Független Közmédia Testületbe 3 tagot a kormánypárt, 3-at az ellenzék, további 3-at pedig médiaszakmai szervezetek jelölhetnek. 1000 résztvevő kellhet át úszva a Dunán augusztus 29-én Budapesten, a Generali OVT Duna átúszáson. Az 500 méteres táv rajtja a pesti oldalon a Corvinus Egyetemnél lesz, a cél pedig a Budapesti Műszaki Egyetem előtt. A szervezők szerint az alacsony vízállás nem jelent biztonsági kockázatot, sőt kedvezőbb és kiszámíthatóbb körülményeket teremthet. Az úszók 10:30 és 13:30 között egyesével indulnak. A rendezvény idején teljes hajózási zárlat lesz a belvárosi folyószakaszon, a biztonságot vízi rendészeti hajók, 9 mentőcsónak és orvosi stáb is biztosítja. Tetőz a mai felmelegedés, a vételkörzetben esernyőkre, a délután hátra lévő részében már biztosan nem lesz szükség. A melegfronti hatás miatt tompulhat a koncentráció, ezért vezessenek a lehetőségek szerint óvatosan, délután 29 fok lesz a maximum.
15: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelés kiépítés zajlik továbbra is Gyöngyös térségében, a 75-ös és a 68-as kilométerek között 5 kilométeres a torlódás jelenleg. Egy kamion szenvedett balesetet az 51-es főúton Dunaharaszti határában, a 16-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Balaton-Györök belterületén egy furgon és egy személyautó ütközött a 71-es főúton, a 93-as kilométernél rendőri irányítás mellett engedik csak a forgalmat. Budapesten sötétek a jelzőlámpák, a Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt várhatóan 15 óráig, a Margit körúton a Margit híd felé a belső sávot lezárták, megszűnt viszont a forgalmi akadály a 19. kerületben, a Temesvár utcában, az Ipolyság utcánál a 194-es és a 194B jelzésű autóbusz újra az eredeti útvonalán közlekedik. Hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számon 06 30 30 30 95 8.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: Indul az újabb óra, a legnagyobb slágerek birodalmában, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, üdvözlök mindenkit, és akkor csapjunk is bele. Indulunk Alex Warren újdonságával, ez tőle a Fever Dream.
16: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Taylor Swift-től az újdonság a legújabb, az I Knew It, I Knew You. Ez szólt az előzőekben. Hogy tetszett? Ízlelgettük 0-30-30-30-9-8. Ide jöhetnek a visszajelzések akár ezzel a zenével kapcsolatban. Egy különleges nap van ma, ugyanis a mai napon, augusztus 24-én helyezte el Habsburg József Nádor a Lánchíd pesti pillérének jelképes alapkövét, Gróf Széchenyi István és az ország főbb méltóságainak körében. Annak idején ezzel a történelmi eseménnyel vette kezdetét hivatalosan is a legendás híd építése, amely végleg összekapcsolta a Duna két partján fekvő Pestet és Budát, mindez 184 évvel ezelőtt, 1842. augusztus 24-én. Érdemes volt megemlékezni erről a jeles napról, én azt gondolom, úgyhogy most már jöhet Nick Kershaw, Still a Riddle.

a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 2017-ből szólt a Don't Be So Shy. A friss időjárás és közlekedési infók pedig most szólnak majd, aztán érkezik a Kecály és a Gabriela is megjesnyitja az óra második felét.

0: A mai napra jósolt maximum 28-29 fok körül tetőzik, az igen a zavartalan, ragyogó napsütés uralkodik. A csapadékmentes időnek köszönhetően a forgalomba haladó kifogástalan látási viszonyokra és száraz aszfaltra számíthatnak mindenfelé. A melegfronti hatás okozta figyelmetlenség miatt azonban a sávváltásoknál és előzéseknél vezessenek óvatosan és tartsák meg a követési távolságot. Vezetés közben már a napszemüveget is érdemes felvenni a tűző napsütés miatt.
1: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelés kiépítés zajlik továbbra is Gyöngyös térségében, a 75-ös és a 68-as kilométerek között 5 kilométeres a torlódás jelenleg. Egy kamion szenvedett balesetet az 51-es főúton Dunaharaszti határában, a 16-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Balaton-Györök belterületén egy furgon és egy személyautó ütközött a 71-es főúton, a 93-as kilométernél rendőri irányítás mellett engedik csak a forgalmat. Budapesten sötétek a jelzőlámpák, a Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt várhatóan 15 óráig, a Margit körúton a Margit híd felé a belső sávot lezárták, megszűnt viszont a forgalmi akadály a 19. kerületben a Temesvár utcában, az Ipolyság utcánál a 194-es és a 194B jelzésű autóbusz újra az eredeti útvonalán közlekedik. Hogyha önnek is van közlekedési infója, segítsen nekünk segíteni, hívható és SMS számunk 06303030958.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Lionel Richie-vel folytatjuk, aki az Earth, Wind & Fire közös turnén van, ami váratlan nehézségekbe ütközött, miután a 77 éves énekes korábban szédülés és egészségügyi rosszulét miatt kórházi ellátásra szorult, és fellépéseket volt kénytelen elhalasztani. Bár a San Francisco-i koncertet ezúttal az együttes saját egészségügyi vészhelyzete miatt mondták le, Lionel Richie korábbi kényszerű pihenője is rányomta a bélyegét a nyári turnékra. Ők közösen turnézgatnak az Earth, Wind & Fire és Lionel Richie. Bízunk benne, hogy minél hamarabb, minél jobban lesz mindenki. Vele folytatjuk. Lionel Richie és az All Night Long érkezik itt a Sláger FM-en. Well,

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
4: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
5: Lovasi András, Mező Misi, Tóth Vera, Kis Tibi, Sobluher Barbara és a teljes sztárcsapat. Szeptember 2-án újra Budapest Bár a Margit szigeten. Filmslágerek, kuplék és táncdalok újrahangolva cigányzene kíséretében. MargitSzigetiSzínház.hu.
6: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
8: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
9: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
10: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
11: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány állami támogatásai miatt. Három blokk már teljes kapacitással termel a paksi atomerőműben, és a kecskeméti piacok jövőjéről várják a lakosság és az árusok véleményét. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Nemzeti Nyomozóirodánál a Kommentár Alapítványnak 2020 és 2026 között kifizetett állami támogatások ügyében. A tárca szerint az alapítvány 6 év alatt összesen 27,8 milliárd forint közpénzt kapott működésre, ingatlanvásárlásra és fejlesztésekre. A feljelentést egyebek mellett hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával tették. A miniszterelnökség szerint vizsgálatra ad okot, hogy a működési támogatások pályázati versenynél különemelkedtek jelentősen. Egyes közbeszerzéseknél versenykockázatok merültek fel, a tranzitház felújításáról pedig ellentmondásos beszámolók születtek. A paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Tájékoztatása szerint mind a 8 szivattyú rendszert üzembe helyezték, és rendben halad az utolsó blokk visszakapcsolása is. A tervek alapján 2 napon belül ismét megközelítheti a 2000 megawattot az erőmű teljesítménye. Vasárnap reggel még valamivel 800 megawatt fölött termelt paks, és akkor az egyes blokkban már 1 turbina működött. A blokkok fokozatos visszakapcsolása az elmúlt napokban folytatódott, a teljes kapacitás elérését szerdára várják. Aláírták a Gubacsi híd új híd szerkezetének és a csatlakozó vágányhálózatnak a kivitelezési szerződését. Így még idén elindulhat a beruházás, írja az MFOR. A munkát a Hedo Kft. Végzi nettó 21 milliárd forintért. A hídon 2014 óta mindössze óránként 5 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter szerint 2029 végére új hídon közlekedhetnek a tehervonatok Pesterzsébet és Csepel között. A közúti hídrész és a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítése is folytatódik. Nyilvános egyeztetést tart szerdán a kecskeméti piacfejlesztési munkacsoport a város piacainak jövőjéről, írta a Baon. Az ülés délután 1 órakor kezdődik a Városháza Kada elektermében, és bárki részt vehet rajta. A szervezők elsősorban helyi termelők, őstermelők, piaci árusok, civil és szakmai szervezetek, valamint vásárlók véleményére kíváncsiak. Szó lesz a piacok infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztéséről, a helyi termékek támogatásáról, valamint arról is, hogyan lehetne erősíteni a piacok közösségi, kulturális és turisztikai szerepét. Csak nem 24 ezer nevezőt várnak a szeptember 6-ai 41. Vízer Budapest félmaratonra, közölte a Budapest Sportiroda. A verseny résztvevőinek készülő egyéni és váltóérmek ösztömege idén eléri a 2 tonnát. A medálok központi motívum a Budapest sziluettje és a Duna vonala. Az előzetes nevezések alapján 1103 magyar településről és 111 országból érkeznek futók a fővárosba. A mezőny a Pázmány Péter sétányról indul, az útvonal pedig több világörökségi helyszínt is érint. A programban az egyéni félmaraton mellett 2 és 3 fős váltó, valamint 10 kilométeres versenyszám is szerepel. Zavartalan napsütésben telik a délután, az égen felhők alig akadnak. Csapadékra nem kell számítani, a forgalomban közlekedők akadálytalan száraz útviszonyokra számíthatnak. 29 fok lesz a maximum.
13: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
14: Egy kamion szenvedett balesetet az 51-es főúton Dunaharaszti határában, a 16-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A 61-es főúton Alsó-Szentivén térségében lesodródott egy motoros az útról, a 15-ös kilométernél teljes útzár van érvényben. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelés kiépítés zajlik Gyöngyös térségében, a 75-ös és a 68-as kilométerek között jelenleg 5 kilométeres a torlódás. Budapesten megszűnt a forgalom. Ami akadálya 19. kerületben a Temesvári utcában, az Ipolyság utcánál a 194-es és a 194B jelzésű autóbusz újra a teljes útvonalán közlekedik. Történt viszont egy baleset a Hegyalja úton kifelé a Mészáros utcánál, illetve a Szent Gellért rakparton az Erzsébet híd felé a Gyógyfürdő előtt, úgyhogy óvatosan közlekedjenek arrafele, viszont a jó hír, hogy a Margit körúton a Lövőház utcánál ismét működnek a jelzőlámpák.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most!
15: Indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, csőrre töltöttem ezt az órát is a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az első George Ezra-é, jön tőle az Anyone For You. Indulunk!

a slágerek, ha már szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Love Shack, ami után már is megyünk tovább, és érkezik Billie Eilish, de előtte még beszéljünk arról, hogy augusztus 27-én a Mindenárison ingyenes piknik mozit szervez az Ökumenikus Segélyszervezet az iskola kezdés együtt adománygyűjtés részeként. A délutáni játékok és a Futni Mentem című film vetítése mellett a látogatók közönség találkozón

0: Two Times, Enli slágerét hallgattuk itt a Sláger FM-en, aztán érkeznek az időjárási és közlekedési információk majd. Az idei labdarúgó világbajnokság egyik főcímdala, ha nem legfőbb főcím betétdala, Shakira Burnaboy és a Tai Tai nyitja az óra második felét.
1: A délután második felében is folytatódik a szikrázó, napos, kellemes nyári időjárás. A délutáni csúcsforgalomban közlekedők és a munkából hazaindulók akadálytalan száraz útviszonyokra számíthatnak az egész vételkörzetben. Az északi légmozgás pedig késő estig mérsékelt marad. A mai nap csúcsa a 29 fok, nyugodt derült este elé nézünk, a levegő pedig a holnap hajnali órákra egészen 17-18 fokig frissül majd fel.
0: Egy kamion szenvedett balesetet az 51-es főúton Dunaharaszti határában. A 16-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. A 61-es főúton Alsó-Szentivén térségében lesodródott egy motoros az útról. A 15-ös kilométernél teljes útzár van érvényben. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelés-kiépítés zajlik Gyöngyös térségében. A 75-ös és a 68-as kilométerek között jelenleg 5 kilométeres a torlódás. Budapesten megszűnt a forgalmi akadálya. 19. kerületben a Temesvári utcában, az Ipolyság utcánál a 194-es és a 194B jelzésű autóbusz újra a teljes útvonalán közlekedik. Történt viszont egy baleset a Hegyalja úton kifelé a Mészáros utcánál, illetve a Szent Gellért rakparton az Erzsébet híd felé a Gyógyfürdő előtt, úgyhogy óvatosan közlekedjenek arrafele. Viszont a jó hír, hogy a Margit körúton a Lövőház utcánál ismét működnek a jelzőlámpák.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ittől Kiskata fogja őket tálalni, prezentálni, aki túledzett, és éppen próbál életre kelni. Azt látjuk, hogy nagyon liheg, nagyon masszírozgatja magát. Hát bízunk benne, hogy sikerül majd neki. Egyelőre nehézkes a mozgása, legalábbis én ezt látom, de szája azért tud mozogni, úgyhogy érkezik, vele lehet tehát a továbbiakban rádiózni. Jekel Dániel kicsekkol, és köszöni szépen a figyelmet mindenkinek. Minden jót, holnap 10-kor találkozunk, addig is. Csá!

0: Midnight Snack.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One. A csomagszállító.
1: www.expressone.hu.
3: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
4: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
5: Jött egy üzenet, meghallgatom.
6: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
5: Pölöskei, a családi szörp.
7: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
8: És bedobta!
9: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
8: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
9: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
8: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
10: Székre állok!
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: A madarak azok nagyon fontosak a természetben?
13: Igen, mert megeszik a kukacokat, meg a pókokat.
12: Mindegyik madár szereti a kukacot, vagy minden kukac szereti a madarat?
13: Hogyha már nincs itt a madár közöttünk, akkor néha szokta megenni.
12: Értem! Tehát, hogyha elpusztul egy madár, akkor megeszi a kukac?
13: Vagy bármilyen állat, mondjuk hangya, bármi.
12: Igen, úgy bomlik. Igen. El a tetem a természetbe?
13: Igen.
10: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
14: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: Sláger FM.
2: A reklám után.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: A pilóta és a tűzoltók gyors reagálása előzte meg a nagyobb károkat a Gripen balesetnél. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első 50000 forintos részlete is megújulhat a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. A pilóta felkészültségének, valamint a honvédség és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhető, hogy a mai Gripen balesetben nem sérült meg civil infrastruktúra, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A lezuhant vadászgépen lőszerek is voltak, ezért különösen fontos volt, hogy a tűzoltók szinte azonnal megkezdjék a roncshűtését. A miniszter szerint várhatóan svéd szakértők is bekapcsolódnak a vizsgálatba, az eredményekről pedig tájékoztatják majd a nyilvánosságot. Ugyanez a repülőgép 2011-ben már került vészhelyzetbe, amikor egy kiképzési repülés során meghibásodott a hajtómű vezérlőrendszere, de a pilótának akkor sikerült biztonságosan visszatérnie a bázisra. Egyelőre nem tudni, van-e kapcsolat a korábbi műszaki probléma és a mostani baleset között. A gép pilótája sikeresen katapultált, jelenleg kórházban ápolják, a baleset okát pedig vizsgálják. Ma fizeti ki a Magyar Államkincstár a rászoruló családoknak járó 100000 forintos iskolakezdési támogatás első 50000 forintos részletét, közölte a miniszterelnökség. A pénzt több mint 400000 gyermek után folyósítják. Aki bankszámlára kapja a családi pótlékot, oda kapja a támogatást is, másoknak postás viszi ki. A második 50000 forintos részlet novemberben iskoláztatásra fordítható utalványként érkezik. A támogatás adómentes és külön igényelni sem kell. A kifizetés a meglévő nyilvántartások alapján automatikusan történik. Mától a szeptemberi családi pótlékot és több gyermekgondozási ellátást is utalnak. Hatékonyabb, takarékosabb és politikamentes működést sürget a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, átvilágításáért felelős kamarai biztos. Zoltán Péter szerint a szervezetnek vissza kell térnie a szakmai érdekképviselethez, nem vehet részt politikai kampányokban és közpénzből működő szervezetként, felelősebben kell gazdálkodnia. Az átalakítás részeként 2027-től a kamara neve Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági Kamarára változik. A biztos személyi döntésekről is beszámolt. Felmentette a korábbi főigazgatót és Papp Gergelyt nevezte ki megbízott főigazgatónak. Mintegy 174 milliárd forintból korszerűsítenék a Budapest Fót, Veresegyház, Őrbottyán, Vác vasúton alatt. A fejlesztés 2030-ra készülhet el, közölte Vitézi Dávid közlekedési miniszter. A beruházás részeként több szakaszon második vágány épülhet, megújulhatnak és akadálymentessé válhatnak az állomások, valamint új autó- és kerékpárparkolókat alakíthatnak ki. A jelenlegi óránként egy-két vonat helyett Fót, Veresegyház és Őrbottyán térségében akár 4-6 járat közlekedhetne. Rákospalota Újpestnél a vonalat a tervek szerint a meghosszabbított M3-as metróhoz is kapcsolják. Korszerűsítik új Buda térfigyelő rendszerét és mesterséges intelligenciát is bevonnak a kamerák felvételeinek elemzésébe, írta az ittlakunk.hu. A kerületben jelenleg 220 térfigyelő kamera működik, emellett új mobil kamerákat is beszereznek. Az új Buda közterület felügyelet diszpécser szolgálatát a rendőrségi megfigyelő állomásokhoz hasonló irányítási központtá alakítják, hogy a kamerák, a lakossági bejelentések és a járőrök információi alapján gyorsabban tudjanak reagálni. Az AI technológiát a rendszám felismerő rendszerbe is integrálják. Később pedig például elveszett állatok vagy keresett autók megtalálásában is segíthet.
0: Köszönjük szépen a híreket, már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárás. Nagyon kellemes most az idő, odakint 30 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és felhőtlen az ég fölöttünk. Az éjszakai órákban pedig végre 20 fok alá csökken a hőmérséklet, ugye már az elmúlt napokban tapasztaltuk azt, hogy érdemes kinyitni az ablakot éjszakára és úgy szellőztetni, ma éjjel is érdemes lesz. A 18 fokot pedig napközben 30-31 fok követi, majd viszont változóan felhős időben lesz részünk, és holnap a délutáni órákban még esőre is lehet számítani, úgyhogy mikor indulnak, akkor reggel vegyenek magukhoz egy esernyőt, mert lehet, hogy annak hasznát vesszük majd.
16: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
0: Nézzünk már is az utakon. Történt egy baleset a fővárosban, a 16. kerületben, a Szabadföld úton befelé, a Vidám Vásár utcánál, úgyhogy itt számítsanak rá, hogy lelassult a haladás. Az M6-oson is volt egy baleset, Iván Dárda felé, Dunaújváros közelében egy személyautó és egy teherautó ütközött össze, a 73-as kilométernél lezárták a külső sávot, itt is torlódásra kell készülni. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Jan Csurák Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
17: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat, jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom Budapest térségében. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, valamint onnan is indul. Kivételt csak a Budapest-Bécs közötti nemzetközi vonatok képeznek, melyek végállomása továbbra is a keleti pályaudvaron maradt. A Bakony vasúton Veszprém és Zirc között szerda esti karbantartást végeznek. Ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasainkat. Jó utazást kívánok!
0: A MÁV Inform ügyeletesének, Jan Csurák Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul már is a sláger délután, és ahogy elnézem, olyan zenék jönnek, amik mellett nem nagyon fogom tudni kipihenni magam. Érkezik Ava Max és a Who's Laughing Now, előtte pedig Miles Smith Stargazing című dalával indítjuk az órát. Én Kiskata vagyok, örülök, hogy velünk tartanak.

Ilyen az, amikor Madonna és Sabrina Carpenter együtt adnak ritmust a délutánunknak. Jó utat kívánok a hazafelé tartóknak. Ez a Sláger FM és benne a Sláger délután, így pontosan 2 perccel 4:05 után. Én Kiskata vagyok, és ha már ritmusba kerültünk, hát egy futóversenyt, egy futóprogramot szeretnék önöknek ajánlani. Nem annyira a versenyen van a hangsúly, sokkal inkább tényleg a programon, mert hogy ezen a hétvégén rendezik a Night Run Budapest programját. Ez egy különleges éjszakai futóverseny, amely a város lenyűgöző fényei között zajlik. A Műegyetem rakparton kap helyet, ahol több táv és különböző kategóriák várják majd a futás szerelmeseit. Sőt, nem csak futva, de akár biciklivel is teljesíthető a kihívás, hiszen a Night Run mellett Night Bike is vár bennünket, illetve egy nagyon mókás versenyszámot is meghirdettek, ez a Cipelem a párom kétfős élményfutam, amiben nem csak szerelmes párok, de akár testvérek vagy jó barátok is benevezhetnek. A látvány is remek lesz, úgyhogy szurkolni is érdemes lesz kimenni szombat este a Műegyetem rakpartra. Itt a Sláger FM-en pedig érdemes feltekerni a hangerőt, mert hogy érkezik már is Rúzsa Magdi Rúzs című dala, előtte azonban Cindy Lauper énekel. A Girls Just Wanna Have Fun-nal megyünk tovább.

0: Jess Glynn dala szólt, ez volt a Don't Be So Hard On Yourself itt a Sláger FM-en. Kellemes rádiózást is, laza hazautat kívánok önöknek. Nálunk lassan helyreáll a megszokott rend, a szabadságok véget értek, mindenki ismét elfoglalta a helyét. Reggel Pordán Petra és Somogyi Zoli, aztán Jekkel Dani és Zsuposági, most pedig Ortutai Dórival kiegészülve én tartom szóval önöket, és hát biztos vagyok benne, hogy a munkahelyeken is lassan kezdik fölvenni a nyár elején elengedett fonalat, és hát lassan az iskolák is fölkészülnek a gyerkőcök fogadására. Ez a hét persze még lazább egy kicsit, de aztán jövő héten fejest ugorhatunk a szorgalmi időszakba. Mi itt a Sláger FM-en pedig a slágerek közé ugrunk fejest, és ez bizony független attól, hogy milyen évszak van. Loi érkezik hamarosan, és a Get Lucky.
1: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
2: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
1: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
2: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
1: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
3: Express One, a csomagszállító.
1: www.expressone.hu.
4: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
5: És bedobta!
6: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
5: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
6: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
7: Jött egy üzenet, meghallgatom.
8: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
7: Pölöskei, a családi szörp.
9: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bambuleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n.
10: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a puk.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen Gyöngyösön a Barátok tere 3 szám alatt a Mátrai Művelődési Központban, Budapesten a Károly körút 3/A szám alatt az Asztóriánál, vagy Szigethalmon a Városi Szabadidőközpontban.
11: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
12: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
11: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
13: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: A reklám után társadalmi célú reklám.
14: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Gyorsan megnézzük, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok. A mai szép napsütéses, kellemes időt holnap egy picit felhősebb időjárás váltja majd fel, sőt, a délutáni órákra még elsőt is ígérnek a meteorológusok, úgyhogy reggel, amikor útra kelnek a 18-19 fokban, akkor vegyenek magukhoz esernyőt, mert délután 4-től holnap csapadék várható. Napközben egyébként 30-31 fok körül alakul a hőmérséklet, és változóan felhős napos időben lesz részünk, és a légmozgás is élénk lesz, de ezzel együtt szerintem nagyon kellemes nap vár ránk holnap. Nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a 13. kerületben, a Rejter Ferenc utcában, a Dolmány utcánál. Itt tart a helyszínelés, úgyhogy óvatosan közelítsék meg ezt a helyszínt. A Dózsa-György úton, a Váci út felé, a Szondi utcánál lezárták a belső sávot elektromos közműépítés miatt, ezért lelassult az előrejutás a Hősök terétől, és erős a forgalom a Budaörsi úton, a Sasadi úttal befelé, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a vásárlóközpontoknál. Figyeljünk arra is, hogy a Margit körúton, a Margit híd felé, a Szénatérnél útszűkület van felújítás miatt, illetve a 3. kerületben, a Cet János közben, a Cet János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. A 8. kerületben pedig a Dankó utcán zárták le, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert itt is felújítják a csatornát. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
3: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne Szia és Kendrick Lamar közösen forgott, ez volt a Greatest. 10 perccel járunk 5 óra előtt, úgyhogy hamarosan érkezik Ortutai Dória friss információkkal. Én pedig várom önöktől a közlekedési infókat a 06303030958-as számunkra, akár SMS-ben, akár telefonon, sőt SMS-ben már akár a holnap reggeli hablatjátékunkba is jelentkezhetnek. Szeretnénk egy kicsit megtolni a nyár végét fantasztikus koncertbelépőkkel augusztus 28-ára, 29-ére, 30-ára, szeptember 2-ára és 5-ére is intézhetnek maguknak programot, hogyha próbára teszik a dal felismerő képességüket, úgyhogy jelentkezzenek a hablatyba, holnap reggel Pordán Petrával, Somogyi Zolival is persze Cilával játszhatnak együtt. Most pedig Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és Eyja dala, a DNA zárja az óránkat, előtte azonban még szól a Halott pénztől, a Valami van a levegőben.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
4: Fontos a természetvédelem. Tudjuk, mit jelent?
2: Az, hogy megvéded a természetet, nem cigizel.
4: Aha.
2: És ilyenek.
4: Mert a cigaretta az a természetre káros?
2: Igen, mert elmegy a füst a fákra, elrohadnak minden.
4: De hogy véded a természetet, Dorina?
2: Mi nem szemetelünk.
4: Miért kell nekünk megóvni a természetet? Mert ilyenek vagyunk?
2: Mert ő is megóv téged.
5: Milyen bölcs.
2: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
6: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
7: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
1: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
8: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlásra.

0: részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
2: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. Folyósították az iskolakezdési támogatás első részletét. Vasárnap 10. alkalommal várja a látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. A pilóta felkészültségének és a honvédség, valamint a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem esett kár a civil infrastruktúrában Szolnokon a Gripen vadászgép lezuhanásakor, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebookon. A tárcavezető szerint a gépen levegő-levegő rakéta és gépágyú lőszerek voltak, amelyek további kárt okozhattak volna, ha a tűzoltók nem kezdik meg azonnal a hűtést. A vizsgálatokra várhatóan svéd szakértők is érkeznek, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. Sándor Zsolt vezérezredes elmondta, hogy jelenleg annyit tudnak, hogy a gép veszélyjelzést adott le, a kísérő megpróbálta a gépet bekísérni a repülőtérre. A műszerezettség eltűnt a fedélzetről, és ez a helyzet gyakorlatilag a leszállásig fenmaradt. A gép azonban a földetérés után olyan manőverbe kezdett, amely miatt a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell, ezt követően gyulladt ki az a Gripen, amely a kecskeméti légibázison szolgált. Aláírták a közbeszerzésen nyertes magyar Hedo Kft-vel a Gubacsi híd új hídszerkezetének és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést, így megkezdődhet a híd újjáépítése, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A kormány július végén döntött arról, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében még az idén elindul a Gubacsi híd újjáépítése, valamint a Csepeli szabadkikötő és a Csepeli konténer terminál kiszolgálási infrastruktúrájának fejlesztése, emlékeztetett Vitézy Dávid. A miniszter jelezte, hogy a beruházás még az idén megkezdődhet, és 2029 végére vadonatúj hídon kelhetnek át a tehervonatok Pest-Erzsébet és Csepel között. Emellett megkezdik és folytatják a Gubacsi híd közúti részének és a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Hétfőn folyósították az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részletét, és erre a napra előrehozták a szeptemberi családi pótlékot is, így a családok augusztusban két alkalommal kapnak családi pótlékot. A rászoruló családok hétfőn kapták meg a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első felét, közölte korábban Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A támogatás több mint 400 000 gyermek családjának segít a tanévkezdésben, és automatikusan érkezik a Magyar Állam kincstár folyósítására. A második, szintén 50 000 forintos részletet november 30-áig kapják meg a jogosultak utalvány formájában. Mobilcella adatok igazolták a 4-es metró menetrendi finomhangolásának eredményeit, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A több mint 200 napnyi elemzés megerősítette, hogy a metró menetrendje jól követi az utasforgalmat, ugyanakkor az iskolaszüneti pénteki napokon további finomhangolási lehetőséget is feltártak. A BKK nyártól módosította ezeknek a napoknak a menetrendjét. Kelenföld felé továbbra is a kora délutáni időszakban jelentkezik az erősebb forgalom, míg a keleti pályaudvar felé a forgalmi csúcs később alakul ki, a legsűrűbb követési időszak fél és másfél órával korábbra került. A nyári ellenőrző mérések megerősítették az új csúcsidőszakot is. 10. alkalommal várja a látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten a Városháza Parkban, vasárnap a zsinagógák hetének nyitó eseményeként. A 11 órakor kezdődő ingyenesen látogatható fesztiválon négyféle Sólet változatot mutatnak be. A rendezvényen a látogatók a zsidókonya hagyományos ételeit kortárs, gasztronómiai és kulturális programok keretében ismerhetik meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
4: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogyan alakul az időjárásunk. A következő napok hát igen változatosak lesznek már időjárás szempontjából. Holnap ugyanis eleinte még napsütésben indul a nap, és 18-19 fokkal, de délutánra egyre vastagabb felhők érkeznek fölénk, és lehet számítani esőre, záporra, zivatarra, de ettől függetlenül 30-31 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. Szerdán már csak 29-30 fok lehet, csütörtökön, pénteken megint kánikulát kapunk a nyakunkba 33-34 fokkal, szombaton pedig érkezik egy újabb hidegfront, ami lehűti a kedélyeket a hétvégére, de nyugodtan lehet akár a szabadban tölteni a szombat-vasárnapot is, hiszen csupán szombatra ígérnek kevéske csapadékot a meteorológusok. Hát, ilyen lesz a hetünk. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul a forgalom. Történt egy baleset a Dózsa-György úton, a Kerepesi út felé, a Hősök tere után a buszsávban, úgyhogy itt lassabb haladásra számítsanak. A Dózsa-György úton pedig a Váci utca felé, a Szondi utcánál lezárták a belső sávot elektromos közműépítés miatt, úgyhogy ezért is lelassult ezen az útvonalon a haladás, hogyha tudják, akkor inkább ezt az útszakaszt most próbálják meg elkerülni. Egyébként erős a forgalom a Budaörsi úton, a Sasadi úttal befelé, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Asztória közt, illetve a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé a bevásárlóközpontoknál. Figyeljenek arra is, hogy a 14. kerületben a Kocsó-Pongrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra kell készülni távhővezetéképítés miatt. Szintén a 14. kerületben lezárták a félútpályát a Fischer István utcában az Ajka utca közelében közműépítés miatt, a 13. kerületben pedig a Keszkenő utcában van félpályás útlezárás a Szent László útnál, mert építik a csatornát. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
4: És repülünk tovább a legnagyobb slágerekkel, például Ed Sheeran dalával. A Sapphire érkezik már is itt a sláger délutánban, előtte azonban Raven Lainey gondoskodik az erős rajtról, jön a Love Me Not, én pedig Kiskata vagyok, jó rádiózást!
2: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez volt a Manic Monday itt a Sláger FM-ben. A mai hétfő nem volt annyira vészes, és szerintem még a jövő heti sem lesz, az majd kedtől indul a tánc. Jövő héten kedden kezdődik a szorgalmi időszak, de igyekszem ezzel nem sokkolni önöket. Élvezzük ki a nyár utolsó hetét. 0630 30 30 95 8, ez pedig SMS és telefonszámunk, akár már most lehet küldeni a kívánságokat, hiszen 6 órakor ma is elstartol majd a kívánságműsor, hétvégén pedig elstartol a zsinagógák hete. A nyitó esemény pedig gasztronómiában igen erőssé teszi majd a hétvégénket, hiszen idén már 10. alkalommal rendezik meg a Sólet Fesztivált itt Budapesten a Városháza Parkban. Az ingyenes fesztiválon idén 4 féle sólet változatot mutatnak be, és ezeket kóstolhatjuk meg. A magyar sóletet, az izraeli sóletet, a hegyalja sóletet és a street food sóletet. Mindegyik ízvariációnak lesz majd egy nagy követe, sőt, Izraelből érkezik egy DJ, aki a finom falatok mellé a muzsikáról is gondoskodik majd. Mindez tehát augusztus 30-án, vagyis vasárnap a Városháza Parkban. Érdemes lesz éhesen érkezni, a Sláger FM-et pedig érdemes táncra készen hallgatni, hiszen már is megyünk tovább Rey dalával, szóval a Where is my husband?
1: Sláger! Sláger FM! A legnagyobb slágerek változatosan!

A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Az Earth, Wind & Fire dala szólt, ez volt a szeptember itt a Sláger FM-en, holnaphoz egy hétre pedig beköszön szeptember, a srácoknak azonban csupán október 22-éig kell kibírni, addig tart az első etap, ráadásul az őszi szünet irigylésre méltóan hosszú lesz, hiszen egészen november 2-ig tart majd, ezeket a dátumokat egyébként érdemes fölvésni a naptárba. No, de most még tart a nyári szünet, úgyhogy már is oda csapunk a Bully Lovaknak, a Huntrix dalával érkezik a Golden... De előtte megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Holnapra felhősebb időt ígérnek a meteorológusok, bár a nap első felében még a napsütés lesz túlsúlyban, aztán délutántól a Dunántúl felől egyre vastagabb felhők érkeznek fölénk, és esőre is lehet számítani, úgyhogy aki nem akar elázni, az kora reggel vegyen magához egy esernyőt. Reggel egyébként 18-19 fok lesz, délután pedig 30-31 fokot mutatnak majd a hőmérőink, szóval igazán kellemes lesz az időjárás. Szerdára pedig, ha minden igaz, kitisztul majd az ég, akkor már csak elszórtan lehet esőre számítani, és akkor is 29-30 fok körül alakul majd a csúcs. Történt egy baleset az M0-ás autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon, itt egy kamion és egy személyautó ütközött össze, a 30-as kilométernél lezárták a belső sávot, a torlódás 2-3 kilométeres, és hatással van az M5-ös autópálya felől érkezőkre is. Budapesten pedig helyszínelnek a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök tere után a buszsávban, itt korábban volt egy baleset, és figyeljenek arra is, hogy lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál, mert javítják a vízvezetéket, a 3. kerületben pedig egyirányosították az Ürömi útat befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. Egy picit szétnézünk városon kívül is, mert bizony ott is várnak bennünket nehézségek. Az M31-esen például az M3-as felé Nagytarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak, úgyhogy lezárták itt a külső sávot. A 12-es számú főúton pedig Zebegény átkelési szakaszán sáros kőtörmelék borult a burkolatra a töltésről, a 20-as kilométernél egy pár száz méteres szakaszon, ezért útszűkület nehezíti a haladást. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Okay. Harry Styles énekelt nekünk, ez volt a Late Night Talking itt a Sláger FM-en, és azt hiszem, hogy Harry Styles nagyon örülne, hogyha Benson Boone leckét adna neki Szaltóból, mert hogy nem is olyan régen történt vele egy igen váratlan és igen kellemetlen színpadi baleset, megcsúszott, és egy hatalmasat esett a színpadon, de nagyon cuki reagálta le a helyzetet, egyszerűen csak az oldalára gördült, énekelt, tovább aztán felpattant, és folytatódott a show, mint hogyha ez a kis jelenet mindig is része lett volna a show műsornak. No, de a Sláger FM kívánság műsora indul hamarosan, hiszen mindjárt 6 óra lesz, úgyhogy meghallgatjuk a friss információkat, de utána önök jönnek, melyik dal legyen része a napunknak, esténknek. 0630303098, ide jöhetnek az üzenetek, de akár fel is hívhatnak, és ott van mobil applikációnk is. A hírek előtt azonban még meghallgatjuk Király Viktor dalát, jön a Run.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
8: És bedobta!
9: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
8: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
9: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
8: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
11: Világhíres kórus, a London Community Gospel érkezik a Margit-szigeti színházba szeptember 4-én. Ők Madonna és Kylie Minogue partnerei, akik ötvözik a popot, a jazz és az R&B-t a gospel zenével. Élénk koreográfia és vokális bravúrok. Margit-szigeti-színház.hu.
12: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
13: A Toyota Sakuránál rendkívüli készletajánlatok várják. 35 éves a Toyota Magyarországon. Akár 35% kedvezmény egyes Toyota modellekre, amíg a készlet tart. Csak az év 35. hetében, augusztus 24 és 29 között, akár 35% kedvezménnyel válogathat jubileumi kínálatunkból. Minősített használt autót keres? Megbízható karosszéria javításra van szüksége? Válassza a Sakurát! Részletek toyotasakura.hu.
0: Ez a Sláger FM.
14: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Rég nem látott lehetőséget kapott a magyar külpolitika az új kormánnyal. Speciális hővédő bevonattal teszi ellenállóbbá a sorompóházakat a MÁV. Szombaton jön a generáli OVT Duna átúszás. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza kormány megalakulásával a magyar diplomácia rég nem látott lehetőséget kapott a szövetségesi kapcsolatok és Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon, miután misszióvezető értekezleten köszöntötte a magyar nagyköveteket, főkonzulokat és a külügyminisztérium vezetőit Budapesten a külügyminisztériumban. A kormányfő kérte a misszióvezetőktől, hogy mindig az 1026 éves Magyarországot és minden magyar honfitársat képviseljék. Hozzátette, hogy a nagykövetek munkáját nem a protokolláris események száma alapján, hanem az elért eredmények szerint fogják megítélni. A MÁV keresi és teszteli azokat a megoldásokat, amelyekkel ellenállóbbá teheti berendezéseit a rendkívüli hőséggel szemben. A sorompóházaknál például speciális hővédő bevonatot kezdtek alkalmazni, közölt a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, a sorompóházak speciális hővédő bevonatot kaptak, amely az első mérések szerint 6-8 fokkal alacsonyabb belső hőmérsékletet eredményez. A vezérigazgató ismertette, hogy az elmúlt egy évben teljesen átalakították a sorompók üzemeltetését, kicserélték az előregedett alkatrészeket és felszerelt műhelykocsikat adtak a zavar elhárítást végző munkatársaknak. A program részeként 50 sorompóház kap hővédő bevonatot a Budapest Székesfehérvár és a Budapest Puszta-Szabolcs vasútvonalon, hogy csökkentsék a meghibásodások számát. Forgalomkorlátozás lépett életbe a fővárosi Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, közölte a közlekedési és beruházási minisztérium. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódóan a vasúti pálya vízelvezetésén dolgoznak, a sávlezárás szakaszosan halad a munkavégzés üteméhez igazodva, a munkálatok várhatóan 6 hétig tartanak. A kivitelező egy héttel korábban kezdte a munkát, hogy az iskola kezdés utáni időszakban mérsékelje a forgalmi hatásokat. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják. A déli körvasút fejlesztése során Kelenföld és Ferencváros között 3,8 kilométeren újul meg a vasúti infrastruktúra, új vágányok és megállóhelyek épülnek, valamint vasúti hidak és zajvédelmi elemek is megújulnak. Néhány éves szünet után szombaton jön a generáli OVT Duna átúszás. A vízügyi és vízirendészeti szakemberek szerint a Duna alacsony vízállása nem befolyásolja a biztonságot, sőt kedvező és kiszámítható feltételeket teremt. A táv 500 méter, az úszók egyesével rajtolhatnak 10-30 és 13-30 között. A szervezők szerint idén kiemelkedően jó vízminőség és kellemes vízhőmérséklet várja a résztvevőket. A részleteket Mezős Balázs, a generáli OVT Duna átúszás főszervezője mondta a Slágerben.
16: Ezer embert fogunk várni erre a versenyre. Ez azért van korlátozva, mert mindössze 3 órára kapjuk meg a Dunát. A gyülekező, illetve a versenyközpont az a Műegyetem rakparton. Ezt onnan kis buszokkal átvisszük őket a Corvinus Egyetemig, és ott van a Maharnak a 6-os nevű pontonja, és onnan lesz az indulás. Nagyon fontos arra figyelni, az első 200 méter az erős sodrással fogja meglepni az úszókat. A közepétől már ez enyhülni fog, és a végén tulajdonképpen majd, hogy nem álló vízben tudnak úszni az úszók. Generáli OVT érmet fognak kapni, illetve frissítő csomagot, és természetesen az abszolút győztesek első 3 férfinő kategóriában díjakat is fognak kapni, a korosztályos nyertesek pedig oklevelet.
15: A sportesemény idején teljes hajózár lesz a Duna belvárosi szakaszán, az úszókra 90 csónak és 3 kísérő hajó vigyáz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
17: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok holnapra. Nos, a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarja majd meg, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére kelet felé tolódnak a csapadékgócok, és szinte egész nap élénk lesz a légmozgás. A kora reggeli órákban 18-19 fokot mutatnak majd a hőmérőink, délutánra pedig 30-31 fokig melegszik az idő. Szerdán már több lesz a napsütés, akkor elszórtan alakulhat ki egy-egy futózápor, és aznap csupán 29-30 fok lehet odakint. Húzom a segítséget az úton lévőknek. A 19. kerületben lezárták a Nádasdi utcát a Batthyány utcánál, mert javítják a csatornát, ezért a 194-es, illetve 194B jelzésű autóbusz terelve közlekedik, egyik irányban sem érinti a Batthyány utcai megállót, illetve a határút felé a Kossuth-Lajos utca, Nádasdi utca és a Hunyadi tér megállót sem. Még tart a helyszínen és a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök tere után a buszsávban, és ugye itt az is nehezíti a közlekedők dolgát, hogy a Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot elektromos közműépítés miatt. Erős a forgalom a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Asztória között, a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra, illetve a Szél Kálmán tér környékén is telítettek a sávok. Figyeljünk arra is, hogy a 13. kerületben a Béke utcában útszűkületen kell áthajtani mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt, a Kőbányai úton pedig a gázvezetéket javítják, úgyhogy a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Jó utat!
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
17: Indul a kívánság műsor, itt van Árpi üzenete. Szia Kata, páromnak, Gyöngyinek küldöm Álvaro Soler Sofia című számát. Nagyon jó dalválasztás. Imádom ezt a latinos hangulatú dalt. Előtte azonban Teddy Swims-től a Bad Dreams szól Lucának.
12: Ez

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt az Erasure dala, az Always. Én pedig várom az üzeneteket, 0630303095, ez a Sláger FM SMS és telefonszáma, szeretném egészen 8-ig teljesíteni az önök kéréseit, de még mielőtt rátérnénk az üzenetekre, hadd ajánljak önöknek, illetve elsősorban a gyerkőcöknek egy szerda délelőtti programot. A Cifra György Nagytétényi Közösségi Színtér ugyanis várja a kicsiket egy nyárzáró matinéval szerdán, ahol a Robin Hood című előadást nézhetik meg. Ugye a történetet mindenki ismeri, Robin Hoodról, a Sherwoodi erdő lakóinak bátor vezéréről mindenki hallott, az ő története elevenedik majd meg. Ez egy interaktív előadás lesz, amely a vásári bábjátékok hagyományaiból merít, úgyhogy nagyon klassz kis nyárzáró program lehet ez a kicsiknek. Tehát szerdán a Cifra György Nagytétényi Közösségi Színtérben. Itt a Sláger FM-en pedig lássuk az üzeneteket. Szia Kata, szeretném meghallgatni Dr. Béres Ugye nem bántad meg című dalát. Azt hiszem Puskás Peti vagy Veréb Tomi énekli a dalt. Nagyon tetszik, köszi szépen. Rita írta nekünk ezt az üzenetet. Veréb Tomi az, aki énekel a dalban. Azonnal érkezik. Betty pedig azt írja, Hello Sláger FM, az I Was Born to Love You-t küldeném a Queen-től a csajoknak, Krisztinek és Bertának azzal az üzenettel, hogy tartsanak ki. Hát akkor kitartást a csajoknak, jön a dal.

0: Dr. Béres újra varázsolt nekünk Verép Tomival együtt, ez volt az Ugye nem bántad meg itt a Sláger FM-en, és remélem, hogy Ortutai Dóri sem bánja meg, hogy beült ide mellém a stúdióba. Szia!
1: Szia, Kata, soha nem bánom meg, hogy itt lehetek veled. Soha.
0: Helyes.
1: Most hoztam egy olyan hírt, ami nekem kedves hír, én szeretem a sportot, te is nagyon szeretett, tudom. Igen. Egy kínai humanoid robotról lesz szó, 9,39 század másodperc alatt teljesítette a 100 méteres pekingi humanoid robotok világjátékának ezt a távját. Ezzel csak nem 0,2-del jobb időt futott, mint Usain Bolt világrekordja.
0: Azt
1: képzeld el. Tehát, hogy a robotok már annyira tudnak, és annyira jobbak, mint az, jó, hát nyilván jobbak, hát teljesen másként működnek, mondjuk, mint egy Usain Bolt, de hát ő, nekem ő a non plus ultra.
0: Hát futásban ő mindenképpen.
1: Igen. Viszont tudod ám te is ezt, hogy a 8-szoros olimpiai bajnok Usain Bolt jön Budapestre. Igen. Mert hogy ő az első atlétikai világdöntő hivatalos nagykövete. Ha nem tudok vele találkozni szeptember 11-e és 13-a között itt Budapesten, nem tudom, mi legyek.
0: Humanoid robot legyek.
1: Tehát ha valaki hallotta, hogy Usain Bolttal én szeretnék találkozni, de nagyon, oda is futok, ha kell, intézkedjen. Szóval igen, Budapestre ő most ide jön hozzánk. Jaj, erre a nagy eseményre. Hát igen.
0: Nagyon remélem, hogy összejön a találkozó. Bár csak ezt a kívánságot is teljesíthetnénk. Dorci, várunk vissza 7-kor. A kívánságműsor pedig már is folytatódik Liza üzenetével, aki exének, Fecónak szeretné küldeni Ariana Grande-tól a We Can't Be Friends című dalt, úgyhogy már is ez forog.

0: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása. Érkezik egy kisebb hideg front, ami holnap ér majd el bennünket, és át is vonul rajtunk, úgyhogy ennek hatására holnap délutántól záporokra, zivatarokra és megerősödő légmozgással lehet számítani. Lehűlést azonban ez a hideg front még nem hoz. Majd szombaton érkezik egy olyan hideg front, ami lehűlést is hoz magával, az viszont csapadékkal nem kecsegtet, úgyhogy a nyár utolsó hétvégéje pár fokkal hűvösebben, de napsütésesen alakul majd a mostani előrejelzések szerint. Holnap azonban legyen nálunk esernyő, egyébként reggel 18-19, délután pedig 30-31 fok várható. Jönnek az utak hírei. Történt egy baleset Csepelen, a Weiss-Manfréd úton kifelé a Szállító utcánál a külső sávban, úgyhogy itt némi fennakadásra számíthatnak az autósok, és még van torlódás a Károly körúton az Astoria felé, a Széll Kálmán tér környékén és a budai alsó rakparton is a Rákóczi hídtól északra, de lassan túljutunk a mai délutáni csúcson. Ez most rövidkére sikerült. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca közt, mert javítják a távhővezetéket. Erre figyeljenek, és szintén a 13. kerületben félpályás az útzár a Keszkenő utcában, a Szent László útnál, illetve Újpesten a Tűr István utcában, a Nádor utca közelében ugyanez a helyzet, mindkét helyszínen javítják a csatornát. Félpályás az útzár a 14. kerületben, a Fischer István utcában és az Ajka utca közelében, közműépítés miatt, a Soroksári úton pedig kifelé a Kopány utca után lezárták a buszsávot, mert itt útburkolatot javítanak, és félpályás az útzár a 18. kerületben az Alacskai út, Iharos utca kereszteződés, mert itt új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Figyeljenek ezekre az útlezárásokra is, vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Shania Twain dala szólt, ez volt a The Don't Impress Me Much, és ez a dal mindig feldob engem. Ez a Sláger FM, és benne tart a kívánságműsor. Írják meg, hogy az önök kedve milyen daloktól lenne még ragyogóbb. 0630303095 a számunk. Amíg gondolkodnak, vagy üzenetet írnak, addig én gyorsan elviszem önöket a Skanzenbe, a Szentendreibe, mert hogy itt egy fantasztikus program lesz majd augusztus 28-án, pénteken este. Schwarz Zoltán és Szigeti Bence érkezik majd, és adnak nekünk egy gyertyafényes koncertet a csillagok alatt. A koncerten többek között meghallgathatjuk majd több ezer gyertya aranyló ragyogása mellett Antonio Vivaldi Négy évszak című darabját, és az lesz a különlegesség ennek a koncertnek, hogy ez alkalommal nem szimfonikus zenekar vagy kamarazenekar játsza el a zeneirodalom egyik legismertebb klasszikusát, hanem egy szál gitáron és egy szál hegedűn csendül fel ez a csodálatos zenemű, de nem csak ez teszi ki a koncert anyagát, érdemes elmenni és meghallgatni, biztos, hogy fantasztikus lesz. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, mivel megyünk tovább. Tibi azt írja, szia Kata, a családomnak küldeném a Quimby-től az Autó egy szerpentinen című számot, remélem, hogy le tudod játszani. Tibi, természetesen le tudom, az egyik kedvencem a csapattól, úgyhogy már is forog, és Ildi-től is kaptunk egy üzenetet. Szia Kata, szép szemű Attilámnak küldem Gloria Gaynor-tól a Can Take My Eyes Off You című számot. Ezt a kérést is örömmel teljesítem.

Ez volt a Coldplay dala, ha Feels Like I'm Falling in Love itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, benne pedig hamarosan 7 óra lesz, egészen pontosan 3 perc múlva, úgyhogy érkezik majd Ortutai Dória friss információkkal, de most még teljesítem Ákos kérését. Sziasztok, Ákos vagyok, feleségemnek Sárinak üzenem, hogy nagyon sietek haza, és nagyon szeretem, küldöm neki a Follow the Flow-tól a Tőlem ne című

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Gerincsérülést szenvedett a katapultálás során a Gripen pilótája. Új korszerű inkubátorral gazdagodott a Heimbál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya. Megújul a Balatonfűzfői Balatoncsillagvizsgáló. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótájának a katapultálás során megsérült a gerince, a tisztet megműtik, közölte az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház, kiemelve, hogy a pilóta jól van, a tervek szerint kedden műtik a Honvéd Kórház szakemberei. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán arról számolt be, hogy meglátogatta a sérült pilótát, aki jó hangulatban volt és első kérdései között szerepelt, mikor ülhet újra repülőgépbe. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szintén meglátogatta a és azt mondta, hogy a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium minden segítséget meg fog neki adni. A tárcavezető Facebook oldalán jelezte, hogy az 51 éves őrnagy tapasztalt pilóta közel 2000 repült órával, ezek egy részét nemzetközi műveletekben hajtotta végre. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A laboratóriumi vizsgálatok során műanyag toltartókat, ceruza és tolvégdíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat teszteltek, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes mennyiségű káros anyagot. A hatóság arra kéri a szülőket, hogy tanszervásárláskor ne csak az árat és a megjelenést, hanem a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Új korszerű inkubátorral gazdagodott a Heimbál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya egy üzletember nagylelkű felajánlásának köszönhetően, aki a készülék teljes beszerzési költségét saját forrásból vállalta. Az átadás a Madarász utcai gyermekkórházban történt, az adományt professzor dr. Nagy Anikó főigazgató főorvos vette át. A modern inkubátor mikroprocesszoros vezérléssel stabil és ellenőrzött környezetet biztosít, szabályozza a hőmérsékletet, a páratartalmat és az oxigén koncentrációt. Kettős falu búrája pedig egyenletes belső klímát teremt. A könnyen tisztítható elemek és az állítható fekvő felület megkönnyítik az orvosok munkáját, több vizsgálatot is lehetővé téve a gyermekek mozgatása nélkül. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a költöző madarak vonulásának időzítése is módosult, ami komoly alkalmazkodási kihívást jelent, mondta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakértője Lovászi Péter. A hosszú távra vonuló fajok állománya csökken, mert egyre kevesebb megfelelő pihenőhely áll rendelkezésükre. A sekélytavak kiszáradása, a bogyós termések korábbi érése és a rovarok tavaszi megjelenésének előretolódása mind hatással vannak a vonulás időzítésére. A gólyák és korábban gyülekeznek, egyre többen keresik fel a hulladéklerakókat, így eltűnésük feltűnőbb. Több mint 216 millió forintból újul meg a Balaton Fűzfői Balaton Csillagvizsgáló, amelyben VR élmény mozi, valamint interaktív hold és űrsétás szimulátor is helyet kap majd. A Balaton Fűzfői önkormányzat honlapján közzétett tájékoztató szerint az uniós és állami finanszírozású projektben teljesen megújul a több mint 155 négyzetméteres csillagvizsgáló épülete és a kupolát is lecserélik. A legkésőbb 2029 áprilisában záruló fejlesztéssel az előadóterem VR élmény mozit alakítanak ki 16 hidraulikusan mozgatható üléssel és VR sisakokkal. A fejlesztéseknek köszönhetően a csillagvizsgáló szolgáltatásai jelentősen bővülnek, így egész évben, és nem csak éjszaka tudják az érdeklődőket fogadni majd. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Holnap fátyol felhős lesz fölöttünk az ég eleinte, aztán délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet, a déli óráktól pedig lehet számítani szorványosan záporra, zivatarra. A napunk 18-19 fokkal indul, majd a legmelegebb órákban pedig 30-31 fokot mérhetünk. A picit felhősebb, esősebb időt egy gyengécske hidegfrontnak köszönhetjük, ami szerdára már tovább is áll, és akkor megint csak szinte zavartalan lesz a napsütés, és azért lesznek fölöttünk felhők is, elszortan még aznap is lehet egy-egy futózáporra, zivatarra számítani, a hőmérséklet csúcsértéke pedig akkor 29-30 fok lehet. Hozom a friss infókat az utakról. Korábban történt egy baleset Csepelen a Weiss-Manfréd úton kifelé a Szállító utcánál, a külső sávban itt. Elvileg még mindig ott az útakadály, viszont lassan véget ér a délutáni csúcs, már csak a Széll-Kálmán tér környékén, illetve a budai alsó rakparton erősebb a forgalom a Rákóczi hídtól északra. Figyeljünk arra, hogy az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt javítják a csatornát, ezért sávszűkületre kell számítani. A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél útszűkület van felújítás miatt, a Dózsa-György úton pedig a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot elektromos közmű építés miatt, de lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát is, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert itt is felújítják a csatornát, a 9. kerületben pedig a Vágóhíd utcában a Soroksári út szerviz útja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkület van, mert szegélyt építenek. 13. kerületben pedig a Béke utcában mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani a Gyöngyösi utcánál, mert tart a felújítás. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánság műsor, és benne Icu kérése teljesül, aki Zsuzsinak küldi a Bagosi Brothers Company valamelyik dalát, hát jön a csapattól a Csak az ég tudja, előtte azonban Marci kérésére Mike Posner énekel, a Cooler the Meat Rolinak küldi. Slágerek.

A Dadara Live dala dobta fel az esténket, ez volt a You Spin Around itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor. Én pedig Kiskata vagyok, és várom az üzeneteket 0630303098. Ugye idén ünnepeljük Viktor Vazarelli 120. születésnapját. Picit több mint egy hete a Szépművészeti Múzeumban bezárt már a Vazarelli kiállítás, azonban a neokortárs művészeti térben még látható a Vazarelli Dongle Home című kiállítás egészen szeptember 13-áig, ráadásul holnap délután lesz itt egy ehhez a kiállításhoz kapcsolódó kísérő program, Hallható mintázatok címmel. Horváth Balázs zenei példákon keresztül mutatja meg, hogy miként épül fel egy kompozíció, hogyan érzékeljük a kompozíció belső szerkezetét, és miként jönnek létre a hallási illúziók. Az előadás arra hív bennünket, hogy a képek és a hangok mögött rokon szervező elveket fedezzünk fel, olyan szerkesztési logikát, amelyek a vizuális és a zenei térben egyaránt működhetnek. Mert hogy vannak ilyenek, nagyon jó szívvel ajánlom önöknek ezt az előadást. Tehát holnap délután a neokortárs művészeti térben, itt a Sláger FM-en pedig nézzük, hogy mivel megyünk tovább. Szia Kata, a budapesti Ságvári Nagy Indián Törzs főnökének üzenem, tripla takis taktikai egység szükséges, a nagyobbik része a Tyúkanyónak, ő kórházban is volt, a kisebbik fele a kis csirkének. Üdvözlöm a csapatot, köszönöm a segítséget, és küldök a csapatnak egy számot. Tisztelettel és köszönettel Jóska Budakesziről. Jóska üzenetei mindig olyan rejtélyesek, de én továbbítottam, remélem, hogy a címzett pontosan tudja, hogy miről van szó. Azonnal keresünk valami jó kis dalt akkor a csapatnak. Előtte azonban Santanától hallgatjuk meg a Smooth című számot, ez pedig Anna választotta, és Gabinak szeretné azt üzenni ezzel a dallal, hogy jó pihenést!

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Alex Warrendal szólt, ez volt a Fever Dream itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor, az SMS és telefonszámunkat tudják, 0630 30 30 95 8, ide írják meg, hogy mit szeretnének hallani. Szia Kata, ma van a szülinapom, és a barátnőmtől kaptam egy Green Day dalt, neki küldök köszönetként egy Justin Bieber számot. Köszi, Évi írta nekünk ezt az üzenetet, a drága Évi, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked, akkor már is érkezik a barátnődnek egy Justin Bieber dal, remélem tetszeni fog a Ghost, mert én ezt választottam, azonnal érkezik. Judit pedig azt írja, sziasztok, köszönöm a barátaimnak a feledhetetlen nyári emlékeket, Noéminek, Trudinak, Orsinak és Bencének, és küldöm nekik a Soulwave miattad című számát. Remek dalválasztás, már is forgatom.

0: Már mondom is, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Most 28 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, holnap reggel 18-19 fokra ébredünk majd, és a délelőtti órákban még alig-alig lesz fölöttünk felhő, esetleg fátyol felhők, de délutántól eső felhők érkezésére is számíthatunk, valamint csapadékra is, úgyhogy a biztonság kedvéért legyen önöknél ernyő. Egyébként 30-31 fok várható a legmelegebb órákban, viszont élénk lesz a légmozgás. Mindezt egy hidegfrontnak köszönhetjük, ami holnap végig söpör az országon, de a levegőt nem hűti le jelentősen. És jönnek az utak hírei. A 12-es számú főúton Zebegény átkelési szakaszán sáros kőtörmelék borult a burkolatra a töltésről, a 20-as kilométernél egy pár száz méteres szakaszon útszűkület nehezíti a haladást. Nagymaroson pedig a Millennium soron a Felsőmező utcai kereszteződésnél gyalogátkelő helyet létesítenek. A 14-es kilométer környékén útszűkületen kell áthajtani, de dolgoznak a 4-esen is Vecsés átkelési szakaszán, a 21-es kilométernél útszűkület alkalmanként félpályás útlezárás mellett végzik a munkálatokat, egyébként itt új gyalogátkelő helyet hoznak létre. A fővárosban pedig sajnos történt egy baleset a 11. kerületben, a Sáfrány utcában, a Herend utcánál. Itt a forgalom egy sávon váltakozva tud haladni, a Soroksári út, Kvassai Jenő út csomópontban pedig jelenleg nem működnek a jelzőlámpák, úgyhogy fokozott óvatossággal közelítsék meg ezt az útszakaszt. Sávszűkület van az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, mert javítják a csatornát, és félpályás az útzár a 14. kerületben, a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM kívánság műsor. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

Sheryl Crow-tól szólt az All I Wanna Do itt a Sláger FM-en, és ez még a kívánság műsor, de már csak 8-ig tudom teljesíteni a kéréseket, és hát rövid idejük van arra is, hogy megnézzék az Üvegbe foglalt történetek című kiállítást, mert hogy az egyik legrangosabb nemzetközi kortárs üvegművészeti esemény az olaszországi Venice Glass Week magyar anyaga 2 héten át lesz látható a Rezoárt Villa impozáns tereiben, augusztus 26-án, tehát szerdán nyílik majd meg ez a kiállítás, ami szeptember 12-ig lesz itt látható, utána pedig Velencébe költözik. A kiállítást különleges kísérő programok is színessé teszik, például a megnyitó napján érkezik majd Borkovics Péter üvegművész, aki nem csak alkotásain keresztül személyesen is bepillantást enged az üvegművészeti világba. Érdemes ellátogatni, de meghallgatni őt is, hát persze megnézni a kiállítást. A 0630303958-as SMS számunkra pedig érdemes megírni, hogy milyen dalt szeretnének hallani. Sziasztok, Gergőnek üzenem, hogy büszke vagyok a szép eredményeire, és küldöm neki a Mindenki legyen rohadt gazdag című számot, mert megérdemli, anyu aláírással jött ez az üzenet. Geszti Péter énekel hát hamarosan Gergőnek. Szia Kata, Léci jázd le Michael Jacksontól a Bedet, Olgicának küldem, ezt pedig Moncsi írta nekünk, úgyhogy ezzel a dallal megyünk tovább.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és lassan búcsúzik a kívánság műsor, hiszen 7 perccel járunk 8 óra előtt, és 8 órakor érkeznek majd a friss információk, viszont a kívánság műsor holnap is jelentkezik majd, úgyhogy innen fogjuk folytatni. Búcsúzóul pedig, hát illetve nem annyira búcsúzóul, mert én magam még nem búcsúzom önöktől, egészen 10-ig itt leszek önökkel, viszont a kívánság műsor búcsúzójaként akkor meghallgatjuk a Valmar és Szikora Robi közösét. Itt van hozzá az üzenet Szabitól. Hello Kata, mesének kérem az Úristent a Valmartól, remélem süt nekem cserébe császármorzsát a vacsorára. Hú, hát most nagyon megjött a kedvem egy jó adag császármorzsához. A legtöbben egyébként ezt barack lekvárral szeretik, én málna lekvárt szoktam rátenni. Na hát, Szabi, remélem, hogy emese készít neked egy adaggal. Jó étvágyat kívánok hozzá, a dal pedig már is forog. Ez
1: a Sláger FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: És bedobta.
4: 180. Ez kihagyhatatlan élmény.
3: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
4: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény.
6: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
7: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncert csúszínpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
0: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
8: Jött egy üzenet, meghallgatom.
9: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
8: Pölöskei, a családi szörp.
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
11: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
13: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás. A Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
0: Gypsy Kings élőben a plázson. Augusztus 29-én koronázd meg a nyarat Siófokon a hamisítatlan latin ritmusokkal. Bamboleo, Volare, Jobi Joba és a Gypsy Kings legendás lágerei egy felejthetetlen nyári estén. Gypsy Kings by Diego Bayardo. Augusztus 29, Siófok, plázs. Jegyek a plázsiófok.hu-n. Sláger FM. Sláger FM.
14: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: 2 napos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. Karácsony Gergely a budapesti favédelmi szabályozás felülvizsgálatát sürgeti. A 41. Vizer Budapest félmaratonra világ 111 országából érkeznek futók. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Két napos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők pénteken délelőtt választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. A Fidesz frakció jelezte, hogy nem vesz részt a hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában, valamint az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napirend előtt. A fővárosi favédelmi szabályozás felülvizsgálatát sürgette Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében, írja az alternatívenergia.hu. A főpolgármester szerint Budapesten a fővárosi önkormányzat csak a saját területein tudja érvényesíteni a favédelmi szempontokat, önállóan azonban nincs felhatalmazása rendeletet alkotni. Erre csak a 23 kerületnek van lehetősége, amelyek jelenleg 23 féle módon szabályozzák a kérdést, ezért ideje lenne újra gondolni a rendszert. Elkészült és a budapest.hu oldalon elérhető a Szivacsváros című vízmegtartó város fejlesztési koncepció is, amely alapján megújult többek között a Blaha-Lujza tér és a Kerepesi út, Fogarasi út találkozása. A főpolgármester szerint a budapesti faállomány megújítása lesz a következő időszak egyik legfontosabb feladata. Országszerte szakmai tanévnyitó konferenciákkal indul a tanév augusztus 25-e és 31-e között az Oktatási Hivatal és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium együttműködésében. A konferenciákra elsősorban a köznevelési intézmények igazgatóit, illetve az intézmény fenntartók képviselőit várják, akik az illetékesektől kapnak tájékoztatást a következő tanév rendjét érintő eseményekről és feladatokról. Emellett szó lesz a köznevelési rendszerben zajló innovációkról és változásokról, illetve a következő időszakban várható fejlesztésekről is. A konferencia sorozaton való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az év első hét hónapjában 652.000 forintos átlagos négyzetméter áron keltek el a nyaraló besorolású ingatlanok, ami 1,7%-os drágulás, írja a Forbes. A balatoni önálló ingatlanok átlagára 711.000 forintra csökkent, ami 6%-os visszaesés, de az Otthoncentrum szerint ez inkább korrekció, miután tavaly 30%-kal emelkedtek az árak. A vízparthoz közeli jó állapotú nyaralókért továbbra is jóval az átlag fölött fizetnek. Fonyolt közel másfél millió, Balatonföldvár és Balatonakaratja 1,3 millió forintos négyzetméter árral vezet, Siófokon 772.000 forint az átlag. A piacot magyar vevők uralják, mindössze egy külföldi vásárlót regisztráltak. A legfrissebb adatok alapján közel 24.000 nevezőt vár a Budapest Sportiroda a szeptember 6-i 41. Vizer Budapest félmaratonra. Az egyéni és váltóérmek összsúlya idén eléri a 2 tonnát. A nevezések szerint 1103 hazai település mellett a világ 111 országából érkeznek futók. A mezőny a Pázmány Péter sétányról indul, és Budapest világörökségi helyszíneket érintő útvonalán teljesíti a távot. A futóorvosok idén is jelen lesznek, több mint 15-en futnak a mezőnnyel együtt, felszereléssel a hátukon, hogy jelenlétükkel biztonságot és szükség esetén azonnali segítséget nyújtsanak a sportársaknak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Vétek dala, ha visszahúz a szívem. Én pedig Kiskata vagyok, és még egészen 10-ig rádiózhatunk együtt. Nagyon boldog névnapot kívánok a Bertalanoknak, ugye ezen a napon, augusztus 24-én ők ünnepelnek, és hát a néphit szerint velük együtt búcsúzik a nyár. Augusztus 24-e ugyanis a betakarítás, a szüretkezdet, a szántásvetés előkészítésének kezdete. Úgy tartották elődeink, hogyha ezen a napon Bertalan késével kezdik meg a szőlőfürtök lemetszését, akkor pompás bor lesz a végeredmény. Viszont e nap időjárásából az őszi időjárásra is lehet következtetni, amint Szent Bertalan magát mutogatja, az őszi idő is magát mind a szerint tartja, vagyis amilyen az időjárás ezen a napon, olyan lesz az időjárás ősszel. Hogyha esik az eső, akkor esős ősz áll előttünk, hogyha napsütéses, akkor hosszan elhúzódó, napsütéses, kellemes, meleg őszi idő vár ránk. Hát a mai nap nagyon kellemes, meleg volt, úgyhogy valószínű ilyen lesz az ősz is. De ha már a babonáknál tartunk, azt is gondolták elődeink, hogy a Bertalan napkor köpült vajnak gyógyító az ereje. Úgyhogy ha tehetik, akkor köpüljenek vajat, már ha van még egyáltalán bárki, aki kézzel végzi ezt a műveletet. No de itt a Sláger FM-en már is repülünk tovább. A babonák után visszatérünk a zenék közé. Ágnes Vanilla érkezik, és a Most jó.

0: Ez volt a Magna Cum Laude dal, ha piros az alma itt a Sláger FM-en, és ma reggel a Sláger reggel vendége, illetve műsorvezető társa Pordán Petra és Somogyi Zoli mellett Sípos Peti volt, és hát többek között a hétköznapi hősökről is beszélgettek, és egy hétköznapi hőssel is beszéltek.
1: Itt van velünk egy bátornő, Marian, aki képzeljétek, megmentett egy srácot. Szia, jó reggelt!
2: Hello Marian, kitől és mitől?
3: Sziasztok, sziasztok! Hát ez körülbelül 17 évvel ezelőtt történt. A hannoveri villamoson voltam a kisfiammal, aki még akkor babakocsiban volt, és egy fiatal fiú, olyan 13-14 éves lehetett, akihez oda ment két férfi, és elkezdtek először nagyon, nagyon kedvesen, udvarisan mosolyogva beszélgetni vele, hova jársz iskolába, hol laksz, ilyenek. A fiú válaszolt, de már lehetett sejteni, hogy mire megy ki ez az egész. Hát hozzáteszem, hogy tele volt a villamos. Olyan másfél méterre állhattak tőlem, és utána jött az, hogy mi is ott le fogunk veled szállni, ahol te. Elveszük, ami van nálad, a pénzedet, telefonodat, kés van nálunk. Hogyha nem fogod ideadni, akkor meg fogunk szurkálni.
4: Úristen!
3: A fiú nagyon-nagyon megijedt.
4: Hát, gondolom.
3: És még azt is elmondatták vele, hogy te leszel a mi kutyánk, ezt utána neki is el kellett ismételni. És akkor azt éreztem, hogy ha most nem csinálok valamit, akkor nem fogok tudni tükörben nézni, és nagyon féltem. Meg azt éreztem, hogyha az én gyerekem felnő, akkor remélem, hogy ugyanúgy oda megy hozzá valaki, hogyha szükség lesz rá. És akkor megfogtam a gyereket, odatoltam, és mondtam, hogy szia, de rég láttalak, hogy vannak a szüleid, jaj, de jó, hogy találkoztunk, gyere, meghívlak egy sütire.
4: És akkor
2: ez nagyon fifikás.
4: Ügyes
2: volt. Ez nekem tetszik, hogy nem konfrontálódtál a támadókkal, hanem egy ilyen kerülőutat választottál, ami nagyon fifikás megoldás. Ez
3: igen,
2: le a kalappal.
3: Igen, hogy lássák, hogy
1: ismeritek egymást. Vagyunk. Nagyon igen, jól igen. Csináltad. Aha. És amikor leszálltatok,
3: hát az a helyzet, hogy toltam végig a villamoson a babakocsit, jött mögöttem, és közben mondta a halkan, hogy köszönöm.
1: Édesem.
3: És leszálltunk, és tényleg ott volt egy cukrászba, bementünk, nagyon, ők is leszálltak, egy darabig jöttek utánunk, de azután eltűntek. Bementünk a cukrászba, megettünk egy sütit, beszélgettünk, és mondtam neki, hogy most egy darabig a szüleivel menjen iskolába, mert valahol Pest mellől jött. De annyira sajnálom, hogy nem kértem el a telefonszámát, mert annyira ideges voltam, meg rémül.

0: volt, de viszont rá két évre körülbelül láttam a buszon egy barátjával jókat nevetgéltet beszélgetek, és akkor én nagyon megnyugodtam.
1: Hogy jól van, és
2: hát nagyon köszönjük, Marianna, hogy tettél. Ez nagyon-nagyon elmés volt.
1: Látod,
2: ahogy
1: te
2: ezt
1: egy hős vagy. Igen. Te tényleg egy hős vagy.
2: Köszi, Marian.
1: Köszi.
2: Szia.
0: Én köszönöm, hogy elmondtattam.
1: Szia.
2: Hát ez egy kemény sztori, hogy egy nő megy oda.
3: Igen, így. Szia bátran.
1: Mondjuk
3: igen.
1: Itt ugye szóbelileg hangzott el, de az a durva, hogy amikor ugye valahol már mondjuk tetlegességig igen. fajul, és ilyet is hallottunk már a budapesti tömegközlekedés világából, és ott is ugye azt mondják, hogy mit te látod, hogy tényleg van nála mondjuk valami, vagy sanszos, hogy van nála valami mondjuk szúróeszköz, akkor és ugye mondják, hogy senki nem avatkozott közben, hát azt tehát, hogy valahol meg pszichésen értem, hogy te is úgy vagy vele, hogy elfordítod a fejed, hogy szeretnél kimaradni, hogy csak te megúzd. Miközben, ha összefognának az emberek, és érted, egy villamos egyszerre állna föl, akkor azért nyilván sarokban van szorítva, és már nem tudna mit tenni. Vagy nem tudom, az hát a baj, erre nem tudom, mi a jó megoldás.
3: És aki elől van, lehet, hogy megsérül, akár lehet, hogy le tudják parancsolni a villamosot, de lehet, hogy ott hadonászik, akkor lehet, hogy valaki is csak megsérül.
1: Igen,
2: nekem az a baj, nekem szívfájdalmam az, amikor nem történik semmi ilyenkor, mert én többször voltam már olyan helyzetben, például legutóbb egy ilyen bemindenezett srác volt a villamoson, és elkezdett vegzálni másokat, két srácot, és ilyen rasszista kijelentéseket tett, mert az egyik fiú egy indiai származású fiúnak tűnt nekem, és akkor én álltam oda, hogy figyelj, ezt hagyd abba, de láttam, hogy tudod, ő azt se tudja, hogy hol van, és utána elkezdett nekem magyarázni, és senki nem jött oda. Uh-huh. És egyszer csak ilyen három megállóval később felszállt egy ilyen 30 pár éves pasi, és akkor átvette tőlem ezt a srácot, mert tudtuk, hogy ő nem fog, tehát nem ő ártalmatlannak tűnt, csak mivel nem volt normális nem volt állapotában, igen, ezért csinálta ezt, de hogy ott sem történt semmi.
1: Ugye ezért jó, most január óta létezik, most gyorsan rákerestem, a BKK-nak van ez a bizonyos utasbiztonsági szolgálat.
2: Meg tudod nyomni, így van.
1: Egyrészt van a 1443-as hívószám, igen. Ezt mindenki egyezze meg jól. Tehát 1443, vagy a Budapest Go applikáción belül, ott ugye tudsz, még akár azt hiszem csetet is lehet intézni, mert nyilván telefonon nem tudod elkezdeni.
2: Nem, de üzenetet
1: tudsz írni. Itt ülök a villamos, és itt áll velem, valaki késő, nyilván azzal fölhívod magadra a figyelmet, de hogyha írsz cseten, és azt valóban valaki real-time-ban, akkor azonnal időben látja, akkor az viszont lehet egy jó segélyhívás.
3: Nem az van, hogy a veled valaki kötözködik, akkor először telefonod,
1: Tehát ott ülsz két ülésnyire, nem tudsz hangosan telefonálni, hogy itt van valaki késem, akkor lehet, hogy akkor rögtön oda megy hozzád, hogy mit akarsz. Vagy, de mondjuk, hogy tudsz ilyen rejtett üzenetet küldeni, az például már egy megnyugvás lehet talán. Tehát 1443 vagy a Budapest Go appban.
4: 1443, ezt tényleg jegyezzük meg. És azt is, hogy 6 órakor indul holnap reggel is a Sláger reggel, Pornán Petra és Somogyi Zoli számít megtisztelő figyelmükre, sőt, akár a hablat játékunkban is próbára tehetik magukat, amire akár már most is lehet jelentkezni. Itt a Sláger FM-en pedig már is Mr. X dalával megyünk tovább. Jön a Száj csak száj.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak

0: Ez volt Hevesi Tamás dala, szólj rám, ha hangosan énekelek itt a Sláger FM-en. Helyesebben szólva, nem Hevesi Tamás dala volt ez, hanem egy LGT dal, amit Hevesi Tomi átdolgozott még a 90-es évek elején. Itt a Sláger FM-en pedig ma este is jelentkezik majd a Slágerkult Esmiller András műsora, akihez Kocsis Tibor érkezik majd, aki brit slágerekkel tér majd vissza az Orfeumba októberben. Egy teljes estét épít fel azokból a brit dalokból, amelyek végig kísérték az elmúlt évtizedeit, és amelyek előadóként újra meg újra megtalálták őt. A London Calling című koncertről beszélgetnek majd ma este Andrissal, mi pedig egy picit belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: Szóval én a mai napig, hogyha felállok a színpadra, akkor ott van a gombolc a torkomban, meg a zapszem, és ez ettől jó, mert el is múlik 3 percen belül, amikor már ott állsz a színpadon, és az első dal közepén érzed, hogy megvan a közönség.
2: De oké, de az elején ott van egyébként, ez minden fellépési helyszínre értendő?
1: Igen.
2: Tehát például az Orfeumban is így van?
1: Az Orfeumban képzeld el, hogy különösen így van valamiért. Annak van egy olyan varázsa annak a helynek, ahogy azt látod, hogy megérkeznek az emberek, szépen fel vannak öltözve, megvacsoráznak, isznak egy jó bort, vagy egy koktélt, vagy bármit, és azt látod, hogy úgy hangolódnak a rendezvényre, a koncertre, te pedig állsz a színfalak mögött, még átgondolod, hogy melyik dalnak hol fogod elfelejteni a szövegét, és de hogy annak van egy olyan varázsa, eleganciája, amit hála Istennek most már 15 éve megtapasztalok, mert még annak idején az első lemezbemutató koncertem is az Orfeumban volt, hát akkor, mikor most már kicsit nem számolni, de igen, szóval rég, és az egy hát 2012-re tippelek, mert hogy 11-ben volt az X-faktor, tehát én 12-ben voltam, és ott először, mint fellépő. És ezért az Orfeum az ebből a szempontból is eléggé különleges helyet foglal a szívemben.
2: És nem véletlenül jöttél most sem ide, hiszen az Orfeum kapcsán beszélgetünk.
1: Így van. Az Orfeum, ami most már egy ilyen állandó pont az életemben, nem mindig egyforma intenzitással, de most újult erővel.
2: Az érzés, ami volt anno a lemezbemutató, és mert hogy nem vagy már ugyanaz az ember, hát a tegnapihoz képest sem vagy ugyanaz az ember, tehát igen. Változol, fejlődsz, érsz, másabb bemenni? Tehát mennyire van otthon érzésed?
1: Nyilván van az ember mögött pár év tapasztalat, egyfajta relax érzés, amikor azt érzed, hogy most már a közönség talán jobban tudja, hogy mire számítson veled kapcsolatban, tehát az, aki oda jön és megveszi a jegyet, az számíthat valamire, és nyilván ennek meg is kell felelni, de legalábbis van mögöttem az a pár év, ami alapján már volt időm bizonyítani azt, hogy aki beül egy ilyen estre, mire számíthat. Úgyhogy ilyen szempontból persze más, és sokkal komfortosabb talán mondhatom ezt, de ahogy beszéltük az előbb, azért az izgalom ugyanúgy ott van, és hát főleg most már egy olyan műsorra készülünk, ami brit előadók legismertebb slágereiből lesz összeállítva, és hát a műsor címe is ez, hogy London vagy London Calling, ami egy ilyen nagyon szép válogatás, és egy nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon jó dalokból álló válogatás, amik közül nagyon sokat már énekeltem, de még nagyon sokat nem. És most pont én szeretem egyébként egy kicsit mindig magasabbra tenni a lécet, és bár dalokat tanulni nem szeretek.
2: Tényleg?
1: Inkább úgy mondom, nem vagyok nagyon erős, legalábbis a dalszöveg az azért, hogyha sokat kell egyszerre, nyilván fel a leckét, de mindig szeretem bővíteni a repertoárt, és szeretek olyan dalokat énekelni azért, ami nem a kis újja mondjam már ki, hanem nagyon szeretem a dalt, és mondjuk kihívás el énekelni, és nekem is egyfajta újdonság. És nyilván így a közönség számára is valami újat adhatok mindig, akik mondjuk rendszeresen járnak fellépésre, és szeretnek tőlem valami újat hallgatni, hogy nekik is legyen valami újdonság. Úgyhogy most így állítottuk össze ezt a műsort, ami még egyébként nincs teljesen összeállítva.
2: Ott van egy rendező, aki ezt szerkeszti?
1: Én vagyok a rendező, saját magam rendezője.
2: Tényleg?
1: Hát nagyjából igen, de nyilván a zenekarral egyeztetve, a zenekar vezetővel egyeztetve.
2: Tehát a setlist az teljesen a te?
1: A setlist az én, mondjuk úgy, hogy egy tágabb listáról készül majd egy szűkebb lista. És nagyon nehéz lesz ezt a szűkebb listát összeállítani egyébként. Pont azért, mert egyébként egy ilyen viszonylag vegyes műsort szeretnék hozni ide is, ahol akik szeretik az érzelmesebb oldalamat, ők is megtalálják a számításukat, de közben meg az Orfeum mindig adja a lehetőséget arra, hogy ott azért jó hangulat legyen, és buli legyen akár, vagy legalábbis egy felszabadult este.
2: Ott mindig van tánc, amikor te fellépsz?
1: Nem mondanám, hogy mindig, de nyilván a műsort függő, mert egyébként tényleg...
2: Függő, aha.
1: Igen, meg egyébként tényleg sok produkció volt, legutoljára például a Nikával voltam vendég, és ott Barbara Streisand dalok, hát nyilván az nem annyira a táncos műfaj. Jó, vagy amikor karácsonyi koncert van, az is inkább az érzelmekről szól. De ez a dal, vagy illetve ez a koncert, ez bízom abban, hogy egy olyan lesz, egy olyan esemény lesz, aminek a második felében akár már táncra is perdülnek a nézők. Ez nem elvárás, inkább csak opció, de azért általában azt hiszem, hogy van erre lehetőség.
2: De ilyenkor te saját dalt nem is teszel, hiszen ez egy tematizált műsor?
1: Most ez abszolút tematizált műsor, ettől függetlenül nem tartom kizártnak, hogy egy-két saját dalt ne tegyek be a műsorba. Már csak azért is, mert közben készült tényleg az új lemezem, amiről most már mondjuk 6 dal nagyjából készen van, és akár adná is magát a helyzet, hogy akár ott legyen egy-egy dalnak a bemutatója.
2: Kísérlet miatt
1: egy kicsit
2: is.
1: Kísérlet miatt is, meg egy kicsit így, mint ízelítő ebből az új anyagból, ami most folyamatosan készül. És hát stílusában, hangulatában azért alapvetően beleillik abba a világba, amit ezek az előadók képviselnek, de csak hogy nevesítsem, hogy milyen előadókra gondolunk.
2: Pont kérdezni akartam.
1: Igen, mert hogy nyilván, ha valaki a brit előadókra gondol, akkor azért egy nagyon tág lista van a fejében, de igen. Hát nekem az első számú kedvenceim általában ezek az előadók, nyilván Phil Collins, Robbie Williams, Sting természetesen, Elton John, aztán Tom Jones, vagy az újabbak közül Sam Smith, Simply Red, aztán a Take That bizonyos dalai, Rick Astley, tehát olyan dalok, amik részben érzelmes brit dalok, részben pedig igazi bulislágerek.
0: Érdemes a teljes interjút meghallgatni, aztán október 2-án ellátogatni az Orfeumba Kocsis Tibor koncertjére. Most pedig itt a Sláger FM-en megyünk tovább Somló Tamás dalával. Jön a Gondolsz rám!

Gáspár Laci Dola szólt, ez volt a Szeretet él itt a Sláger FM-en, és semmi csoda tűzijáték volt néhány perccel ezelőtt. Próbáltam utána nézni, hogy miért, de nem sikerült kideríteni, hogyha önök tudják, 06 30 30 30 95 8, mi pedig zárjuk az órát Roy és Ádám dalával, jön az Otthon itt van.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. Folyósították az iskolakezdési támogatás első részletét. Vasárnap 10. alkalommal várja a látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. A pilóta felkészültségének és a honvédség, valamint a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem esett kár a civil infrastruktúrában Szolnokon a Gripen vadászgép lezuhanásakor, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebookon. A tárcavezető szerint a gépen levegő-levegő rakéta és gépágyú lőszerek voltak, amelyek további kárt okozhattak volna, ha a tűzoltók nem kezdik meg azonnal a hűtést. A vizsgálatokra várhatóan svéd szakértők is érkeznek, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. Sándor Zsolt vezérezredes elmondta, hogy jelenleg annyit tudnak, hogy a gép veszélyjelzést adott le. A kísérő megpróbálta a gépet bekísérni a repülőtérre. A műszerezettség eltűnt a fedélzetről, és ez a helyzet gyakorlatilag a leszállásig fennmaradt. A gép azonban a földetérés után olyan manőverbe kezdett, amely miatt a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell. Ezt követően gyulladt ki az a Gripen, amely a kecskeméti légibázison szolgált. Aláírták a közbeszerzésen nyertes magyar Hedo Kft-vel a Gubacsi híd új hídszerkezetének és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést, így megkezdődhet a híd újjáépítése, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A kormány július végén döntött arról, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében még az idén elindul a Gubacsi híd újjáépítése, valamint a csepeli szabadkikötő és a csepeli konténer terminál kiszolgálási infrastruktúrájának fejlesztése, emlékeztetett Vitézi Dávid. A miniszter jelezte, hogy a beruházás még az idén megkezdődhet, és 2029 végére vadonatúj hídon kelhetnek át a tehervonatok Pesterzsébet és Csepel között. Emellett megkezdik és folytatják a Gubacsi híd közúti részének és a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Hétfőn folyósították az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részletét, és erre a napra előrehozták a szeptemberi családi pótlékot is, így a családok augusztusban két alkalommal kapnak családi pótlékot. A rászoruló családok hétfőn kapták meg a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első felét, közölte korábban Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A támogatás több mint 400 000 gyermek családjának segít a tanévkezdésben, és automatikusan érkezik a Magyar Állam kincstár folyósítására. A második szintén 50 000 forintos részletet november 30-áig kapják meg a jogosultak utalvány formájában. Mobil cella adatok igazolták a 4-es metró menetrendi finomhangolásának eredményeit, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A több mint 200 napnyi elemzés megerősítette, hogy a metró menetrendje jól követi az utasforgalmat, ugyanakkor az iskolaszüneti pénteki napokon további finomhangolási lehetőséget is feltártak. A BKK nyártól módosította ezeknek a napoknak a menetrendjét. Kelenföld felé továbbra is a kora délutáni időszakban jelentkezik az erősebb forgalom, míg a keleti pályaudvar felé a forgalmi csúcs később alakul ki, a legsűrűbb követési időszak fél és másfél órával korábbra került. A nyári ellenőrző mérések megerősítették az új csúcsidőszakot is. 10. alkalommal várja a látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten a Városháza Parkban, vasárnap a zsinagógák hetének nyitó eseményeként. A 11 órakor kezdődő ingyenesen látogatható fesztiválon négyféle Sólet változatot mutatnak be. A rendezvényen a látogatók a zsidókonya hagyományos ételeit kortárs, gasztronómiai és kulturális programok keretében ismerhetik meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

Freddy Dallas volt, ez volt a Mary Jo itt a Sláger FM-en. Kellemes estét kívánok Önöknek, és jó regenerálódást, hogyha túl vannak a napi kihívásokon, hogyha még tart a munkaidejük, akkor pedig kitartást kívánok Önöknek. És hát a sportokhoz is kell a kitartás, viszont hogyha az ember elindul, akkor nincs megállás, és hát ugye tudjuk, hogy ez az egyetlen olyan tevékenység már, mint a sport, aminek csak pozitív hatásai vannak. Na jó, az izomláz tekinthető negatív hatásnak, de azon egy-két nap után túl van az ember. A testmozgás nagyon jó hatással van a mentális egészségünkre, javítja az alapálló képességünket, fejleszti az izomzatunkat, sőt, a csontjainkra is jó hatással van, hiszen kutatások igazolták már korábban azt, hogyha valaki rendszeresen mozog, azt kevésbé érinti a csontritkulás. Azonban most a Semmelweis Egyetem szakemberei arra próbálták meg megkeresni a választ, hogy milyen edzésformák segítik leginkább a csontanyag cserét, és hát persze nagyon jó a futás, a kondizás, viszont kiderült, hogy a leghatékonyabbak azok a magas intenzitású sportok, amelyek sok robbanékony mozdulatot, gyors irányváltást és fordulást tartalmaznak. Ezek közé pedig a foci, a kézilabda, sőt a kosárlabda is odasorolható. Ezekben a sportokban megvan az intenzív futás, de mellette a robbanékony mozdulatok, a gyors irányváltások és a fordulások is. Úgyhogy, ha vigyázni szeretnének a csontjaikra, a legjobb, hogyha csatlakoznak valamilyen baráti foci vagy kézilabda csapathoz is. Akár hétvégente lejárnak kicsit rúgni a bőrt, az egyébként is szórakoztató, és hát szórakoztatóak a legnagyobb slágerek is. Érkezik már is a Tátrai Band és az Utazás az ismeretlenbe, hogy egy kicsit lazítsunk is, előtte viszont Ákostól szól az Agyhitet. Beszél.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Most, hogy már nyugovóra tért a nap, szépen elkezdett csökkenni a hőmérséklet is odakint. Már csak 20 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, no de nézzük, hogy mi vár bennünket holnap. Nos, elér minket egy hideg front, aminek következtében a délutáni órákat felhős ég alatt töltjük majd. Délelőtt azonban még szép napsütéses időben lesz részünk, azonban napközben megélénkül a légmozgás, viszont a hőmérséklet egészen kellemesen alakul majd, reggel 18-19 fok, délután pedig 30-31 fok várható majd. Esernyőt is vigyenek magukkal reggel, amikor indulnak otthonról, mert délután csapadék érkezhet. A hidegfront gyorsan átvonul majd fölöttünk, úgyhogy a szerdánk már zavartalannak ígérkezik, bár akkor is jöhet elszórtan egy-egy futózápor zivatar, de a hőmérséklet akkor is 30-31 fok körül alakul majd. Itt a Sláger FM-en pedig alakítjuk tovább az esténket Lábas Viki dalával, jön a 30-valahány.

0: Odett és Marsalkó Dáviddal a forgott itt a Sláger estében. Jó estét kívánok Önöknek, ez a Sláger FM, és ma jó reggelünk volt, hiszen az Irigy Hónai Mirigy egyik oszlopos tagja, Sipos Peti volt a műsorvezető társa ma reggel Porten Petrának és Somogyi Zolinak, akikkel még kirándultunk is irány Japán.
1: Ti jártatok-e már a Fuji hegynél?
2: Sajnos még nem volt rá lehetőségem.
3: Egyébként Sipos Peti? Pécs alatt ugye ott van egy hegy, és elnevezték ott a Siklós és a Billány között, vagy hol ott van a Billánykövest, nem tudom hol. Van egy ilyen kőbánya, és egy kicsit úgy
1: néz ki.
3: Ja, ott
1: voltam, hogy építettek is egy ilyen jópofa esvét, rozsdamentes van, ott régen voltak ilyen táborok, ahol kőfaragók dolgoztak, méghozzá elég is elismertek is, és ott maradtak bizonyos nyomok. Hát azért az nem egészen ugyanaz.
2: Nem egészen ugyanaz.
1: De nálatok is bakancs listás? Meg úgy Japán, ugye általában?
2: Japánba elmennék.
3: Hát én gondolkoztam már rajta, de az még nincs rajta teljesen. Aha. Teljesen a bakancs listámban. Valamiért, pedig már sok helyen jártam, ugye most idén voltam
1: Vietnámba.
3: Nem tudom, valahogy nagyon más kultúra, de lehet, hogy megnézném. Uh-huh. Kína.
1: Egy apuka nagyon lelkes volt, azt nem tudjuk, hogy igazából ő maga vágyott a Japánban, vagy tényleg az munkált benne, hogy hát a gyermekeinek, a családjának szeretné megmutatni. Mindenesetre elment Japánba, és két kisfiát vitte magával, és az egyikük, a 7 éves kisfiú elfáradt, miközben túráztak a Fuji hegyen. A másik kis porontyú lelkes volt, és akkor apu úgy döntött, hogy mégiscsak itt vagyunk a Fujinál, leültette, ott hagyta a 7 éves kisfiút, hogy akkor várja meg őket, ők elmennek még túrázni, és majd visszafelé, hazafelé úton összegyűjtik őt. Hát ott órákon át ücsörgött a kisgyerkőc, ez feltűnt egyébként valakinek, aki ott dolgozott a hegyen, nem tudom, most hegyi mentő, vagy a nem tudom, nemzeti parkhoz tartozik, vagy bárki. Ő észrevette, elvitte biztonságos helyre, szóltak a rendőrségnek, és aztán valahogy előkerült apuka is, és hát nem tudom hány állomással jártak, előrébb onnan visszafordultak aztán, hogy ja jó, hát akkor jó, hát most hogyha egy aggódnak, hogy ott a gyerekkel mi lesz, akkor ő visszamegy a gyerekéért, de egyrészt nyilván az egyik következtetés, nem kéne mindenkinek gyereket vállalni, ugye?
2: Szerintem de... igen. Tehát talán ez a legjobb következtetés. Igen. Igen.
3: És a fölfaj egy vérpanda, ott megtalálja a gyereket, érted?
1: Apuka állítólag azóta megbánta, amit tett. Ő úgy számolt egyébként, hogy csak cirka 7,5 órára maradna magára a kisfiú.
2: Tehát
1: gondolt, hogy 7,5-8 óra alatt ők úgyis visszaérnek, érte.
3: Egy 7 éves gyerek az úgy egy helyben ül 7 órát, nem?
2: Igen, ne.
3: Egy percig nem ül egy 7 éves gyerek.
1: Jó, mondjuk nálunk a szomszédban lakott egy érdekes család, aztán elköltöztek ők Amerikába, és ott emlékszem, amikor még én is általános iskolás voltam, a Zsoltika, a nagyobbik fiúk volt nálam egy vagy két éve fiatalabb, tehát ilyen negyedikes forma lehetett, alsó tagozatos volt még, és született egy kis öccse, a Márk, aki még hát járókában volt. Uh-huh. És a szülők simán otthon hagyták őket, így kettesben nyáron, kint a tűző napon ott volt Márk talán, igen, a kis járókájában, és amikor megkérdezte unokatesom, amikor hazajöttek, hogy te úristen, hát itt volt nem tudom hány órán keresztül, majd az angyalok vigyáznak rájuk, ezt mondták. Valami szektában voltak, azt hiszem.
3: És egy kis fényt is tettek hozzá.
2: Igen, valószínűleg.
1: Szóval, hogy hát az angyalok, és akkor ott emlékszem, unokatesom gondolkodott, hogy lehet, hogy egy gyámügynek, vagy valakinek azért szólni kéne, mert ez így nem túl üzemszerű,
2: Jézus
1: hogy
2: Mária.
1: A nem tudom, másfél éves vagy egy éves kisgyereket ott hagyod a...
2: Jézus Mária.
1: Nem tudom, 8-9-10 éves forma bátyjával, hogy
3: a korábbi kultúrákban ez nagyon divatos volt, az is volt sok gyerek, hogy tényleg az volt, hogy a nagyobbik vigyázott, mert a szülőknek muszáj volt dolgozni, igen. Az, hogy én ne halljanak éhen, és tényleg az volt, hogy mindig a nagyobbra bízták. Ez egy bevett szokás volt, tudom, apámnak is, hogy 8 unoka testvére volt.
2: Uh-huh. Ja. El tudod te azt képzelni egyébként, Peti, hogy ti elmennétek valahova nyaralni, amikor ilyen kicsik voltak a gyerekek, és te valamit nagyon látni akarsz, hiszen mondtad, hogy szeretsz menni, és mondjuk ők nem akartak. Mert gondolom volt ilyen, amikor ők még kicsik voltak, és nem az volt, hogy te ráerőltetted az akaratodat, nem a gyerekekre.
3: Nem, de próbáltam presszionálni, hogy menjünk még egy kicsit, már most már tényleg csak 9 kilométer.
2: De ilyen kedvesed, de nem ott hagyod, érted a gyereket, hogy nem. Jó, elleszel itt Józsika 7,5 órán keresztül.
3: Valószínű van egy kicsi abban, hogy a szülők a beteljesületlen vágyaikat próbálják a gyereknek. Ahogy én például megvettem minden hülyeséget a fiaimnak, például nekem nem volt ilyen elektromos autópályám, egyszer se használták, igen. De és én megvettem igen. Nekik,
1: de tényleg nekik vetted, vagy egy kicsit magadnak is?
2: Hát magának, hát pont ezt mondja, igen.
1: Hát nem, hogy a beteljesületlen vágy,
2: hát de... Hát magának, hogy ő nézegethesse.
3: Igen, szóval vannak ilyenek, amit úgy próbálsz, te ha már meg tudod venni, vagy meg tudod oldani, és akkor hát, ha gyereknek is tetszik, azt veszem észre, hogy a legdrágább ajándékot megveszik, és a gyerek egy tejfölös dobozzal játszik utána, ami zörög, tudod, igen. Mert azt tetszik neki.
1: De meg ha már a vágyaknál tartunk, itt is szerintem benne van a pakliban, hogy apuka annyira vágyott a Fuji-ra. Lehet, hogy neki is ez egy ilyen bakacsistás vágy volt évtizedek óta, és úgy volt, hogy itt vagyok, hát nincs az az Isten, hogy ne menjek föl a hegyre. Hát majd az én kis porontyom ő megvár. Úgyis Japán az egy biztonságos ország. Mi baja eshetik, ha ott ücsörök 7,5 órát? Szóval ez is benne van azért.
2: Meg veletek olyan nem volt, hogy ti valamit nagyon meg akartok, és a másiknak nagyon akartátok mutatni, és ő nem élvezte annyira, hogy de nézd, ez milyen szép, hát nem látom, ja, milyen nem szép. Lehet, hogy az apukával is így volt.
3: A metállemezeim ott van a feleségemnek.
2: De tényleg, tehát, hogy ez így, hát ez ilyen szerintem. Hmm. Szerintem apuka nem akart rosszat, csak nagyon hülye volt. Hát egy kicsi gyereket persze. Nem hagyszott a Fuji-n.
1: Igen, itt ez a hülyeség. De, és akkor erről jutott eszembe még az is, hogy és akkor van, amikor ugye nevelési célzattal teszed. Uh-huh. Nem. Jó, akkor üljél le.
2: Akkor üljél le, és maradj
1: akkor itt. Majd vár, meg is gondolkozz rá.
0: Ez utóbbi, amit Zoli mondott, nagyon beszokott jönni, mert ilyenkor derül ki, hogy mégsem annyira fáradt a gyerek, és inkább jön velünk szépen ügyesen. A nevelés titokzatos módszerei. Na de vissza a zenékhez, a Kim Novák dalával megyünk tovább. Már is szól egy gyémánt, önök pedig húzzák fel az órát reggel 6-ra, mert akkor rajtol majd a sláger reggel.

Ez volt a Kft. Dala, az Elizabeth itt a Sláger FM-en, én pedig megköszönve megtisztelő figyelmüket elbúcsúzom önöktől, átadom a terepet Esmiller Andrásnak, aki érkezik rögtön a hírek után, úgyhogy további kellemes és tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel, holnap délután 4-kor remélem ismét találkozunk, viszont hallásra! Az

0: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Rég nem látott lehetőséget kapott a magyar külpolitika az új kormánnyal. Speciális hővédő bevonattal teszi ellenállóbbá a sorompóházakat a MÁV. Szombaton jön a generáli OVT Duna átúszás. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza kormány megalakulásával a magyar diplomácia rég nem látott lehetőséget kapott a szövetségesi kapcsolatok és Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon, miután misszióvezető értekezleten köszöntötte a magyar nagyköveteket, főkonzulokat és a külügyminisztérium vezetőit Budapesten a külügyminisztériumban. A kormányfő kérte a misszióvezetőktől, hogy mindig az 1026 éves Magyarországot és minden magyar honfitársat képviseljék. Hozzátette, hogy a nagykövetek munkáját nem a protokolláris események száma alapján, hanem az elért eredmények szerint fogják megítélni. A MÁV keresi és teszteli azokat a megoldásokat, amelyekkel ellenállóbbá teheti berendezéseit a rendkívüli hőséggel szemben. A sorompóházaknál például speciális hővédő bevonatot kezdtek alkalmazni, közölt a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, a sorompóházak speciális hővédő bevonatot kaptak, amely az első mérések szerint 6-8 fokkal alacsonyabb belső hőmérsékletet eredményez. A vezérigazgató ismertette, hogy az elmúlt egy évben teljesen átalakították a sorompók üzemeltetését, kicserélték az előregedett alkatrészeket és felszerelt műhelykocsikat adtak a zavarelhárítást végző munkatársaknak. A program részeként 50 sorompóház kap hővédő bevonatot a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon, hogy csökkentsék a meghibásodások számát. Forgalomkorlátozás lépett életbe a fővárosi Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódóan a vasúti pálya vízelvezetésén dolgoznak, a sávlezárás szakaszosan halad a munkavégzés üteméhez igazodva, a munkálatok várhatóan 6 hétig tartanak. A kivitelező egy héttel korábban kezdte a munkát, hogy az iskola kezdés utáni időszakban mérsékelje a forgalmi hatásokat. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják. A déli körvasút fejlesztése során Kelenföld és Ferencváros között 3,8 kilométeren újul meg a vasúti infrastruktúra, új vágányok és megállóhelyek épülnek, valamint vasúti hidak és zajvédelmi elemek is megújulnak. Néhány éves szünet után szombaton jön a generáli OVT Duna átúszás. A vízügyi és vízirendészeti szakemberek szerint a Duna alacsony vízállása nem befolyásolja a biztonságot, sőt kedvező és kiszámítható feltételeket teremt. A táv 500 méter, az úszók egyesével rajtolhatnak 10-30 és 13-30 között. A szervezők szerint idén kiemelkedően jó vízminőség és kellemes vízhőmérséklet várja a résztvevőket. A részleteket Mezős Balázs, a generáli OVT Duna átúszás főszervezője mondta a Sláger FM.
2: Ezer embert fogunk várni erre a versenyre. Ez azért van korlátozva, mert mindössze 3 órára kapjuk meg a Dunát. A gyülekező, illetve a versenyközpont az a Műegyetem rakparton. Ezt onnan kis buszokkal átvisszük őket a Corvinus Egyetemig, és ott van a Maharnak a 6-os nevű pontonja, és onnan lesz az indulás. Nagyon fontos arra figyelni, az első 200 méter az erős sodrással fogja meglepni az úszókat. A közepétől már ez enyhülni fog, és a végén tulajdonképpen majd, hogy nem álló vízben tudnak úszni az úszók. Generáli OVT érmet fognak kapni, illetve frissítő csomagot, és természetesen az abszolút győztesek első 3 férfinő kategóriában díjakat is fognak kapni, a korosztályos nyertesek pedig oklevelet.
1: A sportesemény idején teljes hajózár lesz a Duna belvárosi szakaszán, az úszókra 90 tőcsónak és 3 kísérő hajó vigyáz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, egy olyan úriembert köszöntök, akit már régóta vártam, mert a Memento Park ügyvezetőjével már régóta szerettem volna találkozni. Rétli Ákost köszöntöm nagy szeretettel, és örülök neked. Először az életben, meg az éterben is, de milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik, és csoda programokkal jöttél, csoda programokat kínál az ősz nálatok. De tisztázzuk már az elején, hogy a Memento Park az régen Szoborpark néven volt ismert, és gyakorlatilag minden kincs megmaradt, az csak még inkább gazdagodott a kínálat, meg a programok is gazdagodtak.
2: Ez így van. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, reménybeli látogatóinkat.
1: Így van.
2: Hiszen bízom benne, hogy akik még nem jártak nálunk, azok majd most ezután eljönnek.
1: Hát micsoda időutazás.
2: És micsoda időutazás. Így van. És úgy reklámozzuk az utóbbi időben a létesítményünket, hogy nem csak Szoborpark. Tehát az úgy kissé pontatlan, hogy régen Szoborparknak hívták, hiszen most is Szoborparknak hívjuk, csak ez egy összefoglaló néven Memento Park, ami itt Budapest 22. kerületében immár 33. éve működik, ahol a Kádár korszak, sőt, hát igazából, ha kicsit visszamegyünk, még a Rákosi korszaknak is az elfelejtett, illetve eltávolított politikai szobrait láthatja a közönség.
1: Hát ott megelevenedik a múlt nálatok.
2: Ezért is jönnek el sokan, ezért is vannak olyan rendezvényeink, ahol megpróbáljuk megidézni a látogatóink számára ezt a korszakot, és amikor eljönnek, és egy kicsit ilyen nosztalgikus módon néznek ezekre a szobrokra, akkor hát nem kell azt hinni, hogy ott politikai nosztalgia lenne, hanem inkább az idősebbeknek a gyerekkoruk iránti nosztalgia.
1: Hogyne.
2: A fiatalok számára pedig azért érdekes, mert hallottak nyilván a szüleiktől, a nagyszüleiktől erről a korszakról, hogy milyen volt felvonulni, milyen volt úttörőként mindenfajta rendezvényeken részt venni, vagy milyen volt akkoriban a mindennapi élet. És hát ezek a szobrok nyilván nem csak megidézik ezt a korszakot, hanem előhozzák ezeket az emlékeket.
1: Ráadásul nálatok van az Osztyapenko szobor is.
2: Hát Osztyapenko is nálunk van, valóban, és egyik ikonikus szobrunk az Osztyapenko.
1: Mondjuk Osztyapenko.
2: Osztyapenko, igen.
1: Valahogy miatt a tyé épül.
2: Hát az ostya lehetséges.
1: De ez egy legendás találkozási hely volt.
2: Ez így van.
1: Meg igazodási hely.
2: És a mai napig így hívják nagyon sokan azt, igen, a pontot, a Budaörsi és a Sasadi út kereszteződését, elágazását, de annyira, hogy van ott egy gyors étterem. És ha valaki vesz valamit, és alaposan megnézi a blokkot, hogy mi van rajta.
1: Rá van írva?
2: Rá van írva. Tehát rajta van annak a gyors étterem láncnak a neve, és rajta van, hogy Osztyapenko.
1: De jó, nem tudtam.
2: Pedig, így van. Tehát ők is őrzik ezt a,
1: hát
2: ezt a korszakot
1: is,
2: valahogy. Igen, mi is őrizzük, és valóban most az idei ősszel nagyon sok mindennel készülünk az eseményekre, hiszen nem csak saját eseményeink lesznek, hanem itt van 1956-nak is az évfordulója, amihez a Memento Park itt a 22. kerületben egy igazán jó helyszín, hogy ott emlékezzenek sokan erre az időszakra, vagy ott próbáljanak megemlékezni erről az időszakról. Hát iskolai osztályok, sőt egész iskolák is tartanak ott ünnepségeket. Idén pedig még tematikus vezetéseink is lesznek, amik megidézik, de ne szaladjunk ennyire előre.
1: Na nézzük, menjünk sorrendben.
2: Menjünk sorrendben, hogy mi mindennel várja a látogatókat az idei ősszel a Memento Park. Na hát nem is az ősszel, hanem a nyár végén, hiszen augusztus utolsó hétvégéjén lesz nálunk a második retrónap, a Memento Park második retrónapja, ami azért jött létre, mert pontosan érezzük ezt a nosztalgiát. Nagyon sokan úgy jönnek, hogy még valami tárgyat is hoznak magukkal, vagy azért, mert felajánlják a mi gyűjteményünk számára, vagy azért, mert jó, úgy érzik, hogy azzal a tárgyal valahogy ott meg kell jelenniük. Tehát volt, aki hozott ilyen kis régi táskarádió ott például, vagy kitűzi az egykori jelvényeit, amit az úttörő mozgalomban viselt, vagy hozta a kisdobos nyakkendőjét, és ez adta az ötletet, hogy legyen egy olyan retro hétvégénk, amikor nem csak a tárgyakkal tudjuk megeleveníteni ezt a korszakot, hanem olyan összefoglaló rendezvényekkel, amik tulajdonképpen helyre teszik még a fiatalok számára is, hogy hát tulajdonképpen mik ezek?
1: Na de hogy már van nulladik napja?
2: Már van most nulladik napja is, ez az idei év újítása. Tehát augusztus 29-én szombat este lesz egy sejtelmes-rejtelmes tárlatvezetés a Szoborparkban. Ennek a rendezvénynek az a címe, hogy a szocializmus árnyai, vagyis a legkülönösebb bűnügyek a szocializmus árnyai között. Hát ez egy befogadott rendezvény, a Tó Retro stábja, akik mindenfajta könyveket megjelentetnek erről a korszakról, erről a Kádárkorról, uh-huh. Rákosi korszakról. Ők állítottak össze most egy olyan kötetet, amely a Kádár korszak és a Rákosi korszak legkülönösebb, vagy legnagyobb port felkavart bűnügyeinek uh-huh. egy ilyen összefoglalója. Ez a könyv valamikor majd az ősszel jelenik meg, de most egy vezetés keretében azért ízelítőt adnak ebből a Tó Retro két bloggere, Glázer Szilvia és Glázer Tamás, akik egyébként szerzői is ennek a könyvnek, velük személyesen lehet ott találkozni, ők elmondják ennek a könyvnek a legértékesebb részleteit, illetve néhány műhelytitokba is beavatják a közönséget, tehát ez augusztus 29-én szombaton este 8 órakor lesz a Memento Parkban, az interneten meg lehet találni már a honlapjukat.
1: Mondtál nekem, amíg nem éltek a mikrofon, a két híres bűn esetet. Szabad?
2: Hát talán igen, de több híres bűneset is van, mert hogy miért pont a Memento Parkba, miért pont a Szoborparkba hozzák ki ezt a rendezvényt? Talán azért, mert vannak olyan szobraink, akik szemtanúi is lehettek ezeknek a bűneseteknek. Ott van az a nagyon híres eset, a Gellért hegyen egy szomorú eset történt, egy gyilkosság, amiről aztán később fejesentve meg is írta ezt a Jó estét nyár, uh-huh. Jó estét szerelem című darabját, amiből film is született, színdarab is született. No hát talán a Gellért-hegyi szovjet katona az kellően jó apropó ahhoz, hogy erről a bűnügyről meséljenek, vagy például volt egy nagyon híres és nagyon döbbenetes és nagyport felkavaró rendőrgyilkosság ott a Vecsési út, a Ferihegyi uh-huh. út kivezető szakaszánál, ami viszont a Steinmetz Miklós szobrához uh-huh. köthető, tehát igazából erről pedig ott lehet beszélni, de hogy mik lesznek még itt, én is puskázok egy papírról, Lúzer király, aki a saját szakállára működtette a volán buszjáratát, a Szép Művészeti Múzeum kirablása, autós üldözések és bandaháborúk, illetve van ki egy hamisítás művészéről is lesz szó. Tehát ez este augusztus 29-én szombaton este 8 órakor a Memento Parkban.
1: Csak a másnap?
2: És másnap kezdődik az igazi nagy retro nap. Augusztus 30-án vasárnap 10 órától egészen este 6-ig mindenféle különböző programok, amire nem csak látogatókat várunk, hanem tulajdonképpen lehet még jelentkezni résztvevőnek is. Lesz egy KGST piacunk, ez egy klasszikus bolha piac lesz, ahol mindenfajta megunt retro tárgyakat, illetve a korszakhoz kapcsolódó ikonikus emléktárgyakat lehet árusítani. Tehát ha valakinek otthon vannak elfekvő üres bambis üvegei,
1: azt eladhatja,
2: vagy moncsicsi babája, vagy régi hanglemezei, vagy bármi, ami a korszakhoz köthető, jópofa retro tárgy, jópofa emléktárgy, ajándéktárgy, ha csak egy van, azzal is kijöhet, ha meg több, egy egész asztalnyi, akkor még asztalt is tudunk biztosítani ehhez. Úgyhogy lehet jönni augusztus 30-án vasárnap a Memento Parkhoz bolha piacosat, illetve KGST piacosat játszani. Aztán lesznek vetélkedőink, lesznek gyerekeknek és felnőtteknek is, ki tud többet.
1: Ez egész napos program?
2: Egész napos, óránként van valami érdekesség, ki tud többet a nagyi gyerekkoráról. Például tavaly ez egy óriási siker volt, nagyon sok gyerek részt vett rajta, alig fértünk el azon a helyszínen, ahol tartottuk ezt. De a felnőtteknek is lesznek ilyen megfelelő vetélkedőink, ahol csupa értékes és értéktelen nyereménytárgyat lehet majd elvinni. Ám délelőtt lesz még egy csodálatos és látványosnak ígérkező program, mégpedig a Merkur nyomában száguldozva című rendezvény, amin korabeli autók, ladák, trabantok, moszkvicsok és hasonlók vonulnak föl, majd tesznek ott néhány kört. Tavaly ez nagyon izgalmas volt, mert ezen a körutazáson néhány autó rögtön le is robbant, tehát akkor már lehetett bemutatni a szerelést is, hogy hogyan kell egy ilyen autót.
1: Az hozzátartozott.
2: Buhera módon megjavítani, igen, mert ott aztán nem volt szervizkocsi, hanem ott tényleg nagyon rögtönözni kellett mindenkinek. Lesznek egyébként speciális tárlatvezetések, Osztapenkó lépést vált címmel.
1: Amikor... Ki tartja?
2: Hát ezt mi tartjuk? Például aha, én is fogok ott egy kis távlatvezetést tartani, mert az elmúlt 30-valahány évben, amióta én a Memento Parkban tevékenykedem.
1: Jaj, azóta ott vagy?
2: Bizony, bizony. Szinte a nyitástól jelen vagyok, és hát nagyon sok vezetést tartottam, és nagyon sok olyan izgalmas és jópofa sztorim van, amik egy-egy klasszikus távlatvezetésen nem elmondhatóak, hiszen hogy keverjem én bele Antonio Banderast vagy Tom Hanks-et egy klasszikus távlatvezetésbe, de azért
1: de vannak. Megoldod.
2: De megoldom, most ezen a bizonyos retro napon, augusztus 30-án a Memento Parkban meg fogom oldani, úgyhogy remélem, hogy erre is lesz közönség. És hát délután természetesen jönnek a zenék, kívánságműsor 2-től 5-ig. Nekem nagy fájdalmam volt, amikor annak idején a 2-től 6-ig című kívánságműsorból egyszer csak 2-től 5-ig lett.
1: Mi az volt?
2: Eredetileg 2-től 6-ig volt, és aztán 2-től 5-ig.
1: Hát nekem már így volt meg, hogy 2-től 5-ig.
2: Neked már így volt meg. És aztán végül a Frigider szocializmusra is emlékezünk. Budafokon volt néhány ikonikus olyan gyár, üzem, ahol olyan ételeket, italokat gyártottak, amit nem csak Magyarországon, hanem az egész KGST-ben ismertek, hiszen óriási exportcikkek voltak ezek. Ebből egy pici kis ízelítőt fogunk tartani, és végül a szocializmus legismertebb reklámfilmjeiből is egy csokrot láthatnak az érdeklődők. Második retrónap, szeptember 30-a vasárnap, Memento Park.
1: És egy különleges életérzés.
2: És egy különleges életérzés. És hát ezzel nem érnek véget az őszi programjaink, mert egy héttel utána folytatódik a mi nagy sikerű borkóstoló sorozatunk.
1: Ez már jó régóta van nektek, ugye?
2: Most már második éve. Uh-huh. Ez a budafoki pincejárat rendezvény sorozathoz kapcsolódóan kezdődött. De mi egy kicsit hozzáteszünk ehhez, mert mi tematikus borkóstolókat tartunk, ami azt jelenti, hogy minden hónapban más és más a Memento Park által megidézett tematika mentén próbálunk egy borkóstolót tartani. Tehát volt például a volt Jugoszlávia tagköztársaságainak boraiból egy különleges bemutató, vagy például pontosan tavaly októberben volt, és amit idén októberben meg is ismétlünk az 1956-os forradalomhoz kapcsolódóan, Nagy Imre életútja állomásainak híres borairól például egy bemutató. Vagy volt olyan, hogy a határ két oldaláról, ugye hát a vasfüggöny két oldaláról származó borok, tehát a tokai borok, a magyar tokai borvidékről és a felvidék által ugyanilyen néven illetett borainak a termékeiből egy-egy bemutató, vagy például Kadarka, ami szintén a magyar és a szerb oldal egy-egy bora volt. Tehát tematikus borkóstolók minden hónap első szombatán, viszont most szeptemberben attól lesz ez különleges, hogy ez kétnapos borkóstoló lesz.
1: Minden bővítetek.
2: Bővítünk, bár ugyanaz lesz, bár mégis más lesz egy picit. Szeptember 4-én pénteken ugyanis ezt a Felvörösök Fehérek című borkóstolót angol nyelven tartjuk. Aha. Az itt élő expertek, nagyon sokan vannak Magyarországon, akiknek hát angol az anyanyelve, vagy külföldiként a főnyelv, amivel Magyarországon boldogul, az angol.
1: Igen.
2: És ők kérték, hogy legyen már egyszer egy olyan borkóstoló, ahol mindent elmondunk ugyanúgy, de angolul is. Úgyhogy szeptember 4-én pénteken a Memento Parkban este 6 órától nemzetközivé válik a Felvörösök Fehérek. Ugyanezt a programot aztán másnap a budafoki pincejárathoz kapcsolódóan megismételjük, de akkor immár magyar nyelven, tehát 5-én szombaton magyar nyelven Felvörösök Fehérek a Memento Parkban.
1: Elképesztő színes a kínálatotok, meg igényes.
2: Hát igyekszünk alkalmazkodni a közönség elvárásaihoz, de igyekszünk ugyanakkor mindig valami pluszt adni, és ami a legfontosabb, hogy sosem akarunk elszakadni attól, ami van. Tehát a Memento Parkot, a Szoborparkot nem egyszerűen csak helyszínként használjuk, hanem mindig ügyelünk arra, hogy az ott megidézett korszak az valahogy apropója legyen mindannak, ami ott történik. Tehát bármennyire is furcsának tűnik, hogy most borkóstoló a Memento Parkban, hát mi köze a boroknak a Memento Parkhoz, vagy a Memento Parknak a borokhoz, megtaláljuk ezeket a pontokat.
1: Hát, mert bizonyos korszakokban meg igenis fontos volt.
2: Igen. És ugyanezt a tematikát követjük most az 1956-os forradalomhoz kapcsolódóan, mert összeraktunk egy olyan tematikát, egy olyan tárlatvezetéses tematikát, ami a Memento Park szobrai és az 1956-os forradalom között keresi a kapcsolatot. Tehát nagyon sok szobor, ami még a forradalmat megelőző időben született. De nyilván annak már valami köze van ahhoz a történelmi folyamathoz, ami elvezetett az 1956-os forradalomhoz. Aztán vannak olyan szobrok, amelyek elszenvedői voltak az 1956-os forradalomnak, hiszen ledöntötték őket, aztán később újraállították, vagy más formában kerültek más helyszínre, de mindenképp kapcsolódnak a forradalomhoz. És aztán vannak olyan szobrok, amelyek az 1956-os forradalom után születtek, és vagy megidézik a forradalmat, hiszen az ott elesettek számára állított emléket, még a szocializmus korszakában természetesen, és abból a szemszögből magyarázva a történeteket, ami a szocializmus idején megszokott történetírás szerint volt fontos, vagy pedig olyan személyeket ábrázol, akik mondjuk részt vettek a megtorlásban. Igen. Tehát mindenképp van egy ilyen tematika, és mindenképp próbáljuk ezeket a szobrokat arra használni, és itt most idézőjelbe teszem persze ezt a szót, hogy használni, de segítségül hívni, hogy a forradalomról egy ilyen szép, hosszú történetet el tudjunk mondani, akár gyerekeknek, akár családoknak, akár egy egész iskolai osztálynak. Úgyhogy én mindenkit buzdítok arra, és remélem, hogy gyönyörű szép őszünk lesz, hogy jöjjön ki a Szoborparkba, jöjjön ki a Memento Parkba, és emlékezzünk együtt a forradalomra, akár barátokkal, akár családdal, akár egy egész iskolai osztállyal.
1: De azt tisztázzuk, hogy hozzátok be lehet menni bármikor. Tehát nyitva vagytok, van a nyitvatartási idő, programokon kívül is.
2: Ez így van.
1: Hogyha nincs meghirdetve program.
2: Igen, igen. Az előbb felsorolt programok, tehát a retrónap, a borkóstoló, ezek záróra utáni programok.
1: Értem.
2: Hát a retrónapnak persze egy csomó rendezvénye az nem záróra utáni, hiszen délelőtt 10-kor kezdünk, igen. De azok ingyenesen látogatható programok. Tehát ahogy itt a beszélgetés elején kezdtük, hogy Memento Park és Szobor Park, mi a különbség a kettő között. A Memento Parknak része a Szobor Park. Az a belső rész, ahol az a bizonyos 42 szobor áll, igen. Amit az 1989-90-es politikai rendszerváltáskor eltávolítottak. És van a Memento Park egészében egy olyan terület, ami a Szoborpark főbejárata előtti tér, ahol rendezvényeket lehet rendezni, rendezvényeket tartunk, ott lesz ez a bizonyos bolhapiac, ott lesz az autós felvonulás, ott lesznek a vetélkedők, tehát ezek ingyenesen látogatható rendezvények. Ami a Szoborparkon belül, tehát az előbb elmondott borkóstoló, vagy az esti séta a Tóretróval, természetesen azok belépőjegyes rendezvények, de nagyon kedvező árakkal készülünk most ezekre a napokra is.
1: Fú, millió kérdés kavarok bennem. Ha olyat kérdezek, akkor ne válaszolj rá természetesen. Most ezek a szobrok kié? Tehát, hogy ezek az állami?
2: Igen, ez magyar állami még tulajdon. Most is? Még most is természetesen, tehát ennek megvan a maga protokollja, hogy ezeknek a megőrzéséről ki kell, hogy gondoskodjon, és ezek az állami intézmények. Igaz, a Szoborpark és a Memento Park, így, ahogy egészében ezt a létesítményt nevezzük, ez egy független intézmény abból a szempontból, hogy mi egyetlen fillér költségvetési támogatás nélkül működünk, immár 33 éve.
1: De 33 év alatt soha sem.
2: 33 év alatt, éppen mai

0: beszéltem, tehát ezeknek a bevételeiből tudunk gazdálkodni, ebből tartjuk fenn, ebből próbáljuk fejleszgetni, hogy egyre látogatóbarátabbak legyünk.
1: És ha veszek egy trabantot?
0: Hát ilyen is előfordul, természetesen veszünk trabantot, hogy pöfögtethessük, hiszen...
1: Hozzátartozott.
0: Nekünk, magyaroknak talán ez még úgy megvan, főleg az idősebbeknek, de egy külföldi számára, amikor bepöccintünk egy ilyen trabantot, és elindul az a jellegzetes hang, az a pem-pem-pem-pem-pem, és megszagolhatják azt a fantasztikus egyedi füstfelhőt.
1: És elalélnek
0: teljesen tőle. Tehát igen, ilyen dolgokra szükség van. Tehát a Szoborpark valóban egy olyan intézmény, ami elgondolkodtat, ami arról szól, hogy gondolkozzunk erről a korszakról. Mi nem akarjuk senkinek azt mondani, hogy ez egy jó korszak volt, vagy ez egy rossz korszak volt. Nem akarjuk ráerőltetni senkire a véleményünket, hanem azt szeretnénk, hogy az emberek lássák és gondolkozzanak. Tehát volt egy ilyen korszak, amelyben éltek emberek, amelyben próbáltak boldogulni, és amelyben voltak természetesen a szörnyűségeken kívül vidám pillanataik is. És mi az ilyen retro nappal, amit most augusztus végén tartunk a Memento Parkban, vagy az ilyen kis borkóstolókkal, megpróbáljuk megidézni ezeket a szép pillanatokat. A dolognak a nyomasztóbb részét, a dolognak azt a részét, amely a történelmi terheket hordozza, és ennek az ellentmondásos örökségnek
1: az
0: a része.
1: Az
0: nincs félretéve, de az ott van a Szoborparkban, az arról a szobrok némán mesélnek.
1: Hú, de izgalmas ez az egész. Sajnos a végén vagyunk, jó társaságban repül az idő, de nagyon élveztem a beszélgetést, és várlak vissza, mert ez annyi témát ad a ti missziótok, meg ügyetek, hogy erről mindig van mit beszélni, és majd legközelebb elmondom az én élményemet is a Memento, illetve a Szoborparkkal kapcsolatban. Mementopark.hu, így találják meg
0: az összes? Mementopark.hu, igen.
1: Pontos, meg fontos információt, illetve a közösségi
0: média. A közösségi média az, ahol a napi aktualitások követhető.
1: Rétli Ákossal beszélgettem, kitartást nektek.
0: Köszönjük szépen, és várjuk a
1: jöhet az újabb 33 év?
0: Hát, még annál több is.
1: Oké, legyen ez, köszönöm, hogy itt voltál. Folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet. Ez
2: a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kocsis Tibor meg most már, hát jó régóta hatással van arra a bizonyos kulturális meg zenei életre is. Örülök neked. Én nagyon gondolkodtam azon, hogy mi találkoztunk-e már az éterben, még biztos, hogy nem, talán az életben már összefutottunk mindenfajta szakmai rendezvényen, de akkor is egy ilyen első éteri
3: igen,
1: találkozás.
3: Igen, igen, hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm a meghívást. Valóban szerintem még beszélgetni így
1: nem volt,
3: az éteren keresztül biztos nem beszélgettünk, és hát a felvezetés az már önmagában nagyon megtisztelő, hogy a kulturális életre bármilyen hatással vagyok, mert ezt még mindig furcsa megélni.
1: Na, és nagyon-nagyon. Ez volt a cél annak idején, mikor elkezdted?
3: De, és tulajdonképpen ez egy nagyon jó cél, és a mai napig cél.
1: Mert hogy hatással legyél.
3: Igen, igen, igen. Meg hogy hozzátegyem a magam kis szeletét, a magam kis művészetét, a magam személyiségét. Ugye hát most már 15 év távlatáról beszélünk, csak ahhoz képest is, hogy volt ez a bizonyos tehetségkutató, amit
1: igen.
3: megnyertem, és az egy ilyen álomszerű dolog volt, meg nagyon hirtelen is jött az ismertség meg ebbe a zenei szférába való becsatlakozás, és hát nagyon nagy öröm számomra, hogy végül eltelt úgy 15 év, hogy nagyon sok zenés feladattal most is megtalálnak és megkeresnek, tehát mondjuk ha mondjuk én jó énekest keresnek, vagy énekest keresnek, akkor eszükbe jutok különböző nagyon profi produkcióknak, ami óriási megtiszteltetés, már csak azért is, mert nyilván a saját dolgaimat is viszem, és készítem az új dalokat, és készítem a saját szerzeményeket, de közben meg néha azért nagyon jó azt látni, hogy vannak olyan művészeti kezdeményezések, produkciók, nagy színpados, nagy zenekaros előadások, ahol számítanak rám, mint énekesre.
1: Ezt látom én is, ahogy kívülről követem a pályádat egyébként, hogy azokban a bizonyos felső polcokra kerültél.
3: Ó, hát köszönöm szépen. Maradjunk annyiba, hogy egy olyan polcon vagyok, ahol szerettem volna.
1: Na, ez
3: és ez nagyon jól esik, és tulajdonképpen én az a típusú előadó vagyok szerintem, aki nagyon szívesen elmegy kis rendezvényre, nagy rendezvényre, engem időnként hívnak falunapra, és nagyon szívesen ott vagyok, és aztán meg előfordul, hogy egy 60 tagú zenekar áll mögöttem, ahol

0: swinget, jazz-t, vagy éppen valami komolyabb műfajt énekelek, és szerintem ez a kettőség, vagy ez a sokszínűség adja egy előadónak is a sokszínűségét, az, hogy tulajdonképpen a cél az, hogy úgy mondjam, hogy célszentesíti az eszközt, tehát hogyha énekelsz, akkor mindegy is, hogy milyen körülmények között, hanem add át szívedet, lelkedet.
1: De azt mindig bele tudtad tenni? Mind a kettőt?
0: Én azt gondolom, hogy amikor egész kis közönség van, akkor is ugyanolyan nagy szeretettel énekelek, és adom át az érzelmeimet, és van olyan fellépés, amikor igazán kihívás elérni azt a hatást, amit szeretnél elérni énekesként, vagy előadóként, és nem mindig könnyű, de ezt csak akkor lehet csinálni, hogyha például minden egyes alkalommal úgy mész, úgy állsz fel a színpadra, hogy izgulsz. Ez egy állandó beszédtéma egyébként művészek körül, vagy között, akár énekesek, akár színészek, hogy szoktál-e még izgulni a színpadra lépés előtt, és szerintem erre jobb esetben mindig az a jó válasz, hogy igen. És nem lehet közönösen fölállni a színpadra, úgyhogy majd lesz valahogy, vagy hogy éppen ezt is csináljuk meg, hogy legyünk túl rajta. Az nagyon befásult el tenne engem, és kicsit így még meg is ijeszt a gondolat. Szóval én a mai napig, hogyha felállok a színpadra, akkor ott van a gombolc a torkomban, meg a zapszem, és ez ettől jó, mert el is múlik 3 percen belül, amikor már ott állsz a színpadon, és az első dal közepén érzed, hogy megvan a közönség.
1: De oké, de az elején ott van egyébként, ez minden fellépési helyszínre értendő?
0: Igen.
1: Tehát például az Orfeumban is így van?
0: Az Orfeumban képzeld el, hogy különösen így van valamiért. Annak van egy olyan varázsa annak a helynek, ahogy azt látod, hogy megérkeznek az emberek, szépen fel vannak öltözve, megvacsoráznak, isznak egy jó bort, vagy egy koktélt, vagy bármit, és azt látod, hogy úgy hangolódnak a rendezvényre, a koncertre, te pedig állsz a színfalak mögött, még átgondolod, hogy melyik dalnak hol fogod elfelejteni a szövegét, és de hogy annak van egy olyan varázsa, eleganciája, amit hála Istennek most már 15 éve megtapasztalok, mert még annak idején az első lemezbemutató koncertem is az Orfeumban volt, hát akkor, mikor most már kicsit tudom számolni, de igen, szóval rég, és az egy hát 2012-re tippelek, mert hogy 11-ben volt az X-faktor, tehát én 12-ben voltam, és ott először, mint fellépő. És ezért az Orfeum az ebből a szempontból is eléggé különleges helyet foglal a szívemben.
1: És nem véletlenül jöttél most sem ide, hiszen az Orfeum kapcsán beszélgetünk.
0: Így van. Az Orfeum, ami most már egy ilyen állandó pont az életemben, nem mindig egyforma intenzitással, de most új úterővel.
1: Az érzés, ami volt anno a lemezbemutató, és mert hogy nem vagy már ugyanaz az ember, hát a tegnapihoz képest sem vagy ugyanaz az ember, tehát igen. Változol, fejlődsz, érsz, másabb bemenni? Tehát mennyire van otthon érzésed?
0: Nyilván van az ember mögött pár év tapasztalat, egyfajta relax érzés, amikor azt érzed, hogy most már a közönség talán jobban tudja, hogy mire számítson veled kapcsolatban, tehát az, aki odajön és megveszi a jegyet, az számíthat valamire. És nyilván ennek meg is kell felelni, de legalábbis van mögöttem az a pár év, ami alapján már volt időm bizonyítani azt, hogy aki beül egy ilyen estre, mire számíthat. Úgyhogy ilyen szempontból persze más, és sokkal komfortosabb talán mondhatom ezt, de ahogy beszéltük az előbb, azért az izgalom ugyanúgy ott van, és hát főleg most egy olyan műsorra készülünk, ami brit előadók legismertebb slágereiből lesz összeállítva, és hát a műsor címe is ez, hogy London vagy London Calling, ami egy ilyen nagyon szép válogatás, és egy nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon jó dalokból álló válogatás, amik közül nagyon sokat már énekeltem, de még nagyon sokat nem. És most pont én szeretem egyébként egy kicsit mindig magasabbra tenni a lécet, és bár dalokat tanulni nem szeretek.
1: Tényleg?
0: Inkább úgy mondom, nem vagyok nagyon erős, legalábbis a dalszöveg az azért, hogyha sokat kell egyszerre, nyilván fel a leckét, de mindig szeretem bővíteni a repertoárt, és szeretek olyan dalokat énekelni azért, ami nem a kis ujjamon jön már ki, hanem nagyon szeretem a dalt, és mondjuk kihívás el énekelni, és nekem is egyfajta újdonság. És nyilván így a közönség számára is valami újat adhatok mindig, akik mondjuk rendszeresen járnak fellépésre, és szeretnek tőlem valami újat hallgatni, hogy nekik is legyen valami újdonság. Úgyhogy most így állítottuk össze ezt a műsort, ami még egyébként nincs teljesen összeállítva.
1: De ott van egy rendező, aki ezt szerkeszti?
0: én vagyok a rendező, saját olyan? Magam rendezője. Hát nagyjából igen, de nyilván a zenekarral egyeztetve, vagy a zenekar vezetővel egyeztetve.
1: Tehát a setlist az teljesen a te?
0: A setlist az az én, mondjuk úgy, hogy... Egy tágabb listáról készül, vagy egy szűkebb lista. És nagyon nehéz lesz ezt a szűkebb listát összeállítani egyébként. Pont azért, mert egyébként egy ilyen viszonylag vegyes műsort szeretnék hozni ide is, ahol akik szeretik az érzelmesebb oldalamat, ők is megtalálják a számításukat, de közben meg az Orfeon mindig adja a lehetőséget arra, hogy ott azért jó hangulat legyen, és buli legyen akár, vagy legalábbis egy felszabadult este.
1: Ott mindig van tánc, amikor te fellépsz?
0: Nem mondanám, hogy mindig, de nyilván a műsort függő, mert egyébként tényleg...
1: Függő, aha.
0: Igen, meg egyébként tényleg sok produkció volt, legutoljára például a Nikával voltam vendég, és ott Barbra Streisand dalok, hát nyilván az nem annyira a táncos műfaj. Jó, vagy amikor karácsonyi koncert van, az is inkább az érzelmekről szól. De ez a dal, vagy illetve ez a koncert, ez bízom abban, hogy egy olyan esemény lesz, aminek a második felében akár már táncra is perdülnek a nézők. Ez nem elvárás, inkább csak opció, de azért általában azt hiszem, hogy van erre lehetőség.
1: De ilyenkor te saját dalt nem is teszel, hiszen ez egy tematizált műsor?
0: Most ez abszolút tematizált műsor, ettől függetlenül nem tartom kizártnak, hogy egy-két saját dalt ne tegyek be a műsorba. Már csak azért is, mert közben készült tényleg az új lemezem, amiről most már mondjuk 6 dal nagyjából készen van, és akár adná is a magát a helyzet, hogy akár ott legyen egy-egy dalnak a bemutatója.
1: Kísérlet
0: egy kicsit
1: is.
0: Kísérlet miatt is, meg egy kicsit így, mint ízelítő ebből az új anyagból, ami most folyamatosan készül. És hát stílusában, hangulatában azért alapvetően beleillik abba a világba, amit ezek az előadók képviselnek, de csak hogy nevesítsem, hogy milyen előadókra gondolunk.
1: Pont kérdezni akartam.
0: Igen, mert hogy nyilván, ha valaki a brit előadókra gondol, akkor azért egy nagyon tág lista van a fejében, de nekem az első számú kedvenceim általában ezek az előadók, nyilván Phil Collins, Robbie Williams, Sting természetesen, Elton John, aztán Tom Jones, vagy az újabbak közül Sam Smith, Simply Red, aztán a Take That bizonyos dalai, Rick Astley, tehát olyan dalok, amik részben érzelmes brit dalok, részben pedig igazi bulicslágerek.
1: Na de például, ha már Take That, onnan melyik dal illik hozzád?
0: Hát a Back for Good, az szerintem minden idők egyik legjobb dala. Az sosem felejtem el, amikor 14 éves voltam, és a Music TV-n megjelent, és bújtuk a Music TV-t, csak hogy láthassuk az új videoklipet, és szerintem az a dal már akkor is elvarázsolt.
1: De nem voltál Backstreet-es soha például?
0: Hát az egy kicsit későbbi korszak, és hozzám a Take That érzelmesebb világa közelebb vált. Még úgy is, hogy azért ott volt egy Robbie Williams, igen, aki, mint tudjuk, ő az örök lázadó, és egyébként ő vitte már akkor is ezt a rockos, kicsit ilyen, hogy is mondjam, rossz fiúsabb vonalat a fiú bandába, és aztán ugye hát egy fergeteges szórókarriert épített magának. Bírtam a Backstreet Boys-t egyébként. Majd lehet egyszer csinálunk egy ilyen Amerika válogatást, és akkor ott a Backstreet Boys-os fiúknak a slágere is, tényleg hát az is óriási dalok egyébként. Milyen érdekes, hogy ha már csak ilyen kis kitekintést nézünk, hogy ezek a dalok akkor ugye ilyen nem csak rádiós slágerek voltak, de hogy tényleg a ízig vérig ilyen pop dalok, ilyen populáris dalok, igen. És aztán eltelik 20-30 év, és az van, hogy ezekre a dalokra bulizunk a mai napig, hát és ezeket a dalokat hallgatjuk.
1: Után is, akik, én figyelem ezeket, most nem tudom, hogy azt nézed-e, hogy a Backstreet például Las Vegasban újra történelmet írott a gömbbe.
0: Hát óriásiak. A budapesti koncertjükön ott is voltam.
1: Én is ott voltam, és igen, tehát, hogy elhozták Amerikát.
0: Igen.
1: Kicsit.
0: Ezt a Las Vegas-i vonalat, ezt most nem tudtam, de tényleg.
1: Hát majd nézd meg. Az egy újfajta szórakoztatás abban a gömb.
0: Hát az elképesztő az a gömb. Igen. Arról már hallottam. Szóval igen.
1: Na de mikor lesz Kocsis Tibó koncert?
0: Nagyon jó a kérdés lesz.
1: Saját dalokkal.
0: Ez a koncert, amiről most beszélünk, ez egyébként október 2-a, mert ezt még nem mondtuk el. Tehát ez
1: azért... Én mondtam volna, mert október 3-án van a születésnapon, én megjegyeztem, előző nap buli van.
0: Adja magát a dátum, igen.
1: Az Orfeumban.
0: Szóval ez lesz most legközelebb, de a kérdésedre válaszolva, mivel egyébként 15 éves jubileumot ünnepelek majd ugye hivatalosan év végén, amikor december 18-án volt az a döntő napja, amikor én ebben a műsorban...
1: Jól emlékszem, hogy te voltál a második?
0: A második
1: évadot nyertem. Igen. Tehát pont abban az, én szerintem az első háromra emlékeznek még.
0: Abszolút.
1: Már negyediket én sem tudnám megmondani.
0: Hát igen, mert ott egy kicsit összefolytak az események, és nyilván ez a fajta tehetségkutatás, ez aztán egy nagyon népszerű tévéműsor lett, illetve hát akkor is az volt.
1: Ipari tevékenységé vált, és már nem volt akkora ünnep, hogy igen, ott valaki igen, azt megnyerte, te még szerencsétlenkor.
0: Jókor elcsíptük ezt, és hát ennek kapcsán szeretnék egy koncertet. Ez,
1: még idén?
0: Még idén, pontosan azon a napon, amikor győztem.
1: Aha.
0: És ahhoz, hogy ez igazán személyes legyen, ez abban a városban lesz, ahol én felnőttem, és ezt hívják, hogy Lajos Müzse, ami ugye ott van Kecskemét mellett, és abban a műfázban, ahol mindenki szurkolt nekem ott egy emberként a városban, és ott akkor még ugye más világ volt, és akkor kitelepülés volt, ott volt a tévécsatorna, akik hozták a kamerájukat, meg a saját kis tábot, és akkor ők ott lekövették az eseményeket. Na és ezt szeretnénk egy kicsit ilyen nosztalgikusan megidézni, pontosan azon a napon, ez egy pénteki nap lesz, dec 18, és akkor ott a falu a praja nagyja, falu, bocsánat, ez ilyen rossz berögződés, mert egyébként tudom, faluként indult, tudom, de hát tudom. Város, Lajos Müzse.
1: És szól a Sláger FM, ez fontos, mert múltkor arra voltam, arra jártam, és végighallgattam
0: na jó, van akkor.
1: A rádiót.
0: Szóval igen.
1: Ha megígéred, hogy a Hagyjál című dalodat, meg az Irány az életet eljátszod, akkor megyek.
0: Na hát válok, szeretettel. Figyelj, ezen nem olyan, igen?
1: Okay,
0: ja, azok igen, Hasszát, az első lemez. Nagyon jó kis zalai.
1: Én szeretem az összes, meg én szeretem a Kocsis Tibó világot egyébként, mert van egy nagyon sajátos világ, de senki másra nem hajazó, és tényleg sajátos, és ami miatt te Kocsis Tibor vagy.
0: Bízom abban, hogy így van, és azért ehhez még inkább hozzátesz az most már, hogy kellett ahhoz pár év, hogy rájöjjek arra, hogy azok a dalok, amik igazán belőlem jönnek, és mondjuk szerzőként is részt veszek bennük, azok fémjelzik leginkább az én személyiségemet, és most már ez a lemez, ami készül, és ezen a bizonyos decemberi koncerten biztosan lesznek dalok, amik ott majd elhangoznak. Ezek azért fontosak, mert szerzőként is részt veszek, tehát konkrétan én írtam őket, a zenét és a szöveget is.
1: Meg kellett érni ehhez is, hogy te dalokat tudj írni?
0: Igen. Meg el kellett hinni azt, hogy tudok dalokat írni, mert hogy nagyon érdekes ez, bár az első lemezen is írtam már dalszöveget és zenét is egyébként, de...
1: Melyiket?
0: Az első lemezen...
1: Soha már?
0: Nem, az Szabó Ági szerzemény, Szakos Krisztián Szabó Ági, viszont volt egy teljes saját szerzeményem az Aki végül karjába zár, ott a lemez végén, illetve a Szerelem gyere hazamárnak a szövegét írtam, a Valahol elrontottamnak a szövegét írtam. Rakoncai Viktor volt akkor a producere a lemeznek, és ő bátorított egyébként, hogy miért ne tudnál szöveget írni. Hát mondom, nem tudom, mert még sose próbáltam, és egész jól sikerült. És most ennek a legalább 10 dalból álló lemeznek a szövegeit. Most már én fogom írni, a zenét pedig együtt Víg Arnolddal szerezzük, meg ő a daloknak a hangszerelője. Eléggé összeszokott páros vagyunk már, igen, és már sok dalt csináltunk, úgyhogy most egy egész lemezen dolgozunk. Apránként, de szépen haladunk.
1: Arni például elmegy a te koncertjeidre?
0: Volt már, igen, volt már, és most is látta, hogy mik lesznek az év későbbi részében, úgyhogy várom őt szeretettel, igen, biztos, hogy valamelyiken ott lesz.
1: Biztos, hogy mind a kettő csemeg, amiről most beszéltünk, az Orfeum is, hiszen azért így egybe ezt a válogatást még tőle nem kaptuk, ugye?
0: Ez abszolút újdonság, igen, és én régóta készülök egy ilyen műsorral, de az, hogy mi legyen konkrétan a tematika, és mire ez így kiforrott, hogy akkor most legyenek brit előadók, ezen így ültünk egy ideig, mert nem is tudom, hogy miért tartott ez ilyen sokáig, mert közben adja magát nagyon, mert hogy amikor végignézem azokat a dalokat, amiket korábban vagy eddig énekeltem, és nem a sajátjaim, akkor mindig ebből a világból válogatok többnyire. Uh-huh. És hogyha mondjuk visszaemlékszünk arra is, hogy a tévéműsorokban miket énekeltem, akkor is óhatatlanul ezek a dalok kerültek elő. Tehát ott is Phil Collins-t énekeltem, azok voltak a legnagyobb sikerek, George Michael, aztán ott is volt Robbie Williams, tehát hogy
1: igen,
0: hogy valahogy ezek a dalok azért engem megtaláltak. Queen, ugye hát a Somebody to Love.
1: Igen.
0: Szóval mindig ezek ütöttek a legnagyobbat.
1: Nehéz neked ezeket elénekelni?
0: Inkább az benne a nehéz, hogy én szeretném ezeket úgy a saját képemre formálni, hogy egyébként az eredeti előadó előtt is tisztelegjek. Uh-huh. Semmiképpen sem utánozni szeretném, mondjuk hát Freddie Mercury-t nem is lehet, de Phil Collins-t se szeretném utánozni, uh-huh. vagy George Michael-t se. De mondjuk ő neki például van egy olyan hangszíne, amit nagyon szeretek átadni, vagy megmutatni. Úgyhogy annyiban nehéz, igen, hogy hogy egyrészt tisztelgés legyen, másrészt viszont a saját egyéniségem is benne legyen. Valahogy majd rá kell húzni az egészre egy ilyen közös filtert, aki én leszek, és ezeket a dalokat úgy megszólaltatni, hogy egyébként meg az én lelkem is megszólaljon bennük. És hogyha innen közelítem meg, akkor viszont egyáltalán nem nehéz. Pontosan azért, mert ezek a dalok nagyon jól megírt dalok, és nagyon jó tartalommal bírnak, és mondom, lesznek azért bulisabb dolog is, tehát nem úgy kell ezt a koncerthez elképzelni, hogy majd ülünk és nagyon romantikázunk,
1: világos.
0: Hanem nekem az a célom, hogy amikor Rick Astley lesz, akkor bulizzunk mindennyien.
1: Uh-huh. Te ott voltál most?
0: Nem voltam. Nem.
1: Oké. Okay. Kell sokat készülnötök majd a zenekarra? Tehát próbálni?
0: Fogunk próbálni, és el is kezdjük hamarosan. Uh-huh. Egyébként, hála Istennek, olyan profi zenészek vannak ebben a felállásban.
1: Mindent tudnak.
0: Akik mindent tudnak, néha meglepő, tehát elképesztő. Ez számomra a zene és a zenészség csodája, amikor odamész egy ilyen próbára, és ott ül 4-5 különböző ember, aki otthon gyakorolt, aztán utána összeülünk, és úgy eljátszák, mint a stúdióban. Aha. Szóval, hogy azt hiszem, hogy ez egy olyan csapat, akikkel öröm lesz zenélni.
1: Ilyenkor nektek kell bérelni próbatermet?
0: Próbateremben leszünk, igen, megvannak erre az állandó helyek, és hát szerencsére ez egy összeszokott zenekar, akik egyébként az Orfeum egyéb produkcióiban is megszoktak szólaltatni dalokat más előadók mellett, úgyhogy én egy kicsit ilyen szempontból kényelmes helyzetben vagyok, mert előadom a vágyaimat, az álmaimat, hogy milyen dalok legyenek, és aztán ott annyira gyorsan így kerek egészé válik, hogy ez egy...
1: Tálcán nyújtja.
0: Igen, és azért én szeretek próbálni, mert a próbán is énekelni kell, és olyankor mindig, a próba az mindig arra jó, hogy mikor ott ülsz, és néha egy kicsit így csinálnál más, meg úgy, hogy is, hú, jó, még egyszer biztos 2 órát itt ülünk, és akkor rájössz, hogy basszus, hát nem ezt akartad mindig, hogy énekelj, és... Így aztán...
1: És ott van.
0: És ott vagyok, igen.
1: Óriási. Na, tehát akkor október 2-a Orfeum.
0: Igen.
1: Brit válogatás Kocsis Tibor előadásában. És aztán ugyanez a zenekar lesz majd a decemberi?
0: Nem, a december 18-án egy másik zenekar lesz, akik nekem az állandó zenészeim. Okay. Igen, velük egyébként nyilván a december és egyéb hónapok folyamán több helyen is fellépünk majd. Lesznek karácsonyi koncertek ott az adventi időszakban, de hát ez még nagyon messze van, addig is
1: de
0: lesz.
1: Van feladatod ebbe az évbe is.
0: Van, bőven. Igen, abszolút.
1: Megvan a mondás, hogy jó társaságban repül az idő. Sajnos a
0: végén vagyunk.
1: Hát pedig már beszélgetünk egy ideje, úgyhogy gyere gyakrabban, kérlek, van mindig téma, és hát azt kívánom, hogy ez a 15 év, egyrészt induljon a következő 15 év, legalább olyan élményekkel teljen, mint az eddig, akkor gondolom nagy baj nem lesz.
0: Nem lesz, igen, mert hogy még ami még minden ezen kívül is vár rám idén, azt a social media és egyéb felületeimben fogják látni azt azok, akiket fogják. Érdekelnek, úgyhogy figyeljetek, kövessetek.
1: Kövessék, szeressék azt a sok energiát, amit Tibor beletesz az imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák, úgyhogy örültem neked, hogy itt voltál.
0: Én is, köszönöm szépen.
1: Kocsis Tiborral, vagy Tiborral beszélgettem, kedves hallgatóink, és tőle most elköszönök önöktől még, nem? Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kocsis Tibornak és Rétli Ákosnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Gerincsérülést szenvedett a katapultálás során a Gripen pilótája. Új korszerű inkubátorral gazdagodott a Heimbál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya. Megújul a Balatonfűzfői Balatoncsillagvizsgáló. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótájának a katapultálás során megsérült a gerince, a tisztet megműtik, közölte az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház, kiemelve, hogy a pilóta jól van, a tervek szerint kedden műtik a Honvéd Kórház szakemberei. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán arról számolt be, hogy meglátogatta a sérült pilótát, aki jó hangulatban volt és első kérdései között szerepelt, mikor ülhet újra repülőgépbe. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szintén meglátogatta a tisztet, és azt mondta, hogy a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium minden segítséget meg fog neki adni. A tárcavezető Facebook oldalán jelezte, hogy az 51 éves őrnagy tapasztalt pilóta közel 2000 repült órával, ezek egy részét nemzetközi műveletekben hajtotta végre. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A laboratóriumi vizsgálatok során műanyag toltartókat, ceruza és tolvégdíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat teszteltek, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes mennyiségű káros anyagot. A hatóság arra kéri a szülőket, hogy tanszervásárláskor ne csak az árat és a megjelenést, hanem a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Új korszerű inkubátorral gazdagodott a Heimbál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya egy üzletember nagylelkű felajánlásának köszönhetően, aki a készülék teljes beszerzési költségét saját forrásból vállalta. Az átadás a Madarász utcai gyermekkórházban történt, az adományt professzor dr. Nagy Anikó főigazgató főorvos vette át. A modern inkubátor mikroprocesszoros vezérléssel stabil és ellenőrzött környezetet biztosít, szabályozza a hőmérsékletet, a páratartalmat és az oxigén koncentrációt. Kettős falu búrája pedig egyenletes belső klímát teremt. A könnyen tisztítható elemek és az állítható fekvő felület megkönnyítik az orvosok munkáját, több vizsgálatot is lehetővé téve a gyermekek mozgatása nélkül. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a költöző madarak vonulásának időzítése is módosult, ami komoly alkalmazkodási kihívást jelent, mondta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakértője Lovászi Péter. A hosszú távra vonuló fajok állománya csökken, mert egyre kevesebb megfelelő pihenőhely áll rendelkezésükre. A sekélytavak kiszáradása, a bogyós termések korábbi érése és a rovarok tavaszi megjelenésének előretolódása mind hatással vannak a vonulás időzítésére. A gólyák is korábban gyülekeznek, egyre többen keresik fel a hulladéklerakókat, így eltűnésük feltűnőbb. Több mint 216 millió forintból újul meg a Balaton Fűzfői Balaton Csillagvizsgáló, amelyben VR élménymozi, valamint interaktív hold és űrsétás szimulátor is helyet kap majd. A Balaton Fűzfői önkormányzat honlapján közzétett tájékoztató szerint az uniós és állami finanszírozású projektben teljesen megújul a több mint 155 négyzetméteres csillagvizsgáló épülete és a kupolát is lecserélik. A legkésőbb 2029 áprilisában záruló fejlesztéssel az előadóterem VR élménymozit alakítanak ki 16 hidraulikusan mozgatható üléssel és VR sisakokkal. A fejlesztéseknek köszönhetően a csillagvizsgáló szolgáltatásai jelentősen bővülnek, így egész évben, és nem csak éjszaka tudják az érdeklődőket fogadni majd. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó

0: vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Sláger FM.

Ez a Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Gerincsérülést szenvedett a katapultálás során a Gripen pilótája. Új korszerű inkubátorral gazdagodott a Heimbál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya. Megújul a Balatonfűzfői Balatoncsillagvizsgáló. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótájának a katapultálás során megsérült a gerince, a tisztet megműtik, közölte az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház, kiemelve, hogy a pilóta jól van, a tervek szerint kedden műtik a Honvéd Kórház szakemberei. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán arról számolt be, hogy meglátogatta a sérült pilótát, aki jó hangulatban volt és első kérdései között szerepelt, mikor ülhet újra repülőgépbe. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szintén meglátogatta a tisztet, és azt mondta, hogy a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium minden segítséget meg fog neki adni. A tárcavezető Facebook oldalán jelezte, hogy az 51 éves őrnagy tapasztalt pilóta közel 2000 repült órával, ezek egy részét nemzetközi műveletekben hajtotta végre. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A laboratóriumi vizsgálatok során műanyag toltartókat, ceruza és tolvégdíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat teszteltek, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes mennyiségű káros anyagot. A hatóság arra kéri a szülőket, hogy tanszervásárláskor ne csak az árat és a megjelenést, hanem a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Új korszerű inkubátorral gazdagodott a Heimbál Országos Gyermekgyógyászati Intézet koraszülött osztálya egy üzletember nagylelkű felajánlásának köszönhetően, aki a készülék teljes beszerzési költségét saját forrásból vállalta. Az átadás a Madarász utcai gyermekkórházban történt, az adományt professzor dr. Nagy Anikó főigazgató főorvos vette át. A modern inkubátor mikroprocesszoros vezérléssel stabil és ellenőrzött környezetet biztosít, szabályozza a hőmérsékletet, a páratartalmat és az oxigén koncentrációt. Kettős falu búrája pedig egyenletes belső klímát teremt. A könnyen tisztítható elemek és az állítható fekvő felület megkönnyítik az orvosok munkáját, több vizsgálatot is lehetővé téve a gyermekek mozgatása nélkül. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a költöző madarak vonulásának időzítése is módosult, ami komoly alkalmazkodási kihívást jelent, mondta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakértője Lovászi Péter. A hosszú távra vonuló fajok állománya csökken, mert egyre kevesebb megfelelő pihenőhely áll rendelkezésükre. A sekélytavak kiszáradása, a bogyós termések korábbi érése és a rovarok tavaszi megjelenésének előretolódása mind hatással vannak a vonulás időzítésére. A gólyák is korábban gyülekeznek, egyre többen keresik fel a hulladéklerakókat, így eltűnésük feltűnőbb. Több mint 216 millió forintból újul meg a Balaton Fűzfői Balaton Csillagvizsgáló, amelyben VR élmény mozi, valamint interaktív hold és űrsétás szimulátor is helyet kap majd. A Balaton Fűzfői önkormányzat honlapján közzétett tájékoztató szerint az uniós és állami finanszírozású projektben teljesen megújul a több mint 155 négyzetméteres csillagvizsgáló épülete és a kupolát is lecserélik. A legkésőbb 2029 áprilisában záruló fejlesztéssel az előadóterem ebben VR élménymozit alakítanak ki 16 hidraulikusan mozgatható üléssel és VR sisakokkal. A fejlesztéseknek köszönhetően a csillagvizsgáló szolgáltatásai jelentősen bővülnek, így egész évben, és nem csak éjszaka tudják az érdeklődőket fogadni majd. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Timi szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.
2: Szevasztok, hey!

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Magyar Zeneházában, igen, ott a Városliget szívében augusztus 25-én kedden igazi programkavalkád lesz a Zeneháza minden területén. Hát nézzük először a kávézót, este 6-tól bárzongora est. Zseniális egyébként maga ez az egész program folyam már szinte a kezdetektől. Lehet találkozni ezzel a igen ritka műfajjal. De hát vannak ennek a muzsinekának rajongói, mert filmzenék, jazz standardek, klasszikus lágerek, francia sanzonok, bosszanovák, magyar örökzöldek szólalnak meg népszerű hazai bárzongoristák előadásában. Ott a Trilla kávézóban bárki, aki szereti egyébként ezt a műfajt, az abszolút áldozhat a muzsika oltárán, de aznap egyébként még lesz más is. Például 20.30-tól kint a szabadtéri színpadon a természetre hangolva egy filmsorozat, de ezúttal Török Tillával. Ebben a sorozatnak van 5 epizódja, ahol 3 dolog egészen biztos, hogy kortárs hazai előadók és élő performance-ot adnak elő. Tehát ott lesznek, lehet velük személyesen találkozni, kilépnek a vászorról. A páratlan szépségű Balatonfelvidék, illetve az ötletgazdag producer Punk Zsóf és a rendező producer Réti László személye. Amilyen sokszínű a magyar tenger környezete, olyan változatosan a legkülönbözőbb természeti csodák ölelésében megszólaló zenészek felhozatala is. Ha van olyan párosítás a sorozatban, ahol egy pillanatig nem volt kérdés az előadó és a környezet harmóniája, nos, az a multi-instrumentalista Török Tilla népzenei formációjának hangzásvilága és a Zirci Arborétum hazánk legmagasabban fekvő élőfa gyűjteménye. Hogy ez koncertfilm lesz-e végül, turisztikai kertcsináló vagy zenei doksinos, ezt mindenki döntse el maga, egy biztos megismételhetetlen színpadi produkció, úgyhogy augusztus 25-én a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán este 8:30-tól Török Tillát láthatják.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. Folyósították az iskolakezdési támogatás első részletét. Vasárnap 10. alkalommal várja a látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. A pilóta felkészültségének és a honvédség, valamint a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem esett kár a civil infrastruktúrában Szolnokon a Gripen vadászgép lezuhanásakor, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebookon. A tárcavezető szerint a gépen levegő-levegő rakéta és gépágyú lőszerek voltak, amelyek további kárt okozhattak volna, ha a tűzoltók nem kezdik meg azonnal a hűtést. A vizsgálatokra várhatóan svéd szakértők is érkeznek, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. Sándor Zsolt vezérezzed és elmondta, hogy jelenleg annyit tudnak, hogy a gép veszélyjelzést adott le, a kísérő megpróbálta a gépet bekísérni a repülőtérre. A műszerezettség eltűnt a fedélzetről, és ez a helyzet gyakorlatilag a leszállásig fennmaradt. A gép azonban a földetérés után olyan manőverbe kezdett, amely miatt a pilóta úgy döntött, hogy katapultálnia kell, ezt követően gyulladt ki az a Gripen, amely a kecskeméti légibázison szolgált. Aláírták a közbeszerzésen nyertes magyar Hedo Kft-vel a Gubacsi híd új hídszerkezetének és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést, így megkezdődhet a híd újjáépítése, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A kormány július végén döntött arról, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében még az idén elindul a Gubacsi híd újjáépítése, valamint a Csepeli szabadkikötő és a Csepeli konténer terminál kiszolgálási infrastruktúrájának fejlesztése, emlékeztetett Vitézi Dávid. A miniszter jelezte, hogy a beruházás még az idén megkezdődhet, és 2029 végére vadonatúj hídon kelhetnek át a tehervonatok Pesterzsébet és Csepel között. Emellett megkezdik és folytatják a Gubacsi híd közúti részének és a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Hétfőn folyósították az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét, és erre a napra előrehozták a szeptemberi családi pótlékot is, így a családok augusztusban 2 alkalommal kapnak családi pótlékot. A rászoruló családok hétfőn kapták meg a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás első felét, közölte korábban Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben, és automatikusan érkezik a Magyar Állam kincstár folyósítására. Zuglóban. A második szintén 50 ezer forintos részletet november 30-áig kapják meg a jogosultak utalvány formájában. Mobil celladatok igazolták a 4-es metró menetrendi finomhangolásának eredményeit, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A több mint 200 napnyi elemzés megerősítette, hogy a metró menetrendje jól követi az utasforgalmat, ugyanakkor az iskolaszüneti pénteki napokon további finomhangolási lehetőséget is feltártak. A BKK nyártól módosította ezeknek a napoknak a menetrendjét. Kelenföld felé továbbra is a kora délutáni időszakban jelentkezik az erősebb forgalom, míg a keleti pályaudvar felé a forgalmi csúcs később alakul ki, a legsűrűbb követési időszak fél és másfél órával korábbra került. A nyári ellenőrző mérések megerősítették az új csúcsidőszakot is. 10. alkalommal várja a látogatókat a Sólet Fesztivál Budapesten a Városháza Parkban, vasárnap a zsinagógák hetének nyitó eseményeként. A 11 órakor kezdődő ingyenesen látogatható fesztiválon 4 féle Sólet változatot mutatnak be. A rendezvényen a látogatók a zsidókonya hagyományos ételeit kortárs, gasztronómiai és kulturális programok keretében ismerhetik meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Macska kövön. Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja a terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Rég nem látott lehetőséget kapott a magyar külpolitika az új kormánnyal. Speciális hővédő bevonattal teszi ellenállóbbá sorompóházakat a MÁV. Szombaton jön a generáli OVT Duna átúszás. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza kormány megalakulásával a magyar diplomácia rég nem látott lehetőséget kapott a szövetségesi kapcsolatok és Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon, miután misszióvezetői értekezleten köszöntötte a magyar nagyköveteket, főkonzulokat és a külügyminisztérium vezetőit Budapesten a külügyminisztériumban. A kormányfő kérte a misszióvezetőktől, hogy mindig az 1026 éves Magyarországot és minden magyar honfitársat képviseljék. Hozzátette, hogy a nagykövetek munkáját nem a protokolláris események száma alapján, hanem az elért eredmények szerint fogják megítélni. A MÁV keresi és teszteli azokat a megoldásokat, amelyekkel ellenállóbbá teheti berendezéseit a rendkívüli hőséggel szemben. A sorompóházaknál például speciális hővédő bevonatot kezdtek alkalmazni, közölt a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt kiemelte, a sorompóházak speciális hővédő bevonatot kaptak, amely az első mérések szerint 6-8 fokkal alacsonyabb belső hőmérsékletet eredményez. A vezérigazgató ismertette, hogy az elmúlt egy évben teljesen átalakították a sorompók üzemeltetését, az előregedett alkatrészeket és felszerelt műhelykocsikat adtak a zavarelhárítást végző munkatársaknak. A program részeként 50 sorompóház kap hővédő bevonatot a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon, hogy csökkentsék a meghibásodások számát. Forgalomkorlátozás lépett életbe a fővárosi Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódóan a vasúti pálya vízelvezetésén dolgoznak, a sávlezárás szakaszosan halad a munkavégzés üteméhez igazodva, a munkálatok várhatóan 6 hétig tartanak. A kivitelező egy héttel korábban kezdte a munkát, hogy az iskola kezdés utáni időszakban mérsékelje a forgalmi hatásokat. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják. A déli körvasút fejlesztése során Kelenföld és Ferencváros között 3,8 kilométeren újul meg a vasúti infrastruktúra, új vágányok és megállóhelyek épülnek, valamint vasúti hidak és zajvédelmi elemek is megújulnak. Néhány éves szünet után szombaton jön a generáli OVT Duna átúszás. A vízügyi és vízirendészeti szakemberek szerint a Duna alacsony vízállása nem befolyásolja a biztonságot, sőt kedvező és kiszámítható feltételeket teremt. A táv 500 méter, az úszók egyesével rajtolhatnak 10-30 és 13-30 között. A szervezők szerint idén kiemelkedően jó vízminőség és kellemes vízhőmérséklet várja a résztvevőket. A részleteket Mezős Balázs, a generáli OVT Duna átúszás főszervezője mondta.